kis bevezetőt. 1912, Titanic. 1500-nál több áldozat. Ugye ismerik a történetet, hiszen megfilmesítették, könyvet írtak belőle. New York City terrortámadás a World Trade Center ellen. 2001. szeptember 11. 11 ezer halott. Ismerős a történet. Cunami. Szinte itt van, még most történt 2004. december 26. 200 ezer halott. Folytassam. Áradások a Tiszán és a Dunán minden évben, tetemes vagyoni károk, növekvő félelem évről évre szinte megismétlődik. Folytassam. Úgy gondolom, hogy nem ez a legfontosabb, hanem Jézus megoldása, és ezért nem a katasztrófákról szeretnék beszélni, hiszen munkatársam Hegyes Géza arról beszélt, amit Jézus elmondott, hogy az ő eljövetelét mi fogja megelőzni. Igen, de mi lesz utána? Hogyan lehetne folytatni ezt a témát? Jézus egy nagyon érdekes dolgot mondott akkor ott Jeruzsálemben, amikor a Máté 24-ben elmondott proféciájában a felsorolt dolgokat említette, amelyekre Géza hivatkozott. Mikor ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgetett a ti válságtok. Elkezdődik tehát valami, és nem befejeződik azzal, hogy a világtörténelem eseményei ebbe az irányba haladnak. A világtörténelem sora Jézus kezében van. Egyetértünk ezzel az állítással? Ha igen, akkor szeretném innen folytatni. Mi történik azután, amelyet Jézus mondott, hogy emeljétek fel a fejeteket, és meglátjátok, hogy a ti válságotok elközelgetett? Ez tehát a nagy kérdés. Máté evangéliumában így folytatja Jézus ezt a proféciát. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Lesznek tehát égi jelek, és hadd ne részletezzem ezeket, hogy konkrétan mik is. Lesz nagyon sok könny, nagyon sok nyomorúság. Lehet, hogy nem is így kellene mondani, hogy lesz, hanem jelen időben van, igaz? Ezek mind arra utalnak, hogy valaminek most már mindenképpen történnie kellene. Majd jön egy alkalom, amit Jézus így mond, így fogalmaz meg, hogy feltetszik az ember fiának jele az égen. Valami történik, amire minden ember garantáltan felkapja a fejét. Erről a Biblia röviden annyit mond, hogy ezt a jelet érzékelnünk kell. Tegyünk fel tehát néhány kérdést. Hogyan történik ez a jel, vagyis Jézus eljövetele? Fogom-e tudni, hogy ez megtörtént? Vagy esetleg lehet-e azt állítani, hogy ez egy kisebb vallásos, vagy akár lobby csoportra tartozik, hogy majd ők látják Jézus jelét, a nagy átlag pedig, aki nem foglalkozik vallásos kérdésekkel, nem beavatott, az nem látja, nem tudja. A Biblia más könyveiben, ami nem az evangéliumokhoz tartozik, hanem már a Jelenések könyve, olvasunk erről. Íme eljő a felhőkkel, minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Kik látják vajon? Tehát Jézus eljövetelét? Egy kis beavatott csoport? Nem. Mindenki, még azok is, akik átszegezték őt. Nincs kivétel, hogy mindenki meg ne látná. Erősíti ezt korábban Pál apostol egy levelében, és erre az igére emlékezhetnek, hiszen egy más összefüggésben már erre hivatkoztam. Itt most csak ennyit szeretnék belőle röviden kiemelni, hogy Jézus nevére mindent ért meghajoljon. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. Ha mennyben, a földön és a föld alatt, vagyis a ókori tudományos világkép szerint a föld alatt élő holt lelkekre gondolnak, ők is fejet hajtanak, akkor mindenkinek érzékelnie kell ezt a dolgot. Fontos tehát, hogy összefoglaljuk ezeket eddig, Jézus eljövetele minden ember számára látható lesz. Továbbá a válasz az élet nagy kérdéseire. És amiről úgy szeretnék beszélni, hogy reménységeim szerint ezzel mennek majd ma lefeküdni, az ez a bizonyos válasz. Milyen kérdésekre ad
Jézus eljövetele választ. De miután Jézus visszajött, ezek a kérdések lesznek megválaszolva. Az első nagy kérdés a halál kérdése. Hogy lehetne ezt a kérdést megfogalmazni? Az emberiség örök vágya az örök élet. Ott a kérdés, miért kell az embereknek meghalni? Mi lesz a halál után? Viszont látom egyszer valahol a szeretteimet. Gondolom hasonló kérdésekkel foglalkoztunk már, igaz? Valahol mindenki fölteszi ezeket a kérdéseket egyszer. A Szentírás válaszol rá, és azt mondja, hogy és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő viszont választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Majd a Tesszalonikai levélből egy másik ehhez hasonló tartalmú igét idézve, maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, s feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Arra a kétféle kategóriára, amit említ a Tesszalonikai levélben Pál apostol, még egy rövid utalás erejéig szeretnék visszahivatkozni. Tulajdonképpen, ami történik, az a következő lesz. Isten megismétli mindazt, amit egyszer már a teremtéskor megtett. A feltámadás egy újjáteremtés. Újbóli kiformálás az embernek a földből. Pontosan ugyanaz történik nagy vonalakban, amit a teremtés könyvében olvasunk. Megformál bennünket a földből újra Isten, hiszen egyszer már tette Ádámmal és Évával, majd az élet lehelletét adja, hiszen ez az, ami az isteni titka a életnek, és ezzel a két kérdéssel egyszer s mindenkor megválaszolja a halál problémáját, vagy a halál kérdését. Egyetlen egy dolog van, hogy hogyan oldódik meg nekem, aki élek, és hogyan oldódik meg annak az embernek, aki már meghalt, a halál problémája egyszerre. Mint ahogy megfigyeltük a Tesszalonikai levélből idézett rövid szakaszt, kétféle dologról beszél ott Pál apostol. Először is föltámadnak, akik meghaltak a Krisztusban, és a második pedig azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Először föltámadnak egyesek, ugye most ne határozzuk meg még egyszer, másodszor pedig mi, ha éppen egy olyan szerencsés helyzetben lennénk, hogy ma eljönne Jézus, akkor el kellene változnunk, és ezekkel együtt menni a mennybe. Nagyon sok keresztény tanítás nem ezt tanítja. Azt mondja, hogy van pokol, van purgatórium, vagy azt tanítja, hogy a halál után a lélek nem is hal meg, a test hal meg csupán. Fontos azonban tudni, hogy ez a tanítás elsősorban a görög filozófiából, a görög gondolkodásból jön, hogy a test tisztátalan, a lélek tiszta, a test bűn börtönéből a tiszta lelket szabadjára kell engedni. Nagyrészt a platóni filozófiából ered ez a felfogás. Amit a lélek halhatatlanságáról és az összes ehhez kapcsolódó tanításról tudni kell, az három nagyon fontos dolog. Először is a lélek halhatatlanságáról szóló tanítás, ez nem megoldás a halál problémájára. Nem bibliai tanítás, és nem ad választ a feltámadás kérdésére sem. Azért nem válasz a halál kérdésére, mert tulajdonképpen, ha van lélek, ami örökké él, akkor nincsen halál. Ha viszont azt mondom, hogy kereszténység tanítja, hogy van feltámadás, akkor teljesen disszonáns arról beszélni, hogyha meghaltam, a lelkem él még mindig, és majd amikor feltámadok, akkor tovább fog élni, vagy újra fog élni. Temetőre az van írva, hogy feltámadunk. Feltámadunk, nem feltámadunk, nem mindegy. Reinkarnáció, vagy lélek halhatatlansága helyett, tehát a Biblia ajánlata, a regeneráció, újra teremtés. A második nagy kérdés, amire pozitív és egyértelmű választ fog adni Jézus visszajövetele, az igazság és a bűn kérdése. Hogy néz ki ez? Feltették-e már valaha is azt a kérdést, amit Tokics Imre tanárom
tett fel önöknek, hogy tulajdonképpen mi is az igazság. Nem olyan érdekes dolog, hogy hol van az abszolút értelembe vett igazság. Kinek van abszolút értelemben véve igaza? Ki a gonosz? Mi lesz a gonosz emberek örök sorsa? Hogy lehet egyáltalán ezt az egész kérdést eldönteni? Ismét nézzük a Bibliát, mégpedig a Jelenések könyvét. Láték annak jobb kezében, aki a királyi székben ül egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Egy titkos könyv van a mennybe, és ez a 7 pecsét nagyon véd valamit. Ugye ma már a személyi számunkat titkosíthatjuk, a lakcímünket titkosíthatjuk, a telefonszámunkat titkosíthatjuk. Mit szólnának egy olyan könyvhöz, ahol a gondolataink lennének leírva? És én kinyitnám a könyvet, és elkezdeném olvasni, hogy most mire gondolnak. Nagyon izgalmas lenne, de nem mindenki teheti meg azt, hogy ezt kinyissa. Jelenések könyve arról beszél, hogy lesz egy idő majd, amikor lesz egy mennyei bíróság. Ki lesznek nyitva ezek a könyvek? El lesznek olvasva akár a gondolataink is, és felelni kell ezekért. Ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Jézus lesz a védőügyvéde, Sátán lesz a vádoló, és a mennyei atya pedig ő az, aki előtt tisztára kell a ügyemet mosni. Nem tudom, mit szólnának ügyvéd nélkül. Ugye az már egy kicsit merev, azért célszerű Jézussal jó barátságban lenni ahhoz, hogy ezt ilyen módon dönthessük el. Na de nézzük ennek a kérdésnek a második felét, hogy tulajdonképpen kik a gonoszok és mi lesz a sorsuk, hiszen az igazság bűn kérdésében ennek is ott van a helye valahol. Jelenések könyve beszél arról, ami még eddig nem volt benne például a tesszalonikai levélben sem. Többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Mire gondolunk akkor, ha arról van szó, hogy első feltámadás? Ha arról van szó, hogy első feltámadás, akkor kell lennie másodiknak is, mert különben teljesen logikátlan lenne az első kifejezés. Az első feltámadás az élet feltámadása, hiszen föltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Erről olvastuk. Továbbá elváltoznak azok, akik megérték Krisztus eljövetelét, ez egy kategória, ezért jelöltem A és B ponttal, és a második feltámadás pedig egy későbbi szakaszban, a Jelenések könyvében, ki részletezve van, így van jellemezve, hogy a halál feltámadása. Nagyon ellentmondásos, de mindjárt meglátjuk, hogy miért. Így részletezi a Jelenések könyve ezt. A pokol, a halál, vettetének a tűz tavába. Ez a második halál. A tűznek tava, és ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. Tulajdonképpen most, ha szójátékot szeretnénk játszani, akkor azt kellene mondani, hogy a halál hal meg. Ismerik ezt a szinonímát, hogy halálnak halálával halni. A halál fog meghalni, és természetesen sajnos azok ezzel együtt, akik nem lesznek jobb sorsúak. Mindjárt ebből a második nagy kérdésből nő ki a harmadik. Az örök élet, vagyis az élet értelme. Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, mit mondjunk erre? Van-e élet a halál után? Miért nem él az ember örökké? Miért van az, hogy egyesek hosszú ideig élnek, másoknak fiatalon kell meghalni? Miért van az, hogy jobb esetben, vagy szerencsétlenebb esetben olyanok halnak meg, akik emberi számítás szerint még élhetnének, mert olyan tisztességes emberek, és ehelyett, aki véleményünk szerint gazember, az pedig sokáig él. Hogy van ez az egész? Nem lehetne valahogy rendet teremteni e körül? Harmóniát? Egy biztos, hogy a földünket kellőképp tönkretettük a környezet szennyezéssel. Tehát valami változásról, valamiféle dologról már mindenki beszél. Beszélnek pusztulásról, globális felmelegedésről, egyéb dolgokról, de senki nem beszél a megoldásról. Nem tudom, hallottak-e már a médiában olyan kifejezést, hogy én felelős vagyok. Általában azt szokták mondani, hogy ő felelős, ők felelősök, önök felelősök, de hogy én felelős vagyok, ilyet nem. Ki felel mindezekért a dolgokért? Ki tette tönkre a világunkat?
Péter apostol levele

adni, ami mindent megtisztít, ami mindent helyrehoz. Igen, de aztán mindjárt Péter apostol ugyanott folytatja is, hogy új eget, új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És azt gondolom, hogy nem a tüzet várjuk, hanem az igazságot. Nem a pusztulást, a totális pusztulást várjuk, hanem azt, hogy mi lesz ehelyett, hol leszünk majd akkor, és mi lesz a sorsunk. Ezt nagyon egyszerűen láthatjuk, hogyha a Biblia első lapjaira lapozunk. Ott van egy csodálatos környezet, Isten eredeti terve szerinti világ, az Éden, ide helyezi az első emberpárt. Jön a kísértés következménye, Mózes első könyve ír erről, hogy a jó és rossz tudásának a fájáról nem ehetsz, de ennek ellenére az ember mégiscsak eszik róla. És Isten arra ítéli az embert, emiatt az engedetlenség miatt, hogy meg kell halnia. Ki is részletezi, hogy mi is ez a halál, és ezért beszél egy másik fáról, ugyanitt a Mózes első könyve, ez az élet fája. Mi történik az élet fájával? Elzárja az élet fájához vezető utat Isten. Miért? Azért, hogy a bűnös ember ne élhessen örökké. Van tehát két fa, a jó és rossz tudásának a fája, és van az életnek a fája. Az élet fáját Isten elzárja, ezért nem vagyunk örök életűek. Elővesszük a Biblia utolsó könyvét, ugye figyeltek az előbb, hogy az első könyv majdnem első lapján van az élet fája. De a Biblia utolsó könyvének az utolsó oldalán még egyszer van az élet fája. Az ő utcájának közepén, ahogyan írja. És a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét és levelei pogányok gyógyítására valók. Van tehát egy lehetőség arra, hogy bejussunk a mennybe, az igazság kérdésére választ kapjunk, és ismét visszajussunk ugyanahhoz a fához, ahol valaha elrontottuk. Gondolom, ha a világ történelem sorsát végignézzük, senki nem gondolja azt komolyan, hogy még egyszer engedetlenek lennénk, ha Isten azt mondaná, hogy arról a fáról ne egyél. De azt a fát, az életfáját, amit viszont azért állít, hogy együnk róla, és örök életűek legyünk, és megnyitja a számunkra, gondolom, hogy mindnyájan szívesen látogatnánk. Jó hír, vagy rossz hír Jézus visszajövetele? Jó hír, vagy rossz hír az, hogy egyszer a világ történelemnek vége lesz? Az eddig felsorakoztatott érvek alapján elég jónak tűnik. A Biblia tudnélik mindenféle találgatások ellenére, amelyek valóban találgatások szoktak lenni, nem a világ végéről beszél, hanem a tökéletes megoldásról. Nem arról beszél, hogy egyszer mindent, amit szeretünk ebbe a világba el kell hagynunk, és le kell zárni a történelmet, hanem arról beszél, hogy azért kell lezárni, mert Isten most jelen pillanatban nem tud ennél jobbat adni, de szeretne, és hadd engedjük meg neki, hogy ez megtörténjen. És ezt így foglalja össze a Jelenések könyve majdnem utolsó szakasza, hogy íme újjá teremtek mindent. Mi az, ami nincs benne a mindenbe? Az minden, ugye? Az emberi kapcsolatok, az ember fizikai egészsége, lelki egészsége, a föld állapota, minden. Nem tudom, hogyha futurológusokat hallanak a televízióba, vagy különböző szakembereket, akik beszélnek a jövőről. Hallottak-e olyat, hogy jobb lesz? Mondta-e valaki azt, hogy azért kell mindennek elpusztulni, hogy ennél jobb legyen? Erről nem beszélnek ezek az emberek. Nem beszélnek a hollywoodi filmek sem, csak a kétséget és a félelmet plántálják belénk. Kihívás, hogy elgondolkozzunk ezen az utolsó mondaton. Íme, újjá teremtek mindent. Jézusban hinni, egyenlő az igazságban hinni. És az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ami ma rossz, annak egyszer vége kell, hogy szakadjon. Azért, mert Isten egy sokkal jobbat szeretne mindnyájunk számára adni. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna mondani. Amen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt a mai alkalmon, amikor közösen együtt tanulmányozunk Isten igéjét. Akik tegnap előttől kezdve itt voltak és együtt tanulmányoztuk Isten szavát, láttuk azt, hogy először a messiási jövendőlésekkel foglalkoztunk főleg az Ószövetségi Szentírásból. Tegnap este Jézus Krisztust, mint Jézust és mint Krisztust szerettük volna közelebb hozni. Ma pedig egy újabb témakör áll előttünk, Jézus Krisztus értünk végzett 9 szolgálata. Lehet, hogy kedves testvéreim, amikor elolvastuk a szórólapon, hogy Jézus Krisztus 9 szolgálata, akkor először azt kérdeztük meg, hogy csak 9 van? Nem. Egy órában nem fér bele több, hogy többel foglalkozzunk ettől a 9-től, és ezért Jézus Krisztus legfontosabb szolgálataival szeretnék Isten segítségével ma este foglalkozni a Szentírásból. Azonban mielőtt erre térünk, mi magyarok szeretjük a kicsinyített névmást alkalmazni. Nem István, hanem Istvánka. Nem Julianna, hanem Juliska. És ez a kicsinyítő szó nem csak a mi neveinkre vonatkozóan használatos a nyelvben, hanem nagyon sok keresztény embertől hallottam már azt, hogy a Jézuska majd megsegít. Semmi rossz nincs ebben, csak én úgy érzem gyermekkoromtól kezdve, amikor még katolikus templomba jártam és katolikus hittanra jártam, hogy a Jézuska majd megsegít, akkor rendszerint az ember a betlehemi jászolba bepóját, Jézus Krisztust, csecsemőt látja maga előtt. Ezért szeretném és szívem vágya, hogy Isten segítségével mindannyian, akik ma este itt vagyunk, nem csak tudásban, hanem lélekben is, nem csak lélekben, hanem jellemben is meggazdagodva távozzunk erről a helyről. Szeretném bemutatni, vagyis áttanulmányozni Isten segítségével Jézus Krisztusnak 9 szolgálatát, amit mindjárt szeretnék is sorba megmutatni. Jézus Krisztus a teremtőnk, törvényadónk, megváltónk, közbenjárónk, főpapunk. Ez az első 5 szolgálata, amit tanulmányozni fogunk ma este, majd találkozunk tovább Jézus Krisztusról, tanulunk, mint ítélőbírónkról, királyunkról, testvérünkről és az egyház alapjáról. Ez a témakörünk ma este, és nyomban szeretnék indulni az első szolgálatával Jézus Krisztusnak, az pedig Jézus Krisztus a Teremtő Isten. Lehet, hogy egyik legmeglepőbb szolgálata Jézus Krisztusnak az, hogy ő a Teremtő Isten. Mert általában úgy van köztudatban, a keresztény köztudatban, hogy az Isten, az Atya a Teremtő, Jézus Krisztus a Megváltó, és a Szentlélek pedig segít bennünket győzedelmes életet élni. Azonban hadd mondjam el, drága testvéreim, mindjárt ma este a kezdetén, hogyha tüzetesen olvassuk a teremtés történetét a Biblia első lapján, akkor látni fogjuk azt, hogy a 3 isteni személy részt vett a teremtésben. Ha fellapozzuk a Szentírást az első lapján, a Szentírás ezekkel a szavakkal kezdődik, hogy kezdetben teremti Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Hogy még közelebb hozzam ezt a bibliai kezdetet, az első szavait a Szentírásnak, szeretném elmondani azt, hogy Héberben az Isten az rendszerint egy-egy szó, vagy egy-egy névnek a végén jelenik meg, E és L betű. Izrael, küzdöttél Istennel és győztél. Jézus Krisztus egyik nevével foglalkoztunk, Immanuel, velünk az Isten. Dániel, Isten az én bírám. Azonban a héberben a többes szám úgy képződik, hogy a szóhoz, az e és az elhez van egy kötőbetű, és immel fejeződik be a szó. Az első, ami található, az az, hogy el. Azonban itt a kezdetben, ahogy a Biblia leírja, kezdetben teremti Elohim, ami annyit jelent, hogy kezdetben teremtette az Istenség az eget és a földet. A három isteni személy részt vesz a teremtésben, és ami nagyon megdöbbentő, hogy a hatnapi teremtésben, amely az első fejezetben található az Ószövetségi Szentírásban, és a hetedik nap eseményei Mózes első könyve második rész első három versében található, ha ezt összeszámoljuk, bátorítom mindenkit, járjon utána annak, amit mondott, 35-ször van a teremtés történetében megemlítve az Isten név. 35-ször. És mind a 35-ször héber nyelven Elohim, vagyis azt jelenti, hogy az Istenség. Azonban nézzük meg az első bibliai igénket zsidókhoz írt levélből, az első rész első két verséből. Minek utána az Isten sokrendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Kedves keresztény testvéreim is, kedves jelenlevő, kedves gyülekezet, kedves mindannyian, kiről szól ez az ige? Látjuk azt, hogy először Isten szólt sokféleképpen a múltban az atyáknak, prófétát, próféta után küldött Isten az ő népéhez, de ez utolsó időben szólt fia által, Jézus Krisztus által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Ez a sok szöveg közül az egyik, amely Jézus Krisztust bemutatja, mint teremtő Istent. Hozok mindjárt egy másik ígét erre vonatkozóan, a teremtés történetének leírásából, Mózes első könyve 1.26, mondta Isten, mondta Elohim, mondta az Istenség, teremtsünk. Nem azt mondja, hogy teremtek embert az én képemre és hasonlatosságomra, hanem teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Három szót találunk többes számban, ami megint arra utal, hogy a három isteni személy jelen volt a teremtéskor, és a zsidókhoz írt levélben is, még más igékben is látni fogjuk, hogy Jézus Krisztus volt az, aki a teremtést megvalósította épp úgy, mint ahogy Jézus Krisztus volt az, aki a megváltás tervét megvalósította és megvalósítja. Szeretnék még egy mondatot szentelni ennek a gondolatkörnek. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus, az Atya és a Szentlélek Isten részt vett a teremtés történetében, vagyis a teremtésben, és a három isteni személy részt vesz a megváltásban. Erre most nincs időnk külön kitérni, bárkit érdekel, ha az előadás végén felteszitek a kérdést, én nagyon szívesen kibontom ezt, amiről ma csak dióhéjban beszélek. Ha olvassuk János evangéliumát, az első rész harmadik versét, az első két versben azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. És az első rész 14. versében pedig azt olvassuk, hogy az ige testé lett. Tehát János evangéliuma első szavai, amikor említik többször az ige szót, akkor az kire vonatkozik? Jézus Krisztusra. És a harmadik versben azért tettem zárójel, hogy könnyebben érthető legyen, minden ő, ki az az ő, akire visszautal az apostol, Jézus által lett, és Jézus nélkül semmi sem lett, ami lett. Számos igével találkozunk, amely azt tárja elénk, hogy Jézus Krisztus a Teremtő Isten. Nem csak a mi bolygónkat teremtette, hanem amikor az új szövetségi szentírásban olvasunk arról, az imént hozott zsidókhoz írt levél, vagy Kolossé levélből, az első részből, a 15-től a 17-ig terjedő versekben, akkor azt mondja, hogy aki által a világot, a világ szó, amikor megjelenik a magyarban, magyar nyelven, magyar Bibliában, akkor a görögben koszmosz van. És mi is használjuk magyarok ezt a szót, hogy koszmosz, de mit értünk alatta? Az egész világegyetemet. Lehet, hogy megdöbbentő ez a tény, ez a megismerés, de ahogy említettem első este, azt mondja Jézus Krisztus, hogy az Isten szolgájának az a feladata, hogy az óból újat hozzon elő. Hogy elmélyítsük a Biblia ismeretünket, ezek által erősödjön hitünk, és változzon a mi jellemünk Krisztus képmására. Azonban szeretnék még egy kijelentést hozni, amit én, mint gyermek, aki 12 éves koromban elkezdtem olvasni a Szentírást, több mint 60 évvel ezelőtt volt az, nem értettem sehogy sem azt, ami itt áll előttünk Márk evangéliuma második rész 28. versében. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Én, mint katolikus szülők gyermeke, azt tudtam, hogy Jézus Krisztus Betlehembe született, és Jézus Krisztus Betlehemtől fogva létezett. Nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy lehet Jézus Krisztus a szombatnak az ura, aki Betlehemben született. De ezek után, amikor látjuk azt, hogy Jézus Krisztus a Teremtő Isten, és Jézus Krisztus a megváltó Isten egy személyben, akkor egy óriási felismerésünk van. Az, aki 6 nap alatt teremtette az eget, a földet és tengert, és mindent, ami azokban van, a 7. napot megáldotta, és jó maga is megnyugodott, és megszentelte, egyedül neki van joga Jézus Krisztusnak azt mondani, hogy az embernek fia a szombatnak is ura. A másik lehet, hogy az egyik legismeretlenebb szolgálata Jézus Krisztusnak az, hogy Jézus Krisztus adta a sínai hegyen a 10 parancsolatot. Lehet, hogy most fejetekben megjelenik az, hogy álljunk már meg, hát miről is van ma este szó? Igen, én Biblia szövegre megyek, és szeretném bemutatni azt a Bibliából, hogy mi mindannyian megismerjük a Biblia Jézus Krisztust, és igen, Jézus Krisztus az, aki a 10 parancsolatot adta a sínai hegyen. Honnan tudjuk ezt bizonyítani? Hozom az első kijelentést, a 10 parancsolatnál, amikor Jézus Krisztus ott van a sínai hegyen, és Jézus Krisztus mielőtt elkezdi sorolni a parancsolatokat egyik a másika után, először bemutatkozik. És ez a 20. rész második versében található Mózes második könyvében. Én az Úr vagyok a te Istened. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből a szolgálatházából. 2 nagy dolog áll ma ebben az esetben előttünk. Melyik isteni személy az, amikor az ószövetségi szentírásban meg van említve az Úr? Márpedig az Úr több mint 6000 helyen van megemlítve az ószövetségi szentírásban. Több mint 6000 helyen. Kicsoda az az Úr? Az Atya, vagy Jézus Krisztus? Szeretnék egy-két példát hozni a Bibliából, amikor fellapozzuk a Szentírást Ésaiás próféta könyvénél, a 43. résznél, ott értjük meg legvilágosabban, először a 11. verset olvasom. Tehát Ésaiás próféta könyve, 43. rész, 11. verse. Én, Ismét van a vagyok, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Drága testvéreim, melyik isteni személy a szabadító Isten? Az Atya, vagy Jézus, vagy a Szentlélek Isten? Ki az, aki megszabadít bennünket bűneinktől? Az Atya vagy Jézus, hogy könnyebb legyen? Emlékezünk tegnap este, amikor tanultuk, hogy ki adta születendő gyermeknek a Jézus nevet. Angyal adta. És tegnap este olvastuk azt is, hogy mit jelent a Jézus név. Nevezd az ő nevét Jézusnak, Máté evangéliuma első rész, 21. verstől kezdve, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ki mutatkozik be, ki az Úr, aki megszabadít bennünket a mi bűneinktől? Az Atya vagy Jézus? Egyértelmű Biblia kimutatása? Tovább megyek, és olvasom a 14. versből az első szakaszt. Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izraelnek szentje. Hát ki a megváltónk? Az Atya vagy Jézus? Úgy gondolom, hogy egyértelműen elénk tárulnak ezek a dolgok,

0: én vagyok. Jézus Krisztus kivel azonosítja a vagyok nevet? Önön magával. És ha figyelembe vesszük még tovább ezt a bemutatkozást, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből a szolgálat házából, melyik isteni személy volt az, aki kivezette Izrael népét az egyiptomi fogságból, és melyik isteni személy volt az, aki 40 évig pusztában vezette őket. Emlékezzünk csak vissza a Korintus második levél, 10 rész, 4. verse, a kőszikla pedig a Krisztus, aki követte őket. Jézus Krisztus volt az, aki jelen volt nappal felhőoszlopban, éjszaka tűzoszlopban. Akkor melyik isteni személy volt az, aki kihirdette a 10 parancsolatot a Sínai hegyen? Ez az egyik oldala az éremnek, szeretném hozni a másik oldalát is, szintén Mózes második könyvének a 24. részéből, a 9. és a 10. versből. Ez egy nagyon egyszerű kimutatás, és fennáll a veszély, hogy mi, akik bibliaolvasó emberek vagyunk, sokszor elolvastuk már, és átsiklott a figyelmünk ezen az igén, amit most olvasunk. Azután felment Mózes és Áron, Nádáb és Abihú, Áronnak két fia, Izrael vénei közül 70-en, és látták az Izrael istenét. Próbáljuk csak egy kicsit közelebb hozni ezt a felolvasott ige szakaszt. Hányan mentek fel egyszerre a Sínai hegyre? Egy kicsit számoljunk is. Felment Mózes, Áron, Nádáb és Abihú, és Izrael vénei közül 70 ezer összesen. Mennyi?
1: 74.
0: Mit mond a Biblia? Hányan látták az Izrael istenét? Mind a 74-en. Most ehhez szeretnék egy új szövetségi igét hozni, mert kedves testvéreim, egyetlen hiteles Biblia magyarázat az, amikor nem én vagy egy másik ember mondja meg azt, hogy ezt így kell érteni, hanem ahogy Ésaiás próféta könyvében találjuk, szöveget szöveggel, verssel verssel kell magyarázni, vagyis a Biblia kell, hogy megmagyarázza önön magát. És ez az egyetlen hiteles biblikus magyarázat. És most nézzük meg, mi van feljegyezve Timóteushoz írt első levél 6 rész 16. versében. Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Most szeretném, ha válaszolnátok a kérdésemre. Melyik isteni szemét nem láthatjuk mi, bűnös emberek? Az Atyát vagy Jézust? Melyik isteni szeméről beszél itt a Szentírás? Az Atyáról vagy Jézus Krisztusról? Melyikről? Mert itt azt mondja, hogy ki egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban vagy dicsőségben lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat. Kit nem láthatunk mi emberek, hogy élve maradjunk? Az Atya Istent. És itt az ige az Atyáról szól. És azért törekedtem inkább kisebb betűkkel kiszedni, hogy a felső igénél, amikor az utolsó szavakat olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy 74-en mentek fel a Sínai hegyre, és mind a 74-en látták kit? Az Izrael istenét. A Szentírásban pedig azt olvassuk, hogy az Atyát soha senki nem látta, és nem láthatta, akkor melyik isteni személy az, aki kihirdette a 10 parancsolatot, és akit láttak 74-en. Az Izrael emberei közül, akik felmentek. Ugyan milyen egyszerű és világos, hogy Jézus Krisztus. Azonban szeretnék még egy példát hozni, és itt értjük meg, hogy a két kőtáblára azt olvassuk az igében, Mózes második könyve 31. rész 18. versében, mikor pedig elvégezte a vele való beszédet a Sínai hegyen, által adá Mózesnek a két bizonyság tábláját, bizonyság két tábláját,

0: az Isten újjával írt kőtáblákat, akkor melyik isteni személy volt az, aki kihirdette a 10 parancsolatot? Ha úgy volna időnk, akkor még sokkal több ige helyet hoznánk, de szeretnék tovább menni, és látni azt, hogy Jézus egyetlen megváltó, Jézus Krisztusnak harmadik szolgálatát vagy tisztét. Úgy gondolom, hogy ez a legismertebb valamennyünk számára apostolok cselekedetében a 4 rész 12. versében, és nincsen senkiben másban üdvösség, és nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Melyik az a név, az az egyetlen név, aki által megtartatunk? Jézus. Egy percet legalább időzünk ennél. Miért Jézus Krisztus az egyetlen megváltó? Miért nincs, és miért nem lehet senki Jézus Krisztuson kívül megváltó, csak egyedül ő? Próbáljuk ezt a két dolgot összekötni. Ma este láttuk azt, hogy Jézus Krisztus megteremtett bennünket, megteremtette ő szüleinket. Ugyanaz az isteni személy, aki megteremtette őszüleinket, tehát Jézus Krisztus, ugyanaz az isteni személy jött le a földre, hogy meghaljon helyettünk. Mert ránk várt a bűn következtében, minden emberre vár az örök halál, és nekünk azért van reménységünk, mert volt valaki, és az nem más, mint a Teremtő Isten Jézus Krisztus, aki vállalta azt, hogy bennünket helyettesít az ő életének letevésével a Golgotai kereszten. Hadd hozzak még egy-két igét erre vonatkozóan. János első levelének első rész 7. versében, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Hisszük mi ezt, keresztény emberek? Úgy gondolom, hogy igen. Ezért nem is kell erről sokat beszélnünk nekünk. Nincs más eszköz, nincs más mód, ami megtisztíthat bennünket bűneinktől. Más szóval, nincs lehetőség, más lehetőség arra, hogy mi megszabaduljunk bűneinktől, egyedül Jézus Krisztus golgotai áldozata által. Nem tudom, próbáltuk-e már megfogalmazni, hogyan tudjuk mi, kedves testvéreim, megköszönni Jézus Krisztusnak azt, hogy ő helyettünk meghalt a Golgotán. Vagy hogy ne többes számban beszéljek, hogyan tudjuk megköszönni Jézus Krisztusnak azt, hogy érted, és értem, ő halt meg. Elmondok egy-két dolgot. Elége, ha imádkozunk hozzá. Elég köszönete az, hogy imádkozunk, és azt mondjuk, hogy köszönjük, hogy te helyettesítettél. Elége az, szavainkban mondjuk, hogy Istenem, köszönöm, hogy megsegítettél. Harmadik, vagy én, amit a Bibliából eddig megértettem, és szeretném ezt megosztani mindannyiatokkal, hogy szóban áldott dolog megköszönni, hogy Jézus helyettesített bennünket. De ez nem elegendő. A mi életünkkel köszönjük meg Jézus Krisztusnak. Úgy életünket összhangba hozzuk azokkal az elvekkel, amelyet Jézus Krisztus adott a mi számunkra. Jézus Krisztus negyedik szolgálata, Jézus Krisztus az egyetlen közben járó. Találjuk feljegyezve Timóteushoz írt első levél 2. rész 5. versében, mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és ember között az ember Krisztus Jézus. Kedves testvéreim, miért nem lehet senki más sem menjen, sem földön, sem ember, se semmilyen teremtmény, nem lehet a közben járunk, csak egyedül Jézus. Miért? Több oka van. Azért, mert Jézus Krisztusról, ahogy tegnap este tanultuk, ő emberi testvér. testet öltött magára. Jézus Krisztus Isten is volt, és ember is volt. Miért döntő ez a mondat, amit elmondtam, és ez az igazság? Azért, mert ha Jézus Krisztus lejön a földre, mint Isten, akkor nem tudná megérteni a mi problémáinkat. De mivel Jézus Krisztus emberré lett, tudja, mit jelent az, hogy valaki elfárad, tudja, hogy mit jelent a szomorúság, mit jelent a bánat, mit jelentenek különböző problémái az életben, és tudja, mit jelent meglenni kísértve a sátántól. Jézus Krisztus hozzánk hasonló lett, és mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. És Jézus Krisztus győzött a sátán felett az ő halálával a kereszten, és nem maradt a sírban, hanem harmadnapra halottaiból feltámadt, de itt a Bibliában azt mondja, hogy egy az Isten, egy a közben járó. Hol jár közbe Jézus Krisztus? Itt a földön, vagy fenn a mennyben? Kivívta a megváltás tervének földi szakaszát, lefizette a váltságdíjat, és megadta a lehetőséget mindannyiunknak és minden embernek a földkerekségén, hogy örök élet részesei lehetünk, azonban Jézus Krisztus felment a mennyben. Zsidókhoz írt levél 8. részében azt találjuk, hogy Jézus Krisztus az ő tulajdon vérével ment be a mennybe, hogy engesztelést szerezzen érettünk. És most elmondok egy roppant fontos elvet. Kedves testvéreim, amilyen fontos Jézus Krisztus golgotai áldozata, halála és feltámadása, ugyanolyan fontos Jézus Krisztus jelenlegi mennyei közbenjárási szolgálata. Nézzünk még egy igét erre vonatkozóan. Itt most félek attól, hogy ez a szöveg nagyon időigényes lesz mindannyiunk számára. Így olvassuk Zsidókhoz írt levél 6. rész 20. verséből. Ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint. Milyen főpap lett Jézus a mennyben? Először is örökkévaló főpap. És mit jelent a Bibliának ez a kijelentése, hogy örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint? Én több mint fél évszázada lelkészi szolgálatot végzek, osztom az élet kenyerét embertársaimmal. Nagyon-nagyon sok helyen és nagyon sok alkalommal megkérdeztek, hogy ki ez a Melkisédek. És különféle választ adtak az emberek. De kedves testvéreim, én azt mondom nektek, és azt mondom azoknak a kedves nézőknek, akik a világhálón is kísérnek bennünket, hogy mindig minden hitelvet egyedül és kizárólag a Bibliával ellenőrizzük le. Szeretnék elolvasni egy igét, amely segít, közelebb kerüljön hozzánk az, hogy kicsoda ez a Melkisédek. Ma este nem tudok foglalkozni azzal, hogy miért Melkisédek rendje szerint van. De csak szeretném ezt hozni, hogy kicsoda ez a Melkisédek. Így olvassuk Zsidókhoz írt levél 7. részében, a 3. vers sokakat megzavar, mert így kezdődik, apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten fiához, pap marad örökké. Ebből a versből nagyon sok keresztény ember ott következteti ki, hogy Jézus Krisztus a Melkisédek. Azonban először az utolsó mondatot olvasom el a szövegből, amely így hangzik, hasonlóvá tétetett az Isten fiához. Ez kizár minden olyan elméletet, és Melkisédek egyenlő Jézus Krisztussal. Ő, Melkisédek csak hasonló volt. Az előbbi versben pedig leírja azt, hogy igazság királya, azután Sálem királya, vagyis Jeruzsálem, a békevárosa, annyit jelent Jeruzsálem, a Sálem pedig a Jeruzsálemnek az ősi neve, azaz békesség királya. Tehát azt látjuk, hogy Jézus Krisztus nem Melkisédek, vagyis Melkisédek nem Jézus Krisztus, hanem azt látjuk az ígében, hogy Sálem város király volt, és a magasságos Istennek a papja. Eszembe jutott még egy dolgot szeretnék megoldani, mert itt ez zavar nagyon sok keresztény embert, aki olvassa a Bibliát, hogy apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. A Melkisédek megjelenése mindössze három helyen található a Bibliában. Mózes első könyvének 14. részében, a 110. Zsoltárban, és itt Zsidókhoz írt levélben. Amikor itt az apostol azt mondja, hogy apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül, sem életének kezdete, sem életének vége nincs, ez azt jelenti, hogy a nemzetségtáblázata Melkisédeknek nincs megírva a Bibliában. Azt sem tudjuk, hogy ki az apja, azt sem tudjuk, hogy ki az anyja, azt sem tudjuk, hogy melyik nemzetségből való, azt sem tudjuk, hogy mikor született, mikor halt meg, egyszerűen csak megjelenik Melkisédek Ábrahámmal való találkozása, amikor Ábrahám tér vissza a királyok leveréséből. Ma este csak ennyit tudok elmondani. Mivel Melkisédek az Istennek ószerződését, ószövetségét, amely a zsidó néppel kötött, Melkisédek több száz évvel az ószövetség megkötése előtt élt, amikor az emberek az új szövetség ígérete alapján igazultak meg, akkor jelenik meg Melkisédek, és Jézus Krisztus azért Melkisédek rendje szerint pap, mert a lévita papság az Krisztus halálával érvényét veszítette. Jézus Krisztus a hatodik szolgálatát szeretném taglalni tovább, egyetlen ítélőbíró. Kedves testvéreim, én tudom azt, hogy mi van elterjedve a keresztény emberek között, de nem a keresztény emberek, nem mi vagyunk a hibásak azért, ha nem tudjuk pontosan a dolgokat, hanem a lelkészek, akik nem tanítanak bennünket pontosan. Azt hangsúlyozzák, és azt tanultam én is gyermekkoromban, hogy az Atya Isten az ítélőbíró, Jézus Krisztus a közben járó, a Szentlélek pedig vezet bennünket az igazság útján. Kérdezzük meg Jézus Krisztustól, hogy mi a válasz. Lapozzuk fel a Szentírást János evangéliumában, az 5 rész 22. versében, ez személyesen Jézus mondja, mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. És figyeljük meg az utolsó szót, jelen időben, jövő időben, vagy múlt időben áll. Hogy van a Bibliában? Adni fogja, adja, vagy adta? Adta. És Jézus Krisztus világosan kimondja, hogy az Atya nem ítél senkit, mert az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Szeretnék valamit most, kedves testvérem, megkérdezni tőletek. Ki tudja a hiszek egy imádságot? Emeljétek fel a kezeteket, mert akkor én sokkal rövidebb idő alatt többet tudok mondani. 1, 2, 3, 4, 5-en ismeritek? Emeljétek fel, szabadon emeljétek fel. Aj, de szeretem! Testvérem, magasra emeltétek. Köszönöm szépen, akkor nagyon könnyű lesz megbeszélni. Ott van-e a hiszek egy imádságban az, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog erreveneket is holtakat? Ott van a hiszek egy imádságban? És kiről szól? Kiről szól az a, kiről beszél a hiszek egy, amikor azt mondja, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat? Az Atyáról, vagy Jézus Krisztusról? Köszönöm szépen a hangos választ. Akkor ki az ítélő bíró? Ki fog megítélni bennünket? Ki fog két csoportra osztani? És így tovább mehetnénk ragozhatnánk ezeket a dolgokat végtelenségig. Szeretnék még egy kijelentést hozni apostolok cselekedetéből, amikor Lukács evangélista írja a 17 rész 31. versét, olvasom, mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéri majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt, bizonyságot tévé mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt halottaiból. Kiről szól, drága testvéreim, ez az isteni kijelentés? Az atyáról vagy Jézusról? Kiről szól? Egy is ugyanaz. Jézusról. Világosan tanít bennünket Isten a Szentírásban. Testvéreim, nekünk egy gondunk van. Csak azt higgyük el, ami a Bibliában van. Még egy mondat elmondom, amit nagyon lényegesnek tartok. A Biblián kívül semmit az égvilágon ne fogadjunk el. Mert ha a Biblián kívül csak egy dolgot elfogadunk, akkor már is lecsúsztunk a keskeny útról. Mert nem tudunk két úton haladni, mert nem két út vezet a mennyek országába, hanem csak egy. Hiszem, hogy emlékeztek Jézus Krisztusnak a kijelentésére János evangéliuma 14 rész 6. versében, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki, ez egy óriási szó ebben a szövegben, senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Akkor hány út vezet a mennybe? Ahány keresztény egyház van, vagy csak egy? Ezért voltam szabad is hangsúlyozni azt, hogy csak azt fogadjuk el, ami a Szentírásban található. Még egy szöveget hozok, Korintusi levélből, a 2. levél, 5. rész, 10. versét, mert nékünk, minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Kinek az ítélőszéke előtt kell megjelennünk? Az Atya ítélőszéke előtt, vagy Krisztus ítélőszéke előtt? Mit ír a Biblia? A Krisztus ítélőszéke előtt. Hányunknak kell megjelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt? Mit mond az ige? Más szóval, lesz-e ember, vagy van-e ember, aki a Krisztus ítélőszékét ki tudja kerülni? Nem. És tovább megy, és azt mondja, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amit a csesben cselekedett. Vagy jót vagy gonoszt. Én tudom azt, hogy ennél a szövegnél legalább fél órát kellene időzni. Mit jelent ez a kijelentés, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett? Kedves testvéreim, mi mindannyian hitáltal igazulunk meg kegyelemből. Csak ne felejtsük el, hogy a megigazulás fél út a menny felé. És az, aki eljut a mennybe vezető lépcsőknek a felére, az még nem jutott a mennybe. Mert a Biblia azt tanítja, hogy 5 lépcső vezet a mennybe. Nem 5 út, 5 lépcsőfok. Elhívás, megtérés, megigazulás, megszentelődés és megdicsőülés. Én tudom azt, hogy nagyon áldott dolog volna ezt az 5 tanítás, bibliai tanítási tételt áttanulni, átgondolni, hogy lássuk meg azt, hogy hogyan jutok én el, hogyan jutunk mi célba. Isten, ami cselekedetünket vizsgálja, hogy milyen a mi hitünk. Ahogy ezt Jakab apostol mondja, a hit cselekedetek nélkül milyen, hogy is olvassátok ti a Bibliában? Halott. Mivel a Biblia a házastársakkal mutatja be az ember Isten iránti kapcsolatát, például Efézusi levél 5 résznek a 23. versétől egész a 32-ig. Mennyit ér egy feleségnek, ha a férj azt mondja, hogy szeretlek, majd megeszlek, de mellette tart egy másikat? Vagy mennyit ér egy férnek, ha a feleség is ugyanezt mondja, de mellette tart egy másikat? Mennyit ér a szó? Mennyit? Semmit, nagyon jól mondtátok, Testvéreim, mikor van a szónak értéke a házasságban? Ha elfűen éljünk. Ha számomra csak egy nőteremtés létezik, ahogy ezt az Énekek éneke könyvében azt mondja, az olyan az én mátkám, mint az erdő fái között a gyümölcsfa. Énekek éneke könyvében találjuk ezt a második részben. Sőt, van egy ilyen hasonlat ugyanott, bocsánat a kifejezésért, de ezt a Biblia hozza, hogy minden nő számomra olyan, mint a tüske. Ha így él egy férj, elfűjön a feleséghez, és először Istenhez, és ha így él a feleség, elfűjön szeretetben először Istenhez, és utána a férjéhez, akkor a szavunknak a családban értéke van. És ezért mondja az ige, hogy az ő cselekedetei szerint ítél meg. Még egy gyönyörű dolgot hadd hozzak, Jézus Krisztus szavait idézem fel Máté Evangélium 25. rész 31-32. versben. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Akkor ki az ítélőbíró? Az Atya vagy Jézus? Lépjünk tovább, Jézus Krisztusnak 7. szolgálata. A Bibliában ezt találjuk feljegyezve, először Zakariás próféta könyvének 9. rész 9. versében, hogy Jézus Krisztus a királyok királya. Mert amikor a Szamár csikón való bevonulását jövendöli meg Isten, Zakariás próféta által, mint egy 450 évvel az esemény előtt, akkor azt olvassuk, imé jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamár háton ülő, azaz nőstény szamának vendég. Kedves esélyen, tudjátok, hogy mi a különös? Az, hogy az ószövetségi szentírás már Jézus Krisztus nevezi királynak. Amikor az új szövetségi szentírást lapozzuk fel, akkor János Evangélium a 18 és 37. versében, amikor Pilátus előtt áll Jézus Krisztus, mondanék ki Pilátus, király vagy-e, hát te csak ugyan? Felele Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. És hozok még erre vonatkozóan számos igehelyet Jelenések könyvében, hogy Jézus Krisztus a királyoknak, királya és uraknak ura. 8. szolgálata Jézus Krisztusnak az, hogy Jézus a mi testvérünk. Nem tudom, hogy gondoltunk-e valamikor, amióta élünk, arra, hogy mi és Jézus testvérek vagyunk. 9 előadásban dolgoztam fel néhány évvel ezelőtt a mi atyánk imádságot. És amikor egy nyáron időt szakítottam arra, és bent voltam a városban, Szabadkán, mi Szabadkától egy 10 kilométerre élünk, Szeged felé, és egy ismerős zenetanárnővel találkozom az utcán, és azt kérdezi, Faragó lelkész, mivel foglalkozol most a nyári időben? Mondom, egy sorozatban feldolgozni készülök a mi atyánk imádságot. És mondom, hadd osszam meg veled egy gyönyörű dolgot, amit szeretnék mindenkivel megosztani, de te vagy az első. Gondolkodtunk-e testvéreim valamikor azon, hogy miért mondta el Jézus Krisztus így, hogy mi atyám? Miért nem mondta, hogy a ti atyátok? Vagy miért nem mondta, hogy az én atyám? Miért mondta Jézus Krisztus, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Magával ezzel az egy szóval, hogy mi atyánk, akiknek egy atyuk van, azok testvérek, nem? A mi atyánk legközismertebb imádság az egész Szentírásban. Jézus azt hozza tudtunkra, hogy ő és mi testvérek vagyunk. És kedves testvéreim, Engedjétek meg, hogy egy mondatba összefoglaljam, amit eddig áttanultunk. Milyen érzés számunkra az, hogy Jézus a teremtő, az én testvérem. Jézus a törvényadó, a testvérünk. Jézus a megváltó, Jézus a közbenjáró, Jézus a főpap, Jézus az ítélőbíró, a testvéred és a testvérem. Milyen érzés ezt úgy őszintén? Csodálatos érzés. Amióta én megértettem azt, hogy Jézus és én, Jézus és mi testvérek vagyunk, az én viszonyom Jézushoz testvéri viszony. Közvetlen viszony. Fel tudom keresni minden problémámmal, bűnnel, bánatommal, gondjaimmal, egészségi problémáimmal, mindazzal, amivel találkozom a hitélet útján, mindent elmondhatok neki, mint éles testvéremnek, mert a Biblia ezt mondja. Hadd hozzak egy csodálatos ígét a zsidókhoz írt levél 2. rész 11. verséből. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Kedves testvérem, ha mindent elfelejtünk abból, amit ma este tanultunk, ezt az egy boldogító igazságot magunkkal visszük. Boldogan mehetünk haza. A világegyetem teremtője, fenntartója, megváltója az az én testvérem. És arra bátorítalak benneteket, amikor ma este mielőtt nyugovóra térnétek. Boruljatok le az ágyatok mellé, és köszönjük meg, hogy Jézus és én testvérek vagyunk. Ő a mindenható, én pedig egy porszem, és nem szégyelli őket, idézem a Biblia szavait, testvéreinek nevezni. Sőt, a főpapi imájában Jézus azt mondja, szeretted őket, amiképpen engem szerettél. Ez egy másik óriási krisztusi kijelentés. Mennyire szeret bennünket a mi atyánk? Mennyire? Szeretted őket. Kik azok az őket? Rólunk, emberekről beszél. Szeretted őket, miképpen engem szerettél. Azt jelenti, hogy az atya amennyire szerette és szereti Jézust, annyira szeret téged és engem. Ez egy másik csodálatos érzés mindannyiunk számára. Azonban nézzük meg Jézus Krisztusnak a 9. szolgálatát. Jézus az egyház alapja. Először szeretném hozni az ígét, megbeszélni azt, amit az ígében Isten szava elmond, és utána gyakorlati oldalról közelíteni meg ezt. Efézusi levélben a 2. rész 20-tól a 22. terjedő versekben ezt olvassuk. Kik fölépítettetek az apostoloknak és a prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Tudom azt, hogy bibliaolvasók vagytok. De ha most arra kérnélek benneteket, hogy mindenki mondja el, hogy mit ért ebből a szövegből, én tudom azt, hogy sok mindent elmondanánk. És különböző dolgokat mondanánk el. De én egy dologra szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét. Mit jelent az a kijelentése a Szentírásnak, hogy kik fölépítettetek az apostoloknak alapkövét? A Szentírás melyik részét írták az apostolok? Az új szövetségi Szentírás. És mit jelent az, hogy fölépítetek a prófétáknak alapkövét? Mit jelent az, hogy fölépítetek a prófétáknak alapkövét? A Szentírásnak melyik részét írták a próféták? Az Ószövetségi Szentírás. És most figyeljük meg a szöveget, ahogy le van írva. Kik fölépítettetek az apostoloknak Újszövetségi Szentírás, és a prófétáknak Ószövetségi Szentírás alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. A Szentírás melyik részének alapköve Jézus? Csak az újszövetségi szentírásé, csak az ószövetségi szentírásé, vagy mind a kettőjé? Ez az. Erre csak amment lehet mondani. Kedves testvéreim, nekem olyan borzasztó hallani, amikor leülök embertársaimmal, testvéreimmel beszélgetni, és azt kérdezi tőlem, hogy legyen szíves, mondja meg lelkész testvér, hogy a Szentírás melyik részéből olvasta azt, amit olvasott. Mondom, az Ószövetségi Szentírásban. Ó, köszönöm, nekem az nem kell. Én azt nem fogadom el. Bejuthat-e bárki emberti a mennybe, ha nem fogadja el az hitének alapjául az egész Szentírást? Bejuthatunk-e? Íme az ige, a Szentírás mind a két részének Jézus Krisztus a szegletköve. És tovább megy, akiben, ami azt jelenti Jézusban, az egész épület szép rendben rakattatott, növekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettetek az Isten hajlékával lélek által. Drága testvéreim, mire kell építenünk a hitünket? A teljes szentírásra, vagy építhetjük hitünket egyházi szokásokra, egyházi rendeletekre és egyházi hagyományokra, vagy a Szentírás valamelyik részére. Tudjátok, hogy mi a probléma? Amikor tanulmány úton voltam Izraelben, nem egy zsidóval beszéltem, és zárójelben hadd mondjam el, hogy zsidó nyelven, Izraelben csak Ószövetségi Szentírás létezik. Az első héber nyelvű Bibliám, ami nekem volt, csak Ószövetségi Szentírás. Mi a zsidók problémája? Azt, hogy nem fogadják el az Új Szövetségi Szentírást. Meg lehet-e találni a mennybe vezető útnak tisztaságát és teljességét akkor, ha csak az Ószövetségi Szentírást fogadom el hitem alapjául? Erre a kérdésre a válasz az, hogy nem. De meg lehet-e találni a mennybe vezető utat és a teljes igazságot csak az Új Szövetségi Szentírásban? Erre a kérdésre is a válasz az, hogy nem. Íme az ige, amit láttunk. Azonban szeretnék még egy alap igét olvasni erre vonatkozóan, Korintus beliekhez írott első levél, 3. rész 11. verse, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, lehet-e más valaki, bárki hitünk alapja Jézus Krisztuson kívül? Egyértelmű, hogy nem. Ezért szeretném újból felvonultatni Jézus Krisztus szolgálatát, és ime a kérdés előttünk, elfogadjuk-e Jézus Krisztus teremtőnknek, törvényadónknak, megváltónknak, közbenjárónknak, főpapnak, ítélőbírónak, királynak, testvérnek és az egyház alapjának. Adjuk meg magunknak a választ. Vajon én, amikor azt mondom, hogy én, mindenki tegye fel magának a kérdést, lehetek-e igazi Jézus Krisztus követője, ha bármelyiket a kilenc közül azt mondom, hogy nekem nincs szükségem rá? Gondoljuk végig Jézus Krisztusnak ezeket a szolgálatait. Elfogadjuk-e Jézus Krisztust annak, aki ő a mi számunkra, aki ő az én számomra. Én döntöttem már nagyon régen. Számomra Jézus Krisztusnak szolgálatai az én példaképem. És szívből kívánom, kedves testvéreim, hogy Jézus Krisztus legyen mindannyiunknak a példaképe. Befejezésül még egy mondatot szeretnék megfogalmazni. Kivétel nélkül, nem csak mi, akik ma este itt vagyunk, kivétel nélkül minden keresztény ember olyan mértékben keresztény, amilyen mértékben Jézus Krisztust követi. És nem a nevünk tesz bennünket keresztényé, hanem a mi engedelmes életünk tesz bennünket keresztényé. Be akartam fejezni, még egy percet, ha megengedtek, hogy szóljak. Van egy ige, apostolok cselekedetében, úgy gondolom, hogy félálomban valamennyien el tudnánk mondani, de én most kész akarva szeretném kikeresni ezt az igét, ez pedig apostolok cselekedete 11. rész 26. versében található. Próbáljuk ezt átgondolni. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényekké. Készakarva hangsúlyoztam ki, mert ezt, hogy keresztény vagy keresztjén, csak magyar nyelven lehet elmondani. Köszönve azt, hogy legalább egyes nyelvészek szerint magyar nyelven 150 ezer szó létezik. Az egyik leggazdagabb nyelv a világon. Nem azért, mert magyarok vagyunk, hanem ez a tény. Én tudom azt, hogy évszázadokon keresztül teológusok, különböző egyház teológusai azon vitatkoztak, hogy úgy a helyes, hogy kiejtsük, hogy keresztény vagy keresztjén, és nem tudtak zöldágra vergődni. Mit jelent az, amikor úgy mondjuk ki, hogy keresztény? Ez a szó keresztből származik. A kereszt követői. Ha úgy ejtjük ki, hogy keresztjén, akkor azt jelenti, hogy Jézus követői. Na most, drága testvérem, az a fontos, hogy hogyan ejtjük ki, vagy az a fontos, hogy miben követjük Jézust. És befejezésül még visszahivatkozom erre az ígére. Hogy jött létre ez a nép, hogy keresztjén? Összejöttek az apostolok, a keresztény egyház vezetői, és azt mondták, hogy mi egy új nevet veszünk fel. Úgy jött létre? Ezt olvastuk?
1: Golgotai kereszt
0: halála után? De úgy jött létre, hogy az apostolok adták maguknak a nevet, ezt a nevet, hogy keresztény vagy keresztjén, nem ezt vitatom, vagy pedig a mások, a kívülállók, emberek látták, hogy ezek úgy élnek, mint Krisztus. És a kívülálló emberek nevezték el Jézus Krisztus követői keresztényeknek. Aki ezt írja a Biblia. Ezért szívből kívánom, drága testvéreim, hogy Isten segítsen meg bennünket, hogy mi Jézus követői legyünk. Hogy amikor szomszédom, vagy a férjem, vagy a feleségem, vagy a barátom, vagy ismerősöm szemléli a te életedet és az enyémet, akkor azt mondja, hogy ez úgy él, mint Krisztus. Mert amikor Jézus Krisztus nem sokára eljön ítélni eleveneket és holtakat, akkor nem azt kérdezi, hogy hogy hívnak, hanem egy dolognak lesz értéke. Ez pedig a Krisztus jellem mintájára kiépített jellem. És ebben segítsen meg az Isten, hogy hátlevő életünknek ez legyen központi célja. Hogy amikor eljön Jézus, akkor felismerhesse az ő jellemét a te jellemedben, az enyémben, és magához vegyen bennünket örök életre, Isten kegyelméből. Amen.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Sok szeretettel köszöntöm minden egyes nézőnket és hallgatónkat itt a Láthatár újabb adásában. Van egy különös jelenség a mai világban. Soha nem volt ennyi eszközünk arra, hogy időt spóroljunk, mégis egyre többen érezzük azt, hogy állandóan sietünk. Soha nem volt ennyi lehetőségünk arra, hogy könnyebbé tegyük az életünket, mégis egyre többen fáradtak, kimerültek, túlterheltek vagyunk. Mintha egy láthatatlan verseny részesei lennénk. Egy verseny, amelyben mindig van még egy feladat, még egy cél, még egy elvárás, amit teljesíteni kell. De vajon mikor válik az egészséges igyekezet teherré? Mikor fordul át a fejlődés kényszerré, a szorgalom pedig ön kizsákmányolásba? Erről beszélgettünk ma Juhos Lenke pszichológussal, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióba.
1: Köszönöm a meghívást, és nagyon köszönöm a témát.
0: Örülök, hogy újból találkozhatunk egy másik alkalommal, talán egy évvel ezelőtt egy másik pszichológiai témába tekinthettünk bele. Ma azonban a teljesítmény csapdájáról beszélgetünk, és rögtön az a kérdés merül fel bennem, hogy szokott találkozni olyan emberekkel, akik kívülről úgy tűnnek, hogy minden rendben van velük, rendben van az életük, azonban belül egy fáradtságot tapasztalnak, amit nem mutatnak ki, vagy nem látszik rajtuk. Szokott ilyen emberekkel találkozni?
1: Bőségesen vannak ilyen emberek. Szinte tele van a világ, hiszen sokan azt gondoljuk, hogy ez egy normalitás, az, hogy egyfolytában szaladgáljunk erre, arra minden ügyintézésben ott legyünk, és mindenki legyen pipálva. És amikor van ez a vágy, hogy mindent kipipáljunk és tökéletesítsünk az életünkben, ez a teljesítménycsapda. Most a teljesítménypszichológia úgy látja ezt az egészet, hogy van két oldala mindennek. Igaz, a teljesítménynek is van egy funkcionális, egy örömteli oldala, amely egy aktivitás után megtörténik egy eredmény, kapunk egy eredményt, annak örvendünk, és úgy éljük tovább az életünket. Most a teljesítménycsapda az a diszfunkcionális, örömteli, valahogy aktivitás, sikerélmény, viszont egy olyan élmény, amit túlzottan élünk át. Az az ember mindig így örömtelen sikerrel küzd. Ez azt jelenti, hogy például ez egy jel, bármit megkérdezünk tőle, mindig arra fog válaszolni, hogy mit csinál. Mi a tennivaló? Vagy mit fog csinálni? Hát most végeztem be ezt, most megyünk oda, muszáj ezt elvégezni. Tehát olyan feladat körként éli le az életét, ez egy fontos jel. Abban a kérdésben, hogy feltesszük azt a kérdést, hogy hogy vagy, abból már meg lehet tudni, hogy általában kivel beszélünk. Na most ezek a jelek úgy olyan csapdába viszik az embert, mert könnyen tudunk barátkozni ezekkel az emberekkel, hiszen nagyon motiválóak, írtóan ki akarják fényesíteni az életüket. Nem rossz ez, viszont akkor rossz, amikor önromboló, és ez a diszfunkcionális része. Ők magukban stresszesek, tehát egyfolytában valamiért harcolnak, és az a valami, az sokszor nem is az ő életükhöz tart.
0: Tehát valójában befolyásolja őket valami, akár gyerekkorból, vagy a múltból, és ennek hatására ők túl teljesítenek, vagy állandóan van egy ilyen kényszerük, hogy túl teljesítsenek?
1: Van-e az emberben egy ilyen tendencia, hogy nem ősi állapot ez, nem az ősi állapotunk nekünk az, hogy azért jöttünk valahogy a világban, hogy csendben éljünk, és csendben tudjunk végezni a feladatköreinkben dolgokat, tehát apró dolgokat. Viszont ezek az emberek kimondottan szaladnak az életükben, és nem ítélni való, hanem ez inkább egy olyan beszélgetés, amely felhívja az emberek figyelmét arra, hogy ha erre nem figyelünk, hogy nehogy átessünk egy csapdába, ami bennünket majd lefog, a munka csapdájába, a tanulás csapdájába, a hobbi csapdájába, akkor ha ez bennünket lefog, nem tudunk már önmagunkkal foglalkozni. És mentálhigiénia szempontjából már jönnek a megbetegedések. Tehát emiatt gondolom, hogy nagyon fontos erősítsük valahogy ezeket a pilléreket, amelyekkel napi szinten küzdünk, önmagunk is, mert nekünk is általában minden embernek vannak ilyen periódusai, hát ilyen kicsapongások, örömteli periódusok. Az a jó, amikor elérünk az életünkben valamit, és annak tudunk örvendeni, és nincs az az örömtelen siker. Az örömtelen siker az azt jelenti, hogy úgy leértékelem azt, amit eddig dolgoztam, hát csak ennyi, csak befejeztem az egyetemet, hát az semmi, mindenki befejezi ma az egyetemet, mindenki végez majd egyetemet. Tehát amikor úgy lesemmizem azt az értéket, akkor az agyam, maga az identitásom, mivel a társadalomban látom ezt, hogy kell harcolni, hogy egy pozíciót elérjek, akkor feszegetem valahogy magam, erőltetem magam, és ez az, ami idővel, évtizedek után betegségeket is hozhat. A jelenben olyan tünetek vannak, hogy szorongások jelennek meg, irritációk, alvási zavarok, békétlenség, tehát nagyon nagy a frekvenciája az ilyen típusú emberek környében a veszekedéseknek. Tehát az irritáció, a lobbanékonyság, ami ott jön, hogy az agy egyfolytában harcolni akar, és nem érti meg a másiknak a pozícióját, a másiknak a véleményét. Hát mindig ő fönt akar maradni. Valahogy a lény, maga a lény, az emberi lény nem csak erre született, hogy mindig dolgozz, mindig valamit érjél el az életedben, hanem maga az, hogy örvendj az életednek és a pillanatnak élj.
0: Ha egy ilyen személy lelassítana az életében, mit kezdene a csenddel, a békével? Zavarná őt? Feltalálná magát ebben? Vagy egy átmeneti szakaszon kell végigmenjen?
1: A teljesítmény csapdája, az egy olyan csapda, egy olyan hely, egy olyan periódus az életünkben, amikor úgy leül az ember, és csak ott mozgolódik, csak az a témakör, csak az a sportág, csak az a munka, csak az a fogyókúra érdekel, csak az, hogy szép legyek, csak az, hogy remek legyek. És az, hogy onnan kivegyél valakit erővel, az nem lehetséges. Tehát, hogy mondd neki azt, hogy ez így neked nem jó. Sokszor az emberek kritizálva érzik magukat. Ez mit jelent, hogy megsértődnek. És akkor folytonosan jó lenne, hogyha egy ilyen periódusban élünk, felfigyeljünk arra, hogy a testünk mit jelez nekünk, mert a test mindent mond nekünk. A test kommunikál velünk, és hogyha az ember maga önszántából motivált, hogy szemléletet váltson, az nem azt jelenti, hogy le kell mondjon arról, hogy menjen dolgozni, vagy hogy tényleg, hogy profi szinten dolgozzon egy adott pozícióban, hanem az, hogy egy kicsit nyitottabb legyen a tere, és hogy kóstoljon be más örömforrásokba is. Nem csak a munka fontos, nem csak az, hogy ragyogjak az úton, nem csak az, hogy mindig én nekem legyen hangos a hangom, a válaszom. Hát ez a tendencia, hogy én akarok nagyon-nagyon jó lenni valamiben, az mit csinál az emberrel? Oda szögezi. És ő ott marad. Ő ott látja a világot, ott úgy bezárkozik, mert általában ezek az emberek annak ellenére, hogy nagyon barátságosak, és nagyon üdeképük van, tehát friss, és mindig látjuk, hogy mozgolódik a világban, és mindent csinál. Sokszor ezek az emberek nagyon fáradtak, és hogyha ezt kezeljük, ezt próbáljuk, mint családtag, mint barát, mint gyülekezeti tag, vagy bármilyen közeli tag, megemlíteni az emberben, hogy nézd meg, ez a fáradtság, ez már egy olyan elem, ami nem hasznos számodra, akkor meg lehet, hogy ő neki fog úgymond, lehet, hogy nem önszántából egyedül, de kicsit változtatni. És ami nagyon fontos, hogy ne romboljunk náluk abban, hogy mi az érték számukra. Az, hogy sportág, vagy munka, vagy bármilyen, hát nem muszáj csak a munkaterületen, jegyekkel kapcsolatosan is az iskolában a gyerekeknél, hát nem csak arra fokuszáljunk, hogy most a vizsgám el kell érd azt az adott intervallum jegyet, hanem a folyamatra, hogy ügyes vagy, és hogy felkeltél, és megvan a reggeli, és akkor biztos, hogy van energiád. Ez nagyon-nagyon sokat számít nekik, hiszen mit csinálunk, amikor hajszoljuk az életünket, és vagdossuk saját magunkat? El akarunk valamit érni, hiszen bennünk van egy üresség az identitásunkban. Ez nem mese, hanem a fejlődés pszichológia lélektan ezt kimutatta, hogy abban a pillanatban, amikor az életünkben érzünk ilyen kis nulla pontokat, úgy is nevezzük, olyan üresség, nem tudom, hogy hol vagyok, ki vagyok, mit lehetne tenni, hát befejeztem a 8. osztályt, nem tudom, hogy merre menjek, milyen egyetemre menjek, na befejeztem az egyetemet, most hova menjek a munkahelyre. Hát ezek az ürességek valahogy az agy mindig azt csinálja, pótolni akar. És mit csinál? Vagy neki fog, és alvászavarókat hoz be, és akkor éjjel intézzük az ügyes bajainkat, vagy napközben jó sokat és jó étvágyal eszünk, vagy egyéb olyan irreális célokat akarunk elérni az életünkben, amit tudunk önmagunkban, hogy azt nem lehet, de hajszoljuk magunkat. Na ez az a csapda, amikor úgy megállok, és csak úgy kinézek az életemből, és nem tudom, hogy mit csináljak vele. És akkor megfogok egy területet, és azon dolgozom, és annyit dolgozom, hiába szólnak, a testem is szól, az emberek észreveszik, hogy tényleg sápat vagyok, dadogok, felejtek el dolgokat, egy útvonalra indultam, máshova kötök ki. Tehát ezek olyan jelek, amely a fáradtságnak kronikus tünetei. És ha ezekre nem figyelünk, mindennek van egy következménye. Most ennek van egy olyan veszélyes következménye, hogy egyenesen a mentális részünket sérti meg. Tehát az agynak a működését. Az, ha megsérül, azt nagyon nehezen lehet ápolni. Tehát nagyon bátorítom a nézőket és a hallgatókat, hogy bármilyen korosztályban vannak, és bármilyen célkitűzéseik vannak, ezek nagyon jók, és nagyon édesek sokszor. Hát olyan szépen hangzik, amikor valamire vágyok, igaz? Az egy cél. Hát hogy ne vágyudjak arra? Hát fiatal vagyok, hát most már elértem azt a kort. Ezek mind olyan dolgok, amelyek motiválnak, és ezek szükségesek. Viszont amikor az motivál engem, hogy én bizonyítani akarok, hogy ne maradjak le, mert hát mindenki modern világot él, és akkor mindent kicserélek a házban például, ami funkcionális is, vagy másképp öltözöm, mert hát most már elértem egy adott kort, és miért ne? Nem vagy önmagad. Tehát az agy visszamondja azt, hogy vigyázz, mert valamit nem csinálsz jól. És abban a pillanatban, ha én azt erőltetem, akkor ott már jön a szorongás, jönnek a depressziós tünetek, olyan, hogy van egy ilyen funkcionális depresszió, amit úgy nevezünk, hogy nem egy diagnózis, tehát nem nincs szüksége arra, hogy gyógyszeres kezelésben kigyógyuljon, hanem úgy mindig olyan gondterheltek vagyunk, és mégis minden jól megy körülöttünk, de nem vagyok boldog, és funkcionális vagyok. Tehát ezekre a tünetekre, ha figyelünk, akkor valahogy nem a sikerért élünk, hanem az örömért élünk. És ami nagyon fontos az, hogy a motiváció, ha örömöt hoz számunkra, az a belső hang, az az intuíció, hogy én nagyon jó vagyok valamiben, és én el is hiszem azt, nem csak elképzelem, hogy olyan akarok lenni, mert hát az most nagyon jól fizetett valami, akkor az sikert hoz. Ha nem, a másikért rengeteget kell dolgozni, és nem biztos, hogy eléred a pontot, mert a teljesítmény csapdájában nincs egy pont. Mindig többet akar az ember. Mindig.
0: Igen, ez összpontosult bennem is, hogy olyan, mintha nagyon keresnénk azt a célt, nagyon kiemeljük magát a célt, és ahhoz kötjük a pozitív érzelmeket, az örömöt, és figyelmen kívül hagyjuk a folyamatot, ami elvisz a célhoz, az lehet bármilyen rossz, bármilyen nehéz, mi azt el kell tűrjük, mert azt az egy pontot próbáljuk hajszolni, azt a sikerélményt, a végső célt. Jól értettem valahogy?
1: Pontosan
0: így kell felfogni ezt a csapdát?
1: De amikor csak tehát amikor a teljesítményt nézem, a teljesítményt hogy képzeljük el? Egy tevékenység végén, egy aktivitás végén van egy eredmény, amit felmérünk. Általában számok segítségével. Ennyit írtam el, ilyen pozíción van, ennyi a médiám. Most azt értékesítsük magunkban. Minek alapján? Amit hallottunk a szüleinktől, amit hallottunk a környezetünkből, és amit kér a társadalom. És ez az a pillér, ami nagy nyomást ad. Uh-huh. És sokszor megfeledkezünk a folyamatról, tehát, hogy nem egyik napról a másikra szeretnék főnök lenni. Vagy nem egyik napról a másikra szeretnék ennyit lefogyni. De biza, vannak, akik nagyon komolyan kitűzik ezt célként, és el is hiszik, hogy az valós cél. Nem is mondom, hogy nem az, viszont akkor egészségesebb, és akkor a valódi cél a tartalomnak megfelelő az én életemhez kapcsolódik, amikor részcélokká vezetem le. Tehát mi a tennivaló ahhoz, hogy én tényleg egy egészséges életmódot éljek? Például most ez a tendencia, hogy mindenki erre vágyik. Most valahogy az egészséges életmód sokak számára egy stílussá vált. Öltözeti stílus, maga az, hogy milyen üvegbe hordják a vizet, miből esznek, honnan vásárolják az ennivalót. Tehát ezek mind olyan értékek, amelyek úgymond leírják a teljesítményt, hogy én teljesítettem valamit, elértem oda, hogy egy egészséges életvitelem legyen. Viszont ott csapdában eshetek, hiszen hogyha én azt nagyon erőltetem, és nem felel meg az én szervezetemnek, és az én kulturális életmódomnak, akkor az bennem feszültséget hoz. És akkor itt van egy identitás zavar, amely annyira elvont fogalom, amit megpróbálok egy kicsit leírni, úgyhogy megértsük. Az identitás torzítás több eleme van, de az egyik az, amikor én tudom, hogy ki vagyok, tudom statikusan, hogy hol élek, hogy miből áll a családom, tehát milyen elvárásaim vannak, viszont amikor úgy megkérdik, hogy ki vagy, és mi vagy, nem tudja, hogy miről beszéljen. Tehát nincs meg egy komplex tablóképe. Az, hogy jó vagyok ebben, nem vagyok jó abban, stb. De amikor így nem tudom magamról megfogalmazni azt az 5 dolgot, hogy miben vagyok jó, vagy azt a 3-at, amiben nem vagyok eléggé jó, akkor van egy ilyen identitás torzítás, mivel meg lehet, hogy ezek az emberek általában arról fognak beszélni, amiben benne vannak abban a csapdában, de abban már régóta benne ülnek. És akkor fognak beszélni például a kellékekről, az olyan dolgokról, amivel foglalatoskodnak.
0: Uh-huh. Mondta azt, hogy betegségek is származnak ezekből. Uh-huh. Nem tudom, hogy melyiket vegyem hamarabb, a betegségeket, hogy ijedjünk meg, de aztán oldjuk meg őket azzal, hogy elmagyarázza nekünk, hogy kerülhetünk ki ebből a mókuskerekből, vagy kezdjük a pozitívummal, és utána beszéljünk a betegségekről. Lehet, hogy így lenne jobb, hogy említse meg nekünk röviden, hogy hova vezethet ez a mindennapi működés, hogyha valaki ebbe a teljesítmény csapdájában él, az hosszú távon mit eredményez az ember egészségében?
1: Maga az a teljesítménykényszer, ezt úgy lehet lefordítani, ezt a csapdaszót, nagyon fárasztó, tehát önromboló vetülete van. Végeztek is ezen kutatást, inkább megfigyelési kutatást, hogy az emberek hogyan... Ürülnek ki önmagukból, Ezt úgy nevezném pszichológiai szempontból, hogy egy adott pillanatban az ember eléri azt a csúcst, azt a felhőbe dobott teljesítménypalackot, vagy bármit, vagy csillagot, hogy nem tud neki örülni. És bezzeg sokan lekicsinlően, lenézven beszélnek a saját sikereikről. Ez azt mutatja, hogy sokszor az ember elégedetlen. És maga, én amikor például elégedetlenségről beszélek, akkor arra gondolok, hogy maga az az ember nem boldog. És vajon miért nem? Hát pszichológiai szempontból a mentális része a működésnek, a szervezetünknek sérült olyan szinten, hogy az agy úgy ütemezte be saját magát, erőltetve, hogy én mindig kell

0: évekig így sportolom az életem, hogy nekem ez a stílusom, és akkor sokszor azt mondják, hát én ilyen vagyok, hát én nem tudok másképp élni. Igen, de ők azzal küzdenek, hogy vagy nagyon lefáradnak, és küzdenek a többi teljesítményért, mert természetesen mondjuk vegyük a munkavetületét, ott van a család, lehet jön a kisbaba, vagy lehet jön az unoka, vagy lehet, hogy vannak elvárások, egy jó kirándulás, vagy egy másik dolog, amire nem is számítunk az életben, és ott nem tudja megállni a helyét, tehát már nincs energiája. Azért, mert az kis amigdala, az agynak az a kis mandula része, van egy olyan sejtömeg az agyunkban, ami nagyon szimpatikus, hiszen ő foglalkozik az érzelmeinkkel, és ő mondja meg azt, hogy küzd, maradj, vagy menj tovább, és hagyd a dolgokat. És ha én csak egy dologra fókuszálok, normális, hogy csak azt látom. Tehát van egy ilyen sérülés, hogy ilyen csőlátás, úgy nevezik, tehát annyira sűrített a látás, hogy ha észreveszük, általában úgy reagálnak, hogy hagyd békén, vagy később. Tehát van egy ilyen perfekcionizmus bennük, hogy el akarják halogatni a dolgokat azért, mert az a tünet van bennük, azt gondolják, hogyha ők az egész napot nem áldozzák fel arra, hogy azt elvégezzék, ők nem fogják tudni befejezni. Emiatt a teljesítmény erőltetés, maga az, hogy túl sokat akarok egy adott periódusban az életemben, oda is vezet, hogy nem tudok pihenni. Most van az aktív pihenés, maga az a vakáció, az a nyári vagy az évközben a kiruccanós dolog, és van az alvás, maga az alvás, tehát ez mind pihenésre megy, mind a kettő. Ezek sérülnek a leggyorsabban, főleg az éjjeli alvás. Látható alvási zavarok vannak, tehát ezt nem lehet letagadni. Elalvási zavarok, hát egész kettőig ott oldogatja a dolgait, annak ellenére, hogy ágyban fekszik az ember, mindig pörög, és mindig valamin gondoskodik, gondolkozik, és természetes az a periódus, amikor nagyon jól lehet aludni, tehát egész kettőig jó lenne szépen és nyugisan aludni, mert hát szépen takarít az agy, és az üzemanyagot nem tudja átadni neki, és normális, hogy fáradtan kell az emberke. Ha fáradtan kellünk másnap két naponta, akkor már a fáradtság nagyon kiüt szervezetben, és az agyban is. Na most van a nyári pihenés, általában azok az emberek, akik nagyon teljesítményfókuszált emberek, a pihenő időben, ha észreveszünk,
1: pörögnek.
0: Tehát van egy nyugtalanság, na megyünk, na jövünk, na mennyit ülünk. Lehet, hogy nem telefonozik és nem olvas, viszont mindig, tehát ha a témát kinyitod, a beszélgetési témát, valahol mindig ott van az, hogy miért elégedetlen. És akkor van egy ilyen stressz, krónikus stressz, az, amikor mindig problémát akarok megoldani, de már nem tudom megoldani. És íme ezek azok a pszichés tünetek, amelyeket kell nagyon nehéz élni a mai világban, a mai zajos világban, amikor egyfolytában ingerek jönnek felénk. Tehát annyi inger jön most felénk, mint ami 10 percen keresztül, mint ami ezelőtt, jó, 70-80 évvel ezelőtt egy hónap alatt jött. Tehát ez az inger csomag most, bum, jön minden.
1: Egy nagyon érdekes podcastet hallgattam pont erről, arról, hogy mennyit ülünk a szociális médián, meg a telefonon, még azt is le tudták mérni a kutatók, hogy hány métert teszünk meg az ujjunkkal, amikor görgetünk, illetve hogy hány ezer szó jut el az agyunkhoz, amikor különböző tartalmakat nézünk egy nap alatt, és elképesztő számokat soroltak fel. Nem tudom visszaadni őket, mert nem tudom kívülről, de lesokkoltam, amikor ezt hallottam. Azonban ezek az emberek ezt a pörgést meddig tudják vinni? Tehát meddig tartja fenn a szervezetük, az egészségük? Mikor le tudnak robbanni egy adott pontban? Hirtelen átváltozhat az egészségük annak a következtében, hogy több évtizeden át így éltek?
0: Annak ellenére, hogy jobb bíróképességük van, vegyünk egy olyan profilt, hogy nagyon jó, smart, bíróképességű ember,

0: vagy tinédzser, akinek nagyon jól felruházott talentumjai vannak, tehát ez nincs kizárva. Viszont, hogyha mindazokat használom, akkor egy idő alatt azok kiszáradnak, tehát elocskulnak. Ez nem olyan szinten, hogy csak ugyan mesebeli szinten mondom, hanem tényleg már nincs mit csináljon velük. Tehát olyan szinten működik az egész, hogy na most én ezt elértem, és most ennél tovább mit csináljak? Hát megint építek egy újabb házat. Az se lesz jó, lehet, mert más tendencia jön, egy másik modern kép. Most régebb csak úgy beszéltek róla, de most a világban látható a burnout, a kiégés, és ez ennek az életstílusnak ez az eredménye. Tartottam is prevenciós programokat a kiégéssel kapcsolatosan, és ugye az emberek nem tudták megérteni, és nem tudták elképzelni, hogy úgy kiégek, és mitől égek ki, hát alszok, eszek, és megyünk kirándulni, emez, amaz. Addig, ameddig megengedik ők, hogy ott azt a kis téglatestet megmozdítsd, pont ezt a teljesítményvágy iránti munkát, az, ha nem mozdul el, és nem sikerül hogy elmozdítsák, nem is értik, hogy mi az, hogy kiégés. Most a kiégés az egy romlott állapotú periódus, úgymond. Csúnyán hangzó szó, de tényleg, hogy ez valahogy így írja le a szaktudomány, mert fizikailag romlásba indul az egész szervezet, és pszichésen is, és emocionálisan. Ez is mit jelent? Tehát annyira lelassul fizikailag az ember, hogyha egy olyan stádiumba jutunk, hogy effektív már nincs ereje a kis szokásos dolgokkal foglalkozni, mosogatás, vagy bármi vásárlás, vagy öltözés, tehát olyan elementáris dolgok, ami eddig automatikusan jött. Na most ez azért van, mert a prefrontális kéreg egy adott időben kifárad, és a sok húzás után, hogy gyere, mert bírjuk, mert megyünk, itt vagyunk, optimisták vagyunk, minden jó lesz, szép az illet, hogy ne tudnák, többiek csinálták, megyünk. Tehát nem elég ez a verbális motiváció, ez lovaglás. Igen, most stressz alapon a kis amigdala az kidagad egy adott szinten, tehát, és azt érzi, hogy stresszelve van, tehát egyfolytában fárasztó az, hogy na most menjek, na most harcoljak, most mit csináljak, tehát, és akkor ő küld a prefrontális kéreghez ilyen kis stimulátor jeleket, és mondja, hogy na most döntsd el. És az az érdekes, hogy a kutatások azt mutatják, hogy amikor úgy belefárad a kis mandula alakú sejtömeg, akkor a prefrontális kéreg is kezd szűkülni és vékonyodni olyan szinten, hogy ő úgy már, mintha nem lenne kedvezzel foglalkozni, és hogy már hagyjatok békén, nem mindöntsek annyit, de túl sok bejövetel van, és kijövetelt is kérünk. Tehát csomó kérdés és csomó választ várunk el saját magunktól ugyanabban a pillanatban. Tehát ugyanabban a pillanatban. Például én nagyon boldog vagyok, igaz? És jön felém egy kérdés, na, mit kell csinálják? Boldog is kell legyek? Le is kell reagáljam azt, hogy boldog vagyok, mert lehet, hogy százan látják, és választ kell is adjak egy kérdésre. Tehát az is stresszfaktor, hogyha az nem tudom rendesen menetrendszerűen elvégezni. És fizikailag észrevehetünk ezen a kiégés fele menő embereken, hogy nagyon érdekes, hogy elvesztik azt, hogy hát van egy ilyen szédülési kényszerük is, ez mind a prefrontális agykéreg foglalkozik ezzel, döntési problémáik vannak, alvási problémák vannak, tehát az reggel, annak ellenére, hogy kialusz a 8-9-10 órát, de mind fáradtan kell fel. Tehát ez az első látható jel, az a fáradtság, amikor nagyon nehéz, az is, hogy felálljak, és erre nagyon kell figyelni. Nagyon lobbanékonyok, és ami még veszélyes, hogy ebben a periódusban bejönnek azok a mesterséges dolgok, amit mi beviszünk az életünkbe azért, hogy felpompáljuk magunkat, és hát a koffein tartalom meg növekszik, igaz?
1: A cukortartalom is.
0: Igen, és vannak olyan periódusok, amikor alvási generátorokat is veszünk be gyógyszerszinten, tehát mit csinál az ember? Nappal energia, nyomjad, bármi van, dolgoz, és hát este szegény a kicsi agyunk nem tud lepihenni, és akkor egyesek már erre is gondolnak, hogy mit csinálják, hogy jól tudjak aludni, mert nem lehet aludni. Tehát amikor nincs meg az egyensúly alvás és élet között, rendes étkezés és élet között, öröm és siker között, kudarc és siker között, akkor rengeteg rendellenesség következik be a szervezetünkben.
1: Uh-huh. Hogy kellene kinézzen kiegyensúlyozottan az életünk? Tehát mi számít kiegyensúlyozottságnak, mi számít már teljesítménykényszernek, és hogy tudjuk elérni ezt a kiegyensúlyozottságot?
0: Hát ez egy folyamat, ez egy hatalmas munka, az első lépés még mindenben az, hogy én ezen elgondolkodjak egy kicsit, és komolyan vegyem ezt a témát, hogy én milyen beállítottságú vagyok, és hogyan voltam nevelve. Tehát mi kellett számomra az, hogy teljesítmény, miért szoktam elkeseredni nagyon, és miért szoktam én örülni. Tehát egy ilyen önismereti listát, akár így 10 perces unalomban is el lehet ezt végezni, nagyon jól jönnek, és ezeket úgy 2 hetente frissíteni, ezek nagyon komoly önbeszélgetések, amikor rájövünk, hogy melyik az a fonal, amely elválasza az egészségünket egy kis szindrómától vagy tünettől. Most mi mindig arra vágyunk, hogy egészségesek maradjunk, és azok legyünk. De mit teszünk érte? Abban a pillanatban, amikor a teljesítményt nem sikernek nézzük, hanem maga örömnek vesszük azt, hogy mit teszünk meg azért, hogy oda eljussunk, akkor minden olyan kiegyensúlyozódik, saját magától minden elrendeződik. Miért? Mert van időnk élni, van időnk elmenni sétálni. Ha elmegyünk sétálni, akkor nem azon pörgünk, hogy most hány oldalt fogok elolvasni, vagy hogy honnan vegyem meg azokat az anyagokat, hogy sikeresen és nagyon jól el tudjam végezni a munkát. Hát ez a sok kérdés, amit mi nem tudunk feloldani és megoldani, ez egy kis zsákocskában valahol ott marad, és az valamikor úgy kibomlik, kipattan, és az az egészségünkön pattan ki. Az egészségtudományok azt bátorítják, a mentális egészségtudományok, hogy tehát olyan szinten éljünk, hogy napra készen, tehát az adott napnak éljünk. Uh-huh. Tehát ez a fókuszált jelen, ez nagyon fontos. Mert ha mindig a múltba pörgetjük a dolgokat, és ott albumképszerűen nézzük az életünket, és bánkodunk azért, ami nem jött össze, és azt próbáljuk átvinni a jövőbe, de nem nézzük meg, hogy a jelenben milyen fizikai, pszichológiai, emocionális erőforrásaink vannak. Na, ez az egészségnek az alapja, pszichés egészségnek az alapja, hogy nézzük meg, hogy bennünk melyek azok az erőforrások, amivel tovább tudunk menni és alakítani valamit az életünkbe. És akkor sikeresen el tudunk menni vizsgázni, anélkül, hogy végigpörögjük azt, hogy nem fog sikerülni, vagy hogy pont 9 valamennyit akarok megírni, és nem azt fogod megírni, hanem valamivel kevesebbet, és ha nagyon-nagyon pörgetem a dolgokat, és azt akarom magamból, akkor mintha meg lehet, hogy van egy ilyen kognitív passzivitás, hogy pont abban a pillanatban felejted el a dolgokat, pedig otthon tudtad. De az miért? Mert az agy azzal foglalkozik, hogy én stresszes vagyok, és én nagyon elvárom magamtól azt, hogy én nagyon jól teljesítsek, de aztán szuper jól teljesítsek. Nem azzal foglalkozik, amit összegyűjtöttem, hanem azzal, hogy irányítsa, hogy nehogy még nagyobb baj legyen, robbanjon a stressz belőlem, sírás, gyomor, tünetek, meg egyéb dolgok. Tehát a testünk nagyon ügyesen tud kiegyensúlyozottan élni.
1: Egy ilyen villámkérdéses részt is előkészítettem a mai beszélgetésre, de nem tudom,
0: Szeretettel
1: hogyha
0: belefogok.
1: hát igen, csak azon gondolkozok, hogy lehet, hogy bizonyos embereknek inkább jobb az egyik, mint a másik,
0: Na,
1: vagy
0: kimondottan,
1: tehát, hogy
0: természetesen.
1: személyfüggőek ezek a dolgok, de adjunk egy próbát, és lássuk, hogy esetleg, hogyha van olyan, mert két opció van állandóan, és a kettő közül kell választani, de hogyha van olyan, amíg esetben mind a kettő fontos, vagy egyik sem igazán, akkor ezt is
0: Meg azt is el
1: kifejezheti.
0: lehet valahogy, hogy lássuk, hogy anélkül, hogy túl sokat analizálj, maga az első input mit ad, meg maga a szónak a hallása, mert általában az első reakció úgy mondják, hogy az a valós reakció, és akkor menjünk erre, jó?
1: Hát lássuk, siker vagy nyugalom? Mit kellene válaszol az ember a kettő között?
0: Mit kellene válaszol, vagy én személyesen mit választanak?
1: Mind a kettő, mind a két kérdésre
0: A
1: kérek.
0: nyugalom a legfontosabb.
1: Ez mindenkire érvényes, és az önszemélyes
0: A
1: válaszol?
0: nyugalom a legfontosabb.
1: A nyugalom. Dicséret vagy belső béke?
0: Sokak számára a dicséret fontos, mert egy külső motivációs, mozgó dolog, és igen, mehet ez.
1: Önnek a dicséret vagy a belső béke az, ami erősebb?
0: A belső béke az, amikor elégedett vagyok saját magammal, és ott az erőforrásaim, az, hogy tényleg arra vagyok képes. Most ezt ennyit tudtam megtenni.
1: Multitasking vagy fókusz? Melyiket választja a kettő közül saját magára nézve?
0: A multitasking az most nem megy. Nem megy. A fókusz, az fókusz, az sokat segít abban, hogy elkezdjem és be is fejezzem a dolgokat.
1: És ez általában az embereknek gyakrabban melyik szokott jobban menni, a multitasking
0: ez
1: vagy a
0: kortól
1: fókusz?
0: Függő. Ez kortól függő. A fiatalok nagyon jól tudják ezt végezni. Viszont az eredmények azt mutatják, hogy aki multitaskingba megy, egy tevékenységet se végez be
1: teljesen a végéig.
0: Hát nem csak úgy a végéig, de helyesen is.
1: Pihenés vagy produktivitás?
0: Produktivitás.
1: Ez a személyes válasz, vagy a pszichológiai tanácsadás?
0: A személyes válaszom, produktív ember vagyok, extrovertált ember, és a produktív pihenésre vágyok mindig. Az azt jelenti, hogy amikor pihenek, akkor pihenek. Tehát ez is produkció lehet.
1: Hogy néz ki a pihenés az ön esetében? Hogy tudja elválasztani mint azt a sok információt, amit kap a tanulmányozás által, ugyebár szaktudományokban jártas, sok mindent olvas, pácienseket találkozik, sok mindent mondanak, tehát azért itt nehéz, még nehezebb másnak a terhét is elválasztani a saját terhektől. És hogy éri el egy
0: idő után kell.
1: Az
0: tehát ez idő után bármilyen mesterségben úgymond annak ellenére, hogy emberekkel dolgozunk, vagy nem, tehát kell egy kis idő, ameddig az agy megérti azt, hogy mi a magánélet, és mi a munka, vagy mi a hobbi. Sokan a hobbit is úgy élik, mint magánélet. Tehát elviszik az egész családot azért, mert valakinek van egy saját hobbija, és akkor mindenki ott kell ücsörögjön hetekig, ami sértő, és utána pedig csodálkoznak, hogy van a nagy bum a családban. Hát valahogy ez tényleg modellként lehet venni azt, amikor valahogy meg tudjuk fogalmazni, mi az, hogy magánélet, és mi az a környezetem, és onnan kezdődik a pihenés. Most utána olvastam, hogy mi az a pihenésnek a pihentetője. Nagyon kíváncsi voltam neurológiailag, és kimutatták azt, hogy minél kevesebb inger környezetben vagyunk, annál könnyebben tud regenerálódni a test, szinte újítja magát, tehát minél kevesebb inger. Az inger az minden, ami zakatol, minden, ami színes, minden, ami mozog, tehát úgy kell elképzelni, ami felhívja a figyelmünket, és már pörögteti az agyunkat, hogy valamit dolgozzon. Nagyon jól jön pihenésként a fizikai aktivitás. Az inaktivitás sajnos idővel kis apró betegségeket hoz, de ha aktivizáljuk valahogy a szervezetünket, az az érdekes, hogy még a kertészkedés alatt is bármit végzünk, stresszoldó tevékenység. Tehát a stressz hormon megtalálja azt a szintet, ami kell a te szervezetedben, és ott marad.
1: Azt hiszem, a következő kérdés az már egyértelmű ebből a válaszból. Elérhetőnek lenni, vagy eltűnni egy napra?
0: Eltűnni
1: egy
0: napra. Jól jön.
1: Karrier, vagy egyensúly?
0: Egyensúly most már, egyensúly.
1: És eddig igen. Volt a karrier?
0: Igen, van egy idő, van egy periódus, 25, hát most ez a korosztály, amikor valahogy ez a prefrontális agya abban a korosztályban végzi be valahogy a fejlődést. Lehet, hogy az én generációm hamarabb, mert nem volt annyira nagy a pörgés, tehát most már egy kicsit az agy is alkalmazkodik. Van egy olyan szint, amikor az ember vágyodik valamit elérni. Na most én tényleg felépítettem magam körül egy jó kézzel fogható területet, amely által, tehát úgy hobbi szinten kezdtem valahogy, mert nagyon szerettem az emberekkel beszélgetni, és nagyon érdekesen úgy jöttek aktualizálódva a tanácsok, vagy úgy észrevételeim. És akkor azt mondtam, hogy egy karriert alakítok ki ebből, és megérte.
1: Hála az Úrnak, hogy ebbe belekezdett.
0: Mert egy adott pillanatban az életedben eljön az, hogy mit értél el az életben, és ez is az identitáshoz tart. Köszönöm.
1: Csend vagy háttérzaj?
0: Hát csend. Attól függ, most ez az érdekes, hogy most eszembe jutott egy másik kutatás, hogy vannak emberek, akik háttérzajban tudnak dolgozni, vagy háttérzajban tudnak tanulni. Én is abban a területben jól mozgolodom, de van, amikor nagyon fontos a csend, amikor nagyon-nagyon komoly döntések előtt állunk, akkor nagyon jó a csend, de a milyen fajta csend? Nem az inger fosztott csend, hanem az a csend, amikor az agyban érzem azt, hogy egy emóció nem túl erős. Mert ha túl erős az öröm, a szomorúság, a félelem, vagy maga az az olyan semmi, nem, nincs, nem kell semmi érzés, akkor nagyon helytelenül tudunk működni.
1: És dönteni is.
0: És dönteni, természetesen. És emiatt gondoltam, hogy írjam le ezt a csend szót, mit jelent.
1: Még egy kicsit, vagy elég volt mára? Melyik magatartás áll önhöz közelebb?
0: Ha az úgymondott kiírt elemek, általában mindig úgy működök, hogy 3-5 között valamit azért végezzek el, akkor lehet, hogy az első opció. De amikor érzem, hogy a testem jelzéseket ad, és könnyen fel tudom ezeket fedezni, akkor elég volt. Tehát stoppolom. Nagyon fontos az, hogy megtanulj valahogy a szervezetedre figyelni. Mondja azt, hogy mikor álmos vagy, és akkor egy kis pihenés jól jön, vagy mikor kell enni, vagy mikor kell megpihenni, mikor lehet egy kicsit unatkozni, ami nagyon jól jön.
1: Ha záró gondolatként a végső következtetéseket kellene levonni a mai beszélgetésből, és kiemelni azokat a fontos gondolatokat, amik nagyon relevánsak a mai témában, és akár tanácsként is mehetnek a nézőknek és a hallgatóknak, akkor mit fogalmazna meg ebben a záró részben?
0: Nagy szeretettel megfogalmazom azt, hogy, és erősítem ezt a gondolatot, hogy szeressük ezt, hogy magunkban van ez a mentális rész, és hogy érezzük azt, hogy tényleg ez az agyunk egy olyan része a testünknek, amelynek hatalmas a bíróképessége. Tehát rengeteget tud ő végezni, és ennek úgymond ezzel úgy hálásan élve, akkor helyesen is tudunk élni. És hiteles az a gondolat, hogy az élet az máról szól. És nagyon örülök akkor, amikor mosolyt látok, és azt a békét abban a beszélgetésben, amit aznap bárhol elpöttyintetek az életem során, látok embereket, akik tudnak élni. Tudnak csendesen is szaladni, tudnak csendesen is beszélni olyan szinten, hogy nem akarnak más lenni. És tanácsolom ezt az emberekben, hogy napi szinten reggel, amikor megvan az ébredés, hogy legyenek hálásak azért, hogy ki van adva az a nap, és gondolják el, hogy aznap mi a tennivaló, és prioritizálják. A maga prioritizálás azt jelenti, hogy mi a legfontosabb, és mennyi erőt vesz fel az. Mert ha egy nagyon nehéz tevékenységről van szó, akkor nem tehetek be még 3-4 olyan nehéz tevékenységet, mert idők során az feszültséget hoz. És gondolom, hogyha megkérdezzük az embereket, senki se szereti a feszültséget és a békétlenséget. Hát próbáljunk valahogy kedvesen lereagálni akkor is, amikor látunk olyan embereket, akik fáradtak. És amennyiből lehet, kerüljük el ezt az etikettet, hogy na most te ilyen teljesítmény csapdájában küzdesz. Lehet ápoló szinten elbeszélgetni arról, hogy tényleg, ha egy kicsit figyelsz erre meg arra, akkor meg lehet, hogy egy kicsit jobban tudsz örülni annak. Az emberek mindig arra vágynak, hogy dicsérjék. És ha te ilyen saját magad nem sikerül, hogy önelégedett legyél, és hogy dicsért a nap végén magad, és természetesen, hogy a jó Istent is, akkor hol van valahol az élet értelme? Mert csak szaladunk, szaladunk, szaladunk. Egy másik nagyon-nagyon fontos tanács, hogy a fizikai részünket, a szervezettel kapcsolatos dolgokat, azokat ne hanyagoljuk el. Amikor látjuk azt, hogy majd bejön a mondatsorba az, hogy majd megteszem, majd kialszom magam, majd kipihenjük magunkat a vakációban, majd megünnepeljük a születésnapodat máskor, majd így, majd úgy. Hát ez egy olyan elhalogatás, amely bűntudatot hoz, és a bűntudatot nagyon nehéz viselni.
1: Hát hálásan köszönjük azt, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi információt át tudott nekünk adni a teljesítményről, úgy egymagáról, mint arról a csapdáról, amiben lehet, hogy többé vagy kevésbé mindannyian feltaláljuk magunkat egy adott pontban az életben. Nagyon sok információt elmondott nekünk, és hiszem azt, hogy egy-egy része valamennyiünket csak megérintett, úgyhogy köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm, hogy segítséget próbált nyújtani nekünk azáltal, hogy beszélt nekünk ebben a témában. Szeretettel visszavárom még a stúdióba.
0: Szeretettel visszajövök, és nagyon köszönöm a hallgatóknak a türelmét és a figyelmét, és szeressenek örömteljes életet élni. Ez a vágyam.
1: Köszönjük szépen! Ha szeretnék visszanézni ezt, vagy korábbi műsorainkat, keressék a Reménység TV YouTube csatornáját, és iratkozzanak fel a csengő ikonra kattintva, hogy a jövőbe sem maradjanak le beszélgetéseinkről. Köszönöm vendégünknek, Juhos Lenkének, hogy elfogadta meghívásunknak, önöknek pedig a figyelmet. Vigyázzanak magukra, és ne feledjék, néha a legnagyobb előrelépés nem az, amikor gyorsabban haladunk, hanem amikor időt szánunk arra, hogy megálljunk, és újra megtaláljuk a helyes irányt. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, Küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a földfüve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt. Szívből örülök annak, hogy alkalomtól alkalomig közösen együtt foglalkozhatunk a Szentírás különböző igazságaival. Ennek a témakörnek, ha címet kell adni, akkor ezt tudnám adni, és ezt tudom adni. Engedelmesség egyenlő élet, vagy engedetlenség egyenlő halál. Éden kapujától kezdve az egész Szentíráson keresztül végigvonul egy fogalom, Istennek egy fontos kinyilatkoztatása az, hogy Isten Édentől kezdve minden ember elé két utat tett. Ádámnak, Évának azt mondta, ha engedelmes leszel, élsz. Ha eszel a tiltott fa gyümölcséről, meghalsz. És ez az isteni elv húzódik végig az egész Szentíráson. Amikor Jézus Krisztus itt élt a földön, és életének leghosszabb prédikációját tartotta meg a hegyen, ezért is nevezzük hegyi beszédnek. Máté evangéliuma 5., 6. és 7. részében találjuk ezt a csodálatos, bőtartalmú, sokatmondó beszédét Jézus Krisztusnak, és a 7. rész 13. és 14. versét óhajtom alapgondolatul idézni. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz. És sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Jézus Krisztus itt két utat tesz elénk. Hiszem, hogy ezeknek az igazságoknak a meghallgatása után mi is útkereszteződéshez értünk. Mi is lelkünk mélyén érezzük azt, hogy döntenünk kell, vagy az engedelmesség útján járunk, vagy az engedetlenség útján járunk. Azonban mielőtt ezzel foglalkoznák, szeretnék egy nagyon fontos kérdést feltenni, azért, mert sokan úgy gondolják, hogy jó emberek, és ők biztosan Isten országának örökösei lesznek, még akkor is, ha nem engedelmeskednek mindenben Jézus Krisztusnak. Vajon születésétől fogva minden ember melyik úton indul el a két út közül? Mert itt Jézus Krisztus két útról beszél, a széles útról, amely a halálba vezet, a keskeny útról, amely az életre vezet. Melyik úton indulunk el, mindannyian, kivétel nélkül, születésünknél fogva? Szeretném fellapozni a Szentírást. A Zsoltárok könyvében, az 51. Zsoltárnak a 7. részében, ahol a Zsoltáros egyértelműen és világosan elénk tárja azt, hogy minden ember melyik úton indul el. Ezt azért is szeretném tisztázni, mert nagyon sok ember azt mondja, hogy amiben születtem, abba akarok meghalni. Hát ha tudnák az emberek, hogy miben születtek, akkor ezt senki nem mondaná, hogy abba akarok meghalni. Mert ezzel a mondattal, hogy amiben születtem, abba akarok meghalni, vallásához ragaszkodását fejezi ki az ember. Azonban ez a mondat nem azt jelenti, mert melyik úton születtünk, miben születtünk, az igazságban születtünk, az Isten útján indultunk el születésünknél fogva, vagy pedig a széles úton, a bűn útján, tehát bűnben születtünk. Zsoltárok 51. rész 7. versét olvasom. Imé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Kétszer is nyomatékosan hangsúlyozza a zsoltáros, hogy én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. A mi szüleink, őszüleink, egész visszamehetünk Ádámig, Éváig, ők is bűnösök voltak, miután elfordultak az élő Istentől. Ők voltak az egyetlenek, akik az élet útján indultak el a keskeny úton, azonban ők letértek a keskeny útról. És mivel letértek a keskeny útról, a bűn útját járták, és a mi szüleink is bűnös hajlammal, bűnös természettel élő emberek voltak, És mi mindannyian, akik születtünk ezen a földön, bűnben születtünk. Akkor akarunk abba meg is halni, amiben születtünk. És itt értjük meg a Szentírásból azt, hogy mindannyian kivétel nélkül a halál útján indulunk el születésünknél fogva, és hogyha nem keressük az igazságot, nem választjuk azt, nem döntünk Isten szava szerinti élet mellett, akkor végigjárjuk a halál útját, és az örök pusztulásban lesz osztályrészünk. Jézus Krisztusnak az imént felolvasott alapigénkből is, Jézus Krisztusnak ebből a kijelentéséből is világosan látjuk, hogy az embernek keresni kell a keskeny utat. Még egyszer olvasom Máté 7:14-et. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ami azt jelenti, hogy keresnünk kell a keskeny utat. Amikor az ember felnőtté válik, megtanul írni, olvasni, van alkalmunk venni a Szentírást, hallgatni Isten szavát, van alkalmunk arra, hogy válasszunk a jó és a rossz között, mert ismerjük mind a kettőt. Ismerjük a bűn útját, mert azt járjuk születésünktől fogva, azonban a Szentírásból megismerjük, és ha végighallgatjuk ezeket az előadásokat, akkor a Szentírás legalapvetőbb igazságaival megismerkedtünk, és lelkünk mélyén hozhatunk egy bölcs döntést, a legfontosabb döntést, azt, hogy mi is keressük az Istennek igazságát, és amiután megértettük azt, akkor azt mondjuk, Istenem, köszönöm neked, hogy én megértettem a te akaratodat, a te igazságodat. Én eddig a bűn útját jártam, de én elfordulok a bűn útjától, és Jézus Krisztus, én tégedet akarlak követni. Ezzel kapcsolatban lapozzuk fel János evangéliumának 14. részét, és a 14. rész 5. és 6. versében a következőket találjuk feljegyezve. Mondané ki Tamás, Uram, nem tudjuk hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondané ki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Jézus Krisztus két útról beszél. A széles útról, ami a biztos pusztulásba vezet, az örök halálba, és a keskeny útról, ami az életre vezet. Azonban Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az út, én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. És senki sem juthat az örök életre, senki sem juthat az atyához, mondja Jézus, hanem csak én általam. Azonban most vessük fel akkor ezt a nagyon fontos kérdést. Mikor lesz Jézus Krisztus számomra az út? Vajon akkor is Jézus Krisztus volt az út, amikor a bűn útján haladtuk, és a bűn útját tapostuk születésünktől fogva? Nem. A Jézus Krisztus akkor lesz számunkra az út, mert itt három dolgot mond el, én vagyok az út, az igazság és az élet, ha az ő igazsága szerint élünk. Más szóval az ő lábnyomába azt valljuk, azt hisszük, azt cselekesszük, amit Jézus Krisztus tett, tanított és élt. Még egy igét hadd olvassak el Jézus Krisztus főpapi imájából, János evangélium a 17. rész 17. verséből. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Az imént olvasott igében azt olvastuk, Jézus ezt mondta, én vagyok az igazság. Itt Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ebből azt értjük meg, hogy van egy élő igazság, ez Krisztus. Ő életpéldájával megmutatta azt, hogy minden mennybe készülő embernek már itt a földön úgy kell élni, ahogy ő élt. Azonban Jézus Krisztus beszél János evangélium a 17:17-ben egy írott igazságról, és azt mondja az igét, igazság. Honnan ismerhetjük meg mi az élő igazságot, Jézus Krisztust, és honnan ismerhetjük meg mi az Isten akaratát? Az írott igazságból, a Szentírásból. Ami azt jelenti, hogy ha mi szorgalmasan tanulmányozzuk a Szentírást, és mi megértjük az Isten akaratát, és mi elhatározzuk, hogy Istenem, én hátat fordítok eddigi bűnös életemnek, és én csak a te utadon akarok járni. Én azt akarom tenni, amit előtted, kedves, mert én szeretlek téged. És én úgy akarok élni, ahogyan te élsz, ahogy te megmutattad, ahogy te tanítod a Szentírásban. Megelégedtem az emberi filozófiával és az emberi magyarázatokkal, amelyek ellentétben vannak a Szentírás tanításával. Én tégedet akarlak követni. Kedves hallgatók, lelkünk mélyén most hozzuk meg életünknek ezt a legfontosabb döntését. Ne halogassuk a holnapra, mert holnap lehet, hogy örökre késő lesz. Most tegyük meg, addig, amíg élünk, amíg Jézus Krisztus szólít bennünket, ő a keskeny útnak a vezetője. Azonban Jézus Krisztus beszél a széles útról. És ki a széles útnak a vezetője? Jézus Krisztus beszél erről, János evangélista jegyezte fel, evangéliumának 8. rész 44. versében. Ekképpen hangzanak Jézus Krisztus szavai. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott az igazságban, mert nincsen ő benne igazság, mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a széles út a halálba vezet, és ennek az útnak az élén, vagy végén Sátán áll. És ő a hazugság atya. Ő az, aki az igazságot összekeveri a hazugsággal azért, hogy bennünket, embereket megtévesszen. És végül is a Szentírásnak a legutolsó lapjáról szeretnék olvasni, mi lesz a sorsunk akkor, ha mi a széles úton haladunk tovább. Miért mondtam, hogy tovább? Azért, mert születésünknél fogva széles úton a bűn útján haladunk. Jelenések könyve 22. részében a 15. versben ezt találjuk. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Nagyon kategórikus, mint minden egyes alkalommal Isten a Szentírásban. Itt is felsorolja a bűnök lajstromát, és azt mondja, hogy aki megmarad bűnében, vagy bűneiben, az kívül marad a kapukon, az nem mehet be a városba, az nem lesz Isten országának örököse. Választotta a halál útját, és a halál útján levő gyümölcsöket fogja leszedni, az pedig az örök pusztulás. Amikor megértettük azt, hogy születésünknél fogva mindannyian a széles úton születtünk, a bűn útján, és lelkünk direkt vágy megismerni azokat az igazságokat, amelyeket Isten a Szentírásban hagyott, és ezért is hallgattuk ezeket az igazságokat, és most miután megismertük, most miután látjuk, hogy mi az igazság, mit kell nekünk, embereknek tennünk, hogy a széles útról a keskeny útra lépjünk át, hogy a bűn útjáról Krisztus lábnyomába kezdjünk járni, és őt kövessük mindenben, a mindennapi életben. Példabeszédek könyvét lapozom fel, és itt a példabeszédek könyvének a 3. részéből olvasom az 5. és a 6. verset. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Szívleljük meg Istennek ezt a tanácsát. Kiben legyen a bizodalmunk? Az Úrban. És a saját értelmünkre ne támaszkodjunk. Lehet, hogy életutunkon találkoztunk különböző emberekkel, akik bizonyos dolgokat magyaráztak a Bibliából, de nem úgy, ahogy megvan írva. És talán az közelebb áll szívünkhöz, bűnös vágyainkhoz. Azonban itt azt mondja Isten a Szentírásban, hogy a magad értelmére ne támaszkodjál. Olvasom tovább a 6. versben. Minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ha mi elfogadjuk Isten tanítását úgy, ahogy a Szentírásban van, akkor Isten egy ígéretet mond, akkor ő igazgatja a mi utunkat. Akkor ő segít vezetni bennünket a keskeny úton. És ha meg is botlunk, vagy akár elesünk, ő hajol le hozzánk átszegezett kezével, ami drága jó megváltó Jézus Krisztusunk. És ő emel fel bennünket. És ő lesz a támaszunk. Vele élünk. Benne kapaszkodunk. Minden reményünk, minden szeretetünk, minden bizodalmunk benne nyugszik meg, és az övé leszünk teljesen. Példabeszédek könyvéből, a második részből szeretném olvasni a tanácsot erre vonatkozóan, hogy hogyan jutunk el az élet útjára. Az első 6 verset olvassuk a második részből. Arra kérem, kedves hallgatók, hogy figyeljük meg a ha szócskát. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadban, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füledet, hajtod a te elmédet az értelemre. 3. ha, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled. 4. ha keresed azt, mint az ezüstöt és mint a kincset, kutatod azt, akkor jön az ígéret, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úr áld bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Nézzük meg, kedves hallgatóim, az első ha szócska mihez kötődik. Azt olvastuk, fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadban. Ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál, mi az első ha? Készek vagyunk-e megszívlelni Isten örök igazságát, azokat a drága gyöngyöket, az örök igazság drága gyöngyeit, amelyet a Szentírásban találtunk és találunk. Ha ezt megszívleljük, ha azt befogadjuk, így mondja, ha beveszed, ha befogadjuk, akkor ez az első lépés, hogy a széles úttól a keskeny útra térjünk. És ennek a természetes következménye az lesz, hogy az Istennek parancsolatai helyet találnak elménkben, lényünkben. És naponta azért könyörgünk Istenhez, hogy Istenem, adj erőt, segíts meg elhagyni bűneinket, rossz szokásainkat, bűnös gondolatainkat, a te parancsolataidban éljünk, járjunk, ami egész lényünk azzal legyen áthatva. A második ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füledet, hajtod a te elmédet az értelemre. Csodálatos a Bibliában, amit Isten elénk tár arra vonatkozóan, hol akarja először is a változást Isten elérni minden embernél. Róma beliekhez írott levél 12. rész 2. verseiben ezt találjuk feljegyezve, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által. Mert, kedves hallgatóim, akié a mi elménk, mi azé vagyunk. Akiről legszívesebben elmélkedünk, akiről legszívesebben beszélünk, mi azé vagyunk. Ezért Isten először az elménket szeretné megújítani. Mert Krisztus és a sátán között érettünk, nem a fizikai testünkért folyik a harc, hanem az elménkért. Mert hogyha Isten az ő szent lelke által megújíthatja a mi elménket, mert mi kérjük, akkor ő megteszi. Akkor fokozatosan, ha megtisztul az elménk, ennek természetes következménye, természetes nem küzdelem nélkül, hanem küzdelemmel, megtisztul a mi tekintetünk, a mi beszédünk, a mi életmodorunk és a mi egész jellemünk. Ezért a második ha, készek vagyunk-e odaadni elménket Istennek? Óhajtunk-e naponta imádkozni azért, Istenem, segíts meg, hogy megszabaduljon elménk mindattól, ami bűnös, Szent Lelked által tisztítsd meg a mi elménket, hogy mi győzelemre jussunk. A harmadik ha. Ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled. Itt van az, amit eddig mondtam, és már is olvasom a negyedik ha. Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincset, kutatod azt. Egy példát engedjenek meg. Önök ott, ahol laknak, például egy kertes házban, úgy vették meg. És valaki azt mondja önöknek, hogy ott az önök kertjében 10 kiló arany el van ásva, körülbelül 50 centi mélyen. Készek lennének átásni az egész kertet azért, hogy az arany birtokába jussanak? Igen. Itt azt mondja a Szentírás, ha úgy keressük, ha úgy értékeljük, mint az aranyat, mint az ezüstöt, az Isten igéjét, sőt, még többre is. Mert az aranyért és az ezüstét esetleg agyonütnek bennünket, ha megtudják, hogy sok van belőle. Ha pedig az

kedves hallgatóim, íme a tanács, és ha ezt a négy feltételt teljesítjük, akkor ott van az ígéret, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Szeretnénk erre eljutni? Íme itt az ígéret, ha igen, akkor teljesítsük be azt. Azonban miután feltettük a kérdést, hogyan juthatunk el a széles útra, a keskeny útra, és most már láttuk, akkor most vessünk fel egy másik dolgot. Hogyan válhatunk Isten gyermekévé? János evangélista adja meg a választ evangéliumának első rész 12. versében, amely így hangzik. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaival legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Isten adja a hatalmat. Isten vezet bennünket győzelemre. Azonban, miután befogadtuk őt, ez egy fogalom, de ugyanakkor ez egy tapasztalat is. Miről tudhatjuk meg, hogy Jézus Krisztus igaz követői vagyunk? Néhány igét szeretnék olvasni János evangélium a 10. részéből, a 10. rész 27 és 28. versében mondja el Jézus Krisztus a választ a feltett kérdésre, miről tudhatjuk meg, hogy Jézus igaz követői vagyunk. János 10, 27-28. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Miről tudjuk meg, hogy Jézus Krisztus követői vagyunk? Az én juhaim hallják az én szómat. Én ismerem őket, és követnek engem. Kedves hallgatóim, óhajtunk-e Jézus Krisztus követő emberek lenni? Ha mindenben őt követjük, akkor Isten gyermekeivé leszünk. Akkor befogadtuk Jézus Krisztust. Akkor élünk az Isten akarata szerint. Mert a mi életünk bizonyítja azt, hogy mi mennyire szeretjük Jézus Krisztust. Megváltunk hegyi beszéd végén, Máté evangélium a 7. rész 25. versében ad egy gyönyörű tanácsot, amiről felismerhetjük, hogy mennyire szeretjük Jézus Krisztust. Példázatot mondott el, és a példázatnak csak az ide vonatkozó részét olvasom. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem tölt össze, mert a kősziklára építetett. De ki az, aki a kősziklára, Krisztusra építi az ő hitét? 24. versben találjuk a választ. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat. Hasonlítom a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. Mit mond Jézus Krisztus? Ki az, aki a kősziklára, az örök kősziklára, Jézus Krisztusra építi az ő hitházát? Aki hallgatja az ígét, és befogadja azt, aki kész cselekedni az Istenek akaratát, kész Jézus Krisztus tanítása szerint élni, vajon készek vagyunk-e? Én hiszem, hogy igen. Nincs szebb, nincs nagyobb öröm ebben a földi életben Isten szava szerint élni. Körülbelül 25 évvel ezelőtt történt, még az ateista világban, amikor egy hívő családnál volt egy ateista ember, aki jól ismerték egymást, és az ateista ember egyszer azt mondta a családfőnek, én csodálkozom önön és önökön, hogy önök vallásosak. Olyan értelmes emberek is mégis hisznek Istenben. Erre a családfő azt mondta, igen, mi hiszünk. Mi hiszük azt, hogy Isten van, hiszük azt, amit Isten a Szentírásban elmondott, mi hiszük azt, hogy a hűségeseknek örök életet fog adni Jézus

Krisztus az ő dicsőséges második eljövetelekor. És mi azért boldogok vagyunk. Nem vagyunk féltékenyek egymásra, férj-feleség. A gyerekeink elmaradnak este hívők társaságában. Nem kell félnünk attól, hogy milyen állapotban jönnek majd haza, akár fiúk, akár lányok. És hogyha nem is volna igaz, amit Isten a Szentírásban mond, és ha nem is kapnánk örök életet, akkor is megér úgy élni, ahogy Isten szava tanít bennünket, mert már most itt a földi életben boldogok vagyunk. Hát akkor mennyivel inkább megér, mennyivel inkább megéri Istent követni ebben az életben, mert lesz örök élet. Van Isten, van megváltó Jézus Krisztus, van örök élet. Isten nem ember, hogy hazudjék. Isten igazat mond. És akkor azt mondta ez az ateista ember, látom, hogy annyira meg van győződve arról, hogy igaz, amit Isten a Szentírásban mond, inkább beszéljünk másról. Hogyan fejezzük ki Isten iránti szeretetünket? János Evangéliuma 14. részéből olvasom a 15. verset. Ha engem szerettek, az én parancslataimat megtartsátok. Mit mondott Jézus Krisztus? Melyik ember tartja meg az Isten 10 parancsolatát? Az, aki szereti. Az Isten iránti engedelmesség, a 10 parancsolat megtartása, az nem más, mint Isten iránti szeretetünknek a kifejezője. Ha megtartjuk, azt fejezzük ki életünkkel, hogy szeretjük őt. Ha nem tartjuk meg az Isten 10 parancsolatát úgy, hogy maga Isten felírta a saját ujjával a 2 kőtáblára, akkor azt fejezzük, hogy nem szeretjük az Istent. Szeretném idézni Jézus Krisztus szavait, hogy mi volt kortársainak a legnagyobb problémája. Jézus azt mondja Máté evangéliumában, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. Mi volt a zsidóknak a legnagyobb ballépésük? Azon kívül, hogy elvetették Jézus Krisztust. Az, hogy ők szájjal vallották, hogy vallásosak. Imádkoztak utcasarkokon, piacokon, fennhangon, vitték az áldozatot. Ők mondták, hogy szeretik az Istent. Szájával közelget hozzám. Szíve pedig távol van. Kedves hallgatóim, engedjenek meg egy személyes kérdést. Önök hogy állnak ebben a kérdésben? Hogy állunk az Isten iránti viszonyunkban? Szájjal valljuk meg, vagy szívünkkel is? Én hiszem, hogy ez az utóbbi mindannyiunknál jelen van. És Isten segítsen meg bennünket abban, hogy ez mindinkább bennünk megerősödjön, hogy mi hűségesen kövessük Jézus Krisztus szeretetünket, így fejezzük ki. Mert ha mi megtartjuk az Isten parancsolatait, az egy újabb áldás forrás lesz számunkra. Olvassuk el ugyanitt János 14:21-ben. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Hogyan magyarázza Jézus Krisztus ezt a szeretet kérdést? Azt mondja, hogy aki ismeri az én parancsolataimat, az én irántam való szeretetét abban fejezi ki, hogy megtartsa azt. De ehhez mindjárt az áldást is elmondja, hogy azt az embert, aki megtartsa a 10 parancsolatot, az szereti az én atyám. És itt sem áll meg az áldások ígéretével. Azt mondja, hogy én is szeretem azt, és még megy tovább, és azt mondja, hogy kijelentem magamat annak. Ad erőt megtapasztalni, ad alkalmat megtapasztalni, és miután tapasztalatból ismerjük meg az igazságot, azért, mert éljük az igazságot, és megtapasztaljuk Isten áldását, jóságát és szeretetét, Isten vezetni fog bennünket tovább, és a hitünk így erősödni fog. És még a 23. verset is olvassuk el itt. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Kedves hallgatóim, szeretnénk-e, ha Jézus Krisztus
ami otthonunkban lakozna? Szeretnénk-e azt, hogy a szent angyalok állandóan jelen lennének? Szívünk vágya-e az, hogy a Szentlélek töltse be egész lényünket, hogy ő irányítsa gondolatunkat, tekintetünket, szavainkat, tetteinket? Szeretnénk-e boldog emberek lenni már ebben az életben? Hiszem, hogy igen. Ezért szívleljük meg Isten tanácsát. Ne tétovázzunk, mert az mindig veszélyes. Szeretnék a Szentírásban elolvasni egy néhány példát, amikor az emberek tétováztak és nem döntöttek Krisztus mellett. János evangéliumának a 12. részében, a 42. és a 43. versben a következőket olvassuk. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hívének ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Jézus Krisztus itt azokról a főemberekről beszél, akik hittek benne, akik elismerték Jézus Krisztust, hogy ő a Mesiás, akik megvoltak győződve arról, hogy nekik is tenniük kell azokat az igazságokat, amelyeket Jézus Krisztus tanít. Azonban valami megfékezte őket. Azt mondja itt, hogy ezek az emberek hittek ő benne, azonban a farizeusoktól való félelem miatt, hogy nehogy problémájuk legyen, itt azt mondja el, ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. Inkább szerették az embereknek a dicséretét, mint nem az Isten dicséretét. Sajnos ma is vannak ilyen emberek. Mit szól a szomszéd? Mit szólnak szüleim, gyermekeim? Mit szól a falu? Mit szól a rokonság? Mit szólnak a munkatársak? Mit szólnak az ismerősök? Hogy én teljes szívből Jézus lábnyomába járok. Hadd mondjam el, hát ez bűn. Ez szégyen. Ez előjog. A legnagyobb előjog, amiben részesülhet az ember. Teszi azt, amit Isten mond, és boldog lelkeméjén már itt a földön, és tiszta szívből követ, és engedelmeskedik neki. Mekkora érték lesz a tekintélynek, a gazdagságnak, a bölcsességnek, a jó hírnévnek Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor. Ésaiás próféta könyvében találunk egy nagyon elgondolkodtató kijelentést, mindjárt a könyvnek az elején, Ésaiás próféta könyvének a második részében a 20 és a 21. verset. Amanapon odadobja az ember ezüst bálványait és aranybálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon a vakondoknak és a denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyeknek hasadékaiba az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. Mit mond? Azokat a bálványokat, akik előtt leborultak, akiket imádtak, odadobja az ember, és semmi értéke nem lesz semminek Jézus Krisztus második eljövetelekor. Azonban, ha fellapozzuk Jelenések könyvének a 6. részéből a 15-16. verset, ugyanezt találjuk. És a földnek királya, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba, és mondának a hegyeknek és a kősziklájnak, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színnelől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mekkora érték lesz a tekintélynek, a királyi koronának, a nagy vagyonnak, gazdagságnak, bárminek. Semminek nem lesz értéke. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor egy dolognak lesz értéke. A szeretetből fakadó engedelmesség gyümölcse a Jézus Krisztus jellem mintájára kiépített emberi jellem. Kedves hallgatóim, erre törekedjünk. Vajha
Isten segítségével ez lenne földi életünk, hátralevő földi életünk legfontosabb célkitűzése. Én jellemépítéssel akarok foglalkozni. Én, Jézusom, tégedet akarlak követni. Ezt a döntést ne halogassuk holnapra. Ezt ma hozzuk meg. Ma tegyük meg azt, ami számunkra a legfontosabb, ahogy Isten szava is tanácsol bennünket, Zsidókhoz írt levél, 3. rész, 7. 8. versében. Annak okáért, amint a Szentlélek is mondja, kicsoda mondja, az Istenség harmadik személye, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés pusztájában. Ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Kedves hallgatóim, szívleljük meg Istennek ezt a tanácsát. És ha megszívleljük, akkor boldog emberek leszünk már most, boldog emberek leszünk Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor, és boldogok leszünk egy örök életen át. Mert van egy mondás, ami a Szentírásból született. A késői bánat hiába való bánat. Vagy még egy nagyon hasonló, eső után köpönyeg. Mit ér akkor bánkódni bűneink felett, amikor már látjuk Jézus Krisztust eljönni az egek felhőjében? Mit ér akkor eldobni bálványunkat, amit jobban szerettünk Istennél, ami meggátolt bennünket abban, hogy Krisztust kövessük tiszta szívből? Jézus Krisztus eljövetelekor csak a jellemnek lesz értéke, az pedig az, hogy engedelmesség. Ez az ember Jézus Krisztus lábnyomában járt, ez az ember Jézus Krisztusnak engedelmeskedett, és ez az ember Isten kegyelméből az örök élet részese lett. A Bibliában nem egy helyen találunk késői síránkozást. Ebből a késői síránkozásból csak egy szomorú példát hozok Jeremiás próféta könyvének 8. részéből a 20. verset. Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Kedves hallgatóim, szeretné valaki önök közül mondani ezeket a szavakat, amikor meglátja Jézust eljönni az egek felhőjében? Hiszem, hogy senki. Ezért válasszuk az életet, válasszuk az engedelmességet. Miért? Mert többszörösen megéri. Boldogok leszünk a családban, az életben, a munkahelyen, és vár ránk az örömjutalom. Pál apostol ezt írta a Korintus beliekhez írott 1. levél 2. rész 9. versében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi elme el se tud képzelni, azokat készítette Isten az őt szeretőknek. Mi nem tudjuk elképzelni az örök életet, mert nem tudjuk felfogni, mit jelent az örökké élni. Mi nem tudjuk elképzelni, mit jelent bűn nélkül élni, betegség nélkül, könnyhullatás nélkül. Mi nem tudjuk felfogni azt, hogy milyen az az élet, ahol a férj és a feleség soha nem szólalkozik össze, örök örömben, örök boldogságban él. Ilyen életet érdemes élni. És az örök lét, az örök élet a jutalom. Jézus Krisztusnak van még egy csodálatos kijelentése a hűséges emberekhez. Jelenések könyvének a 21. rész 7. versében ezt mondja, aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. Isten fia lehetek én. Örökségül nyerek mindent. Mi a feltétele? A győzelem. Szeretnénk Isten gyermekei lenni. Akkor válasszuk az élet útját, és válasszuk az engedelmességet. Nem tudom, hogy éreznénk magunkat, hogyha mi egy földi királynak a gyermekei lennénk. Mekkora előjognak tartanánk azt, hogy mi királyfik és királyleányok vagyunk. És mi büszkén
hivatkoznánk, hogy ennek és ennek a királynak a gyermeke vagyok. Hát, kedveseim, a földi királyság és annak tekintélye gyorsan porba hullik. De Jézus Krisztus azt mondja, hogy Isten fiaivá leszünk, ha győzünk. Isten fiaivá leszünk kiinduló pontban, ha az ő nevében, Krisztus nevében, hogy ő győzött, és mi is győzők lehetünk, hiszünk. Így lehetünk az Isten gyermekei. Nem egy mulandó király, és egy mulandó királyság gyermekei, hanem az örökké létező, mindenható Istennek a gyermekei. Kedves hallgatóim, szeretném ugyanazzal a gondolattal, ugyanazzal az igazsággal befejezni, mint amivel kezdtem. Jézus Krisztus azt mondta, két út van. Széles út, amely a halálra visz, és a keskeny út, amely az életre visz. Befejezésül olvasom Istennek tanácsát Mózes 5. könyvéből, a 30. rész 19. verséből. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökben, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te gyermeked. Nagyon különös módon szólít meg bennünket Isten. Szinte így mondja el esküszóval, bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet. És mit mond el utána? Az életet és a halált adtam előtökbe. És amikor kimondja azt, hogy két lehetőséget adott elébünk, akkor azt mondja, válaszd, szinte kérlel, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint a te gyermeked. Kedves hallgatóim, abban a hitben, abban a vágyban zárom, hogy Istennek hívó szavát, Istennek tanácsát, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint a te gyermeked, valamennyien megszívleljük. Ebben segítsen a mindenható Isten, az ő kegyelméből. Amen.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

Történelem utolsó eseményei mégpedig sorrendben. Szokott módon hadd tartsak egy rövid kis bevezetőt. 1912, Titanic. 1500-nál több áldozat. Ugye ismerik a történetet, hiszen megfilmesítették, könyvet írtak belőle. New York City terrortámadás a World Trade Center ellen. 2001. szeptember 11. 11 ezer halott. Ismerős a történet. Cunami. Szinte itt van, még most történt, 2004. december 26. 200 ezer halott. Folytassam. Áradások a Tiszán és a Dunán minden évben, tetemes vagyoni károk, növekvő félelem évről évre szinte megismétlődik. Folytassam. Úgy gondolom, hogy nem ez a legfontosabb, hanem Jézus megoldása, és ezért nem a katasztrófákról szeretnék beszélni, hiszen munkatársam Hegyes Géza arról beszélt, amit Jézus elmondott, hogy az ő eljövetelét mi fogja megelőzni. Igen, de mi lesz utána? Hogyan lehetne folytatni ezt a témát? Jézus egy nagyon érdekes dolgot mondott akkor ott Jeruzsálemben, amikor a Máté 24-ben elmondott proféciájában a felsorolt dolgokat említette, amelyekre Géza hivatkozott. Mikor ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgetett a ti válságtok. Elkezdődik tehát valami, és nem befejeződik azzal, hogy a világtörténelem eseményei ebbe az irányba haladnak. A világtörténelem sora Jézus kezében van. Egyetértünk ezzel az állítással? Ha igen, akkor szeretném innen folytatni. Mi történik azután, amelyet Jézus mondott, hogy emeljétek fel a fejeteket, és meglátjátok, hogy a ti válságotok elközelgetett? Ez tehát a nagy kérdés. Máté evangéliumában így folytatja Jézus ezt a proféciát. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Lesznek tehát égi jelek, és hadd ne részletezzem ezeket, hogy konkrétan mik is. Lesz nagyon sok könny, nagyon sok nyomorúság. Lehet, hogy nem is így kellene mondani, hogy lesz, hanem jelen időben van, igaz? Ezek mind arra utalnak, hogy valaminek most már mindenképpen történnie kellene. Majd jön egy alkalom, amit Jézus így mond, így fogalmaz meg, hogy feltetszik az ember fiának jele az égen. Valami történik, amire minden ember garantáltan felkapja a fejét. Erről a Biblia röviden annyit mond, hogy ezt a jelet érzékelnünk kell. Tegyünk fel tehát néhány kérdést. Hogyan történik ez a jel, vagyis Jézus eljövetele? Fogom-e tudni, hogy ez megtörtént? Vagy esetleg lehet-e azt állítani, hogy ez egy kisebb vallásos, vagy akár lobby csoportra tartozik, hogy majd ők látják Jézus jelét, a nagy átlag pedig, aki nem foglalkozik vallásos kérdésekkel, nem beavatott, az nem látja, nem tudja. A Biblia más könyveiben, ami nem az evangéliumokhoz tartozik, hanem már a Jelenések könyve, olvasunk erről. Íme eljő a felhőkkel, minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Kik látják vajon? Tehát Jézus eljövetelét? Egy kis beavatott csoport? Nem. Mindenki, még azok is, akik átszegezték őt. Nincs kivétel, hogy mindenki meg ne látná. Erősíti ezt korábban Pál apostol egy levelében, és erre az igére emlékezhetnek, hiszen egy más összefüggésben már erre hivatkoztam. Itt most csak ennyit szeretnék belőle röviden kiemelni, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. Ha mennyben, a földön és a föld alatt, vagyis a ókori tudományos világkép szerint a föld alatt élő holt lelkekre gondolnak, ők is fejet hajtanak, akkor mindenkinek érzékelnie kell ezt a dolgot. Fontos tehát, hogy összefoglaljuk ezeket eddig, Jézus eljövetele minden ember számára látható lesz. Továbbá a válasz az élet nagy kérdéseire.
És amiről úgy szeretnék beszélni, hogy reménységeim szerint ezzel mennek majd ma lefeküdni, az ez a bizonyos válasz. Milyen kérdésekre ad Jézus eljövetele választ? Ja, miután Jézus visszajött, ezek a kérdések lesznek megválaszolva. Az első nagy kérdés a halál kérdése. Hogy lehetne ezt a kérdést megfogalmazni? Az emberiség örök vágya az örök élet. Ott a kérdés, miért kell az embereknek meghalni? Mi lesz a halál után? Viszont látom egyszer valahol a szeretteimet. Gondolom hasonló kérdésekkel foglalkoztunk már, igaz? Valahol mindenki fölteszi ezeket a kérdéseket egyszer. A Szentírás válaszol rá, és azt mondja, hogy és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő viszont választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Majd a Tesszalonikai levélből egy másik ehhez hasonló tartalmú igét idézve, maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Arra kétféle kategóriára, amit említ a Tesszalonikai levélben Pál apostol, még egy rövid utalás erejéig szeretnék visszahivatkozni. Tulajdonképp, ami történik, az a következő lesz. Isten megismétli mindazt, amit egyszer már a teremtéskor megtett. A feltámadás egy újjá teremtés. Újbóli kiformálása az embernek a földből. Pontosan ugyanaz történik nagy vonalakban, amit a teremtés könyvében olvasunk. Megformál bennünket a földből újra Isten, hiszen egyszer már tette Ádámmal és Évával, majd az élet lehelletét adja, hiszen ez az, ami az isteni titka a életnek. És ezzel a két kérdéssel egyszer s mindenkor megválaszolja a halál problémáját, vagy a halál kérdését. Egyetlen egy dolog van, hogy hogyan oldódik meg nekem, aki élek, és hogyan oldódik meg annak az embernek, aki már meghalt, a halál problémája egyszerre. Mint ahogy megfigyeltük a Tesszalonikai levélből idézett rövid szakaszt, kétféle dologról beszél ott Pál apostol. Először is föltámadnak, akik meghaltak a Krisztusban, és a második pedig azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Először föltámadnak egyesek, ugye most ne határozzuk meg még egyszer, másodszor pedig mi, ha éppen egy olyan szerencsés helyzetben lennénk, hogy ma eljönne Jézus, akkor el kellene változnunk, és ezekkel együtt menni a mennybe. Nagyon sok keresztény tanítás nem ezt tanítja. Azt mondja, hogy van pokol, van purgatórium, vagy azt tanítja, hogy a halál után a lélek nem is hal meg, a test hal meg csupán. Fontos azonban tudni, hogy ez a tanítás elsősorban a görög filozófiából, a görög gondolkodásból jön, hogy a test tisztátalan, a lélek tiszta, a test bűn börtönéből a tiszta lelket szabadjára kell engedni. Nagyrészt a platóni filozófiából ered ez a felfogás. Amit a lélek halhatatlanságáról és az összes ehhez kapcsolódó tanításról tudni kell, az három nagyon fontos dolog. Először is a lélek halhatatlanságáról szóló tanítás, ez nem megoldás a halál problémájára. Nem bibliai tanítás, és nem ad választ a feltámadás kérdésére sem. Azért nem válasz a halál kérdésére, mert tulajdonképpen, ha van lélek, ami örökké él, akkor nincsen halál. Ha viszont azt mondom, hogy kereszténység tanítja, hogy van feltámadás, akkor teljesen disszonáns arról beszélni, hogyha meghaltam, a lelkem él még mindig, és majd amikor feltámadok, akkor tovább fog élni, vagy újra fog élni. Temetőre az van írva, hogy feltámadunk. Feltámadunk, nem feltámadunk, nem mindegy. Reinkarnáció, vagy lélek halhatatlansága helyett, tehát a Biblia ajánlata, regeneráció, újra teremtés. A második nagy kérdés, amire pozitív és egyértelmű választ fog adni Jézus visszajövetele, az igazság és a bűn kérdése.
Hogy néz ki ez? Feltették-e már valaha is azt a kérdést, amit Tokics Imre tanárom tett fel önöknek, hogy tulajdonképpen mi is az igazság? Nem olyan érdekes dolog, hogy hol van az abszolút értelembe vett igazság? Kinek van abszolút értelemben véve igaza? Ki a gonosz? Mi lesz a gonosz emberek örök sorsa? Hogy lehet egyáltalán ezt az egész kérdést eldönteni? Ismét nézzük a Bibliát, mégpedig a Jelenések könyvét. Láték annak jobb kezében, aki a királyi székben ül egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Egy titkos könyv van a mennybe, és ez a 7 pecsét nagyon véd valamit. Ugye ma már a személyi számunkat titkosíthatjuk, a lakcímünket titkosíthatjuk, a telefonszámunkat titkosíthatjuk. Mit szólnának egy olyan könyvhöz, ahol a gondolataink lennének leírva? És én kinyitnám a könyvet, és elkezdeném olvasni, hogy most mire gondolnak. Nagyon izgalmas lenne, de nem mindenki teheti meg azt, hogy ezt kinyissa. Jelenések könyve arról beszél, hogy lesz egy idő majd, amikor lesz egy mennyei bíróság. Ki lesznek nyitva ezek a könyvek? El lesznek olvasva akár a gondolataink is, és felelni kell ezekért. És ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Jézus lesz a védőügyvédem, Sátán lesz a vádoló, és a mennyei atya pedig ő az, aki előtt tisztára kell a ügyemet mosni. Nem tudom, mit szólnának ügyvéd nélkül. Ugye az már egy kicsit merev, azért célszerű Jézussal jó barátságban lenni ahhoz, hogy ezt ilyen módon dönthessük el. Na de nézzük ennek a kérdésnek a második felét, hogy tulajdonképpen kik a gonoszok és mi lesz a sorsuk, hiszen az igazság bűn kérdésében ennek is ott van a helye valahol. Jelenések könyve beszél arról, ami még eddig nem volt benne például a tesszalonikai levélben sem. Többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Mire gondolunk akkor, ha arról van szó, hogy első feltámadás? Ha arról van szó, hogy első feltámadás, akkor kell lennie másodiknak is, mert különben teljesen logikátlan lenne az első kifejezés. Az első feltámadás az élet feltámadása, hiszen föltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Erről olvastuk. Továbbá elváltoznak azok, akik megérték Krisztus eljövetelét, ez egy kategória, ezért jelöltem A és B ponttal, és a második feltámadás pedig egy későbbi szakaszban, a Jelenések könyvében ki részletezve van, így van jellemezve, hogy a halál feltámadása. Nagyon ellentmondásos, de mindjárt meglátjuk, hogy miért. Így részletezi a Jelenések könyve ezt. A pokol, a halál, vettetének a tűz tavába. Ez a második halál. A tűznek tava, és ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. Tulajdonképpen most, ha szójátékot szeretnénk játszani, akkor azt kellene mondani, hogy a halál hal meg. Ismerik ezt a szinonímát, hogy halálnak halálával halni. A halál fog meghalni, és természetesen sajnos azok ezzel együtt, akik nem lesznek jobb sorsúak. Mindjárt ebből a második nagy kérdésből nő ki a harmadik. Az örök élet, vagyis az élet értelme. Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, mit mondjunk erre? Van-e élet a halál után? Miért nem él az ember örökké? Miért van az, hogy egyesek hosszú ideig élnek, másoknak fiatalon kell meghalni? Miért van az, hogy jobb esetben, vagy szerencsétlenebb esetben olyanok halnak meg, akik emberi számítás szerint még élhetnének, mert olyan tisztességes emberek, és ehelyett, aki véleményünk szerint gazember, az pedig sokáig él. Hogy van ez az egész? Nem lehetne valahogy rendet teremteni e körül? Harmóniát? Egy biztos, hogy a földünket kellőképp tönkretettük a környezet szennyezéssel. Tehát valami változásról, valamiféle dologról már mindenki beszél. Beszélnek pusztulásról, globális felmelegedésről, egyéb dolgokról, de senki nem beszél a megoldásról. Nem tudom, hallottak-e már a médiában olyan kifejezést, hogy én felelős vagyok.
Általában azt szokták mondani, hogy ő felelős, ők felelősök, önök felelősök, de hogy én felelős vagyok, ilyet nem. Ki felel mindezekért a dolgokért? Ki tette tönkre a világunkat? Péter apostol levele egy nagyon érdekes feljegyzést ír erről. Az 1800-as években azt mondták, hogy amit Péter apostol ír, az fizikailag képtelenség. Az Úr napja úgy jön el, majd mint éjjeli tolvaj, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Gondoljanak arra, hogy körülbelül 2000 évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy az elemek atomjaiban fognak felbomlani, az atomok fognak felbomlani, maghasadás. Hát, hogy erről van szó az eredeti görög kifejezés szerint. Ezért mondták az 1800-as években, hogy ez lehetetlen, ma már tudjuk, hogy lehetséges. Olyan tűznek kell lenni, ami mindent megtisztít, ami mindent helyrehoz. Igen, de aztán mindjárt Péter apostol ugyanott folytatja is, hogy új eget, új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És azt gondolom, hogy nem a tüzet várjuk, hanem az igazságot. Nem a pusztulást, a totális pusztulást várjuk, hanem azt, hogy mi lesz ehelyett, hol leszünk majd akkor, és mi lesz a sorsunk. Ezt nagyon egyszerűen láthatjuk, hogyha a Biblia első lapjaira lapozunk. Ott van egy csodálatos környezet, Isten eredeti terve szerinti világ, az Éden, ide helyezi az első emberpárt. Jön a kísértés következménye, Mózes első könyve ír erről, hogy a jó és rossz tudásának a fájáról nem ehetsz, de ennek ellenére az ember mégiscsak eszik róla. És Isten arra ítéli az embert, emiatt az engedetlenség miatt, hogy meg kell halnia. Ki is részletezi, hogy mi is ez a halál, és ezért beszél egy másik fáról, ugyanitt a Mózes első könyve, ez az élet fája. Mi történik az élet fájával? Elzárja az élet fájához vezető utat Isten. Miért? Azért, hogy a bűnös ember ne élhessen örökké. Van tehát két fa, a jó és rossz tudásának a fája, és van az életnek a fája. Az élet fáját Isten elzárja, ezért nem vagyunk örök életűek. Elővesszük a Biblia utolsó könyvét, ugye figyeltek az előbb, hogy az első könyv majdnem első lapján van az élet fája. A Biblia utolsó könyvének az utolsó oldalán még egyszer van az élet fája. Az ő utcájának közepén, ahogyan írja, és a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét és levelei pogányok gyógyítására valók. Van tehát egy lehetőség arra, hogy bejussunk a mennybe, az igazság kérdésére választ kapjunk, és ismét visszajussunk ugyanahhoz a fához, ahol valaha elrontottuk. Gondolom, ha a világ történelem sorsát végignézzük, senki nem gondolja azt komolyan, hogy még egyszer engedetlenek lennénk, ha Isten azt mondaná, hogy arról a fáról ne egyél. De azt a fát, az életfáját, amit viszont azért állít, hogy együnk róla, és örök életűek legyünk, és megnyitja a számunkra, gondolom, hogy mindnyájan szívesen látogatnánk. Jó hír, vagy rossz hír Jézus visszajövetele? Jó hír, vagy rossz hír az, hogy egyszer a világ történelemnek vége lesz? Az eddig felsorakoztatott érvek alapján elég jónak tűnik. A Biblia tudnélik mindenféle találgatások ellenére, amelyek valóban találgatások szoktak lenni, nem a világ végéről beszél, hanem a tökéletes megoldásról. Nem arról beszél, hogy egyszer mindent, amit szeretünk ebbe a világba el kell hagynunk, és le kell zárni a történelmet, hanem arról beszél, hogy azért kell lezárni, mert Isten most jelen pillanatban nem tud ennél jobbat adni, de szeretne, és hadd engedjük meg neki, hogy ez megtörténjen. És ezt így foglalja össze a Jelenések könyve, majdnem utolsó szakasza, hogy íme újjá teremtek mindent. Mi az, ami nincs benne a mindenbe? Az minden, ugye? Az emberi kapcsolatok, az ember fizikai egészsége, lelki egészsége, a föld állapota, minden. Nem tudom, hogyha futurológusokat hallanak a televízióba, vagy különböző szakembereket, akik beszélnek a jövőről. Hallottak-e olyat, hogy jobb lesz? Mondta-e valaki azt,
hogy azért kell mindennek elpusztulni, hogy ennél jobb legyen. Erről nem beszélnek ezek az emberek. Nem beszélnek a hollywoodi filmek sem, csak a kétséget és a félelmet plántálják belénk. Kihívás, hogy elgondolkozzunk ezen az utolsó mondaton. Íme, újjá teremtek mindent. Jézusban hinni egyenlő az igazságban hinni. És az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy ami ma rossz, annak egyszer vége kell, hogy szakadjon. Azért, mert Isten egy sokkal jobbat szeretne mindnyájunk számára adni. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna mondani. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt a mai alkalmon, amikor közösen együtt tanulmányozunk Isten igéjét. Akik tegnap előttől kezdve itt voltak és együtt tanulmányoztuk Isten szavát, láttuk azt, hogy először a messiás jövendőlésekkel foglalkoztunk főleg az Ószövetségi Szentírásból. Tegnap este Jézus Krisztust, mint Jézust és mint Krisztust szerettük volna közelebb hozni. Ma pedig egy újabb témakör áll előttünk, Jézus Krisztus értünk végzett 9 szolgálata. Lehet, hogy kedves testvéreim, amikor elolvastuk a szórólapon, hogy Jézus Krisztus 9 szolgálata, akkor először azt kérdeztük meg, hogy csak 9 van? Nem. Egy órában nem fér bele több, hogy többel foglalkozzunk ettől a 9-től, és ezért Jézus Krisztus legfontosabb szolgálataival szeretnék Isten segítségével ma este foglalkozni a Szentírásból. Azonban mielőtt erre térünk, mi magyarok szeretjük a kicsinyített névmást alkalmazni. Nem István, hanem Istvánka. Nem Julianna, hanem Juliska. És ez a kicsinyítő szó nem csak a mi neveinkre vonatkozóan használatos a nyelvben, hanem nagyon sok keresztény embertől hallottam már azt, hogy a Jézuska majd megsegít. Semmi rossz nincs ebben, csak én úgy érzem gyermekkoromtól kezdve, amikor még katolikus templomba jártam és katolikus hittanra jártam, hogy a Jézuska majd megsegít, akkor rendszerint az ember a betlehemi jászolba bepójált Jézus Krisztust, csecsemőt látja maga előtt. Ezért szeretném és szívem vágya, hogy Isten segítségével mindannyian, akik ma este itt vagyunk, nem csak tudásban, hanem lélekben is, nem csak lélekben, hanem jellemben is meggazdagodva távozzunk erről a helyről. Szeretném bemutatni, vagyis áttanulmányozni Isten segítségével Jézus Krisztusnak 9 szolgálatát, amit mindjárt szeretnék is sorba megmutatni. Jézus Krisztus a teremtőnk, törvényadónk, megváltónk, közbenjárónk, főpapunk. Ez az első 5 szolgálata, amit tanulmányozni fogunk ma este, majd találkozunk tovább Jézus Krisztusról, tanulunk, mint ítélőbírónkról, királyunkról, testvérünkről és az egyház alapjáról. Ez a témakörünk ma este, és nyomban szeretnék indulni az első szolgálatával Jézus Krisztusnak, az pedig Jézus Krisztus a Teremtő Isten. Lehet, hogy egyik legmeglepőbb szolgálata Jézus Krisztusnak az, hogy ő a Teremtő Isten. Mert általában úgy van köztudatban, a keresztény köztudatban, hogy az Isten, az Atya a Teremtő, Jézus Krisztus a Megváltó, és a Szentlélek pedig segít bennünket győzedelmes életet élni. Azonban hadd mondjam el, drága testvéreim, mindjárt ma este a kezdetén, hogyha tüzetesen olvassuk a teremtés történetét a Biblia első lapján, akkor látni fogjuk azt, hogy a 3 isteni személy részt vett a teremtésben. Ha fellapozzuk a Szentírást az első lapján, a Szentírás ezekkel a szavakkal kezdődik, hogy kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Hogy még közelebb hozzam ezt a bibliai kezdetet, az első szavait a Szentírásnak, szeretném elmondani azt, hogy héberben az Isten az rendszerint egy-egy szó, vagy egy-egy névnek a végén jelenik meg E és L betű. Izrael, küzdöttél Istennel és győztél. Jézus Krisztus egyik nevével foglalkoztunk, Immanuel, velünk az Isten, Dániel, Isten az én bírám. Azonban a héberben a többes szám úgy képződik, hogy a szóhoz, az E és az L-hez van egy kötőbetű, és immel fejeződik be a szó. Az első, ami található, az az, hogy el. Azonban itt a kezdetben, ahogy a Biblia leírja, kezdetben teremti Elohim. Elohim. Ami annyit jelent, hogy kezdetben teremtette az Istenség az eget és a földet. A három isteni személy részt vesz a teremtésben, és ami nagyon megdöbbentő, hogy a hatnapi teremtésben, amely az első fejezetben található az Ószövetségi Szentírásban, és a hetedik nap eseményei, Mózes első könyve, második rész, első három versében található, ha ezt összeszámoljuk, bátorítom mindenkit, járjon utána annak, amit mondott, 35-ször van a teremtés történetében megemlítve az Isten név. 35-ször. És mind a 35-ször héber nyelven Elohim, vagyis azt jelenti, hogy az Istenség. Azonban nézzük meg az első bibliai igénket zsidókhoz írt levélből, az első rész első két verséből. Minek utána az Isten sokrendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Kedves keresztény testvéreim is, kedves jelenlevő, kedves gyülekezet, kedves mindannyian, kiről szól ez az ige? Látjuk azt, hogy először Isten szólt sokféleképpen a múltban az atyáknak, prófétát, próféta után küldött Isten az ő népéhez, de ez utolsó időben szólt fia által, Jézus Krisztus által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Ez a sok szöveg közül az egyik, amely Jézus Krisztust bemutatja, mint teremtő Isten. Hozok mindjárt egy másik ígét erre vonatkozóan, a teremtés történetének leírásából, Mózes első könyve 1.26, mondta Isten, mondta Elohim, mondta az Istenség, teremtsünk. Nem azt mondja, hogy teremtek embert az én képemre és hasonlatosságomra, hanem teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Három szót találunk többes számban, ami megint arra utal, hogy a három isteni személy jelen volt a teremtéskor, és a zsidókhoz írt levélben is, még más igékben is látni fogjuk, hogy Jézus Krisztus volt az, aki a teremtést megvalósította, épp úgy, mint a Jézus Krisztus volt az, aki a megváltás tervét megvalósította és megvalósítja. Szeretnék még egy mondatot szentelni ennek a gondolatkörnek. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus, az Atya és a Szentlélek Isten részt vett a teremtés történetében, vagyis a teremtésben, és a három isteni személy részt vesz a megváltásban. Erre most nincs időnk külön kitérni, bárkit érdekel, ha az előadás végén felteszik a kérdést, felteszitek a kérdést, én nagyon szívesen kibontom ezt, amiről ma csak Dióhéjban beszélek. Ha olvassuk János evangéliumát, az első rész harmadik versét, az első két versben azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. És az első rész 14. versében pedig azt olvassuk, hogy az ige testé lett. Tehát János evangéliuma első szavai, amikor említik többször az ige szót, akkor az kire vonatkozik? Jézus Krisztusra. És a harmadik versben azért tettem zárójel, hogy könnyebben érthető legyen, minden ő, ki az az ő, akire visszautal az apostol, Jézus által lett, és Jézus nélkül semmi sem lett, ami lett. Számos igével találkozunk, amely azt árja elénk, hogy Jézus Krisztus a Teremtő Isten. Nem csak a mi bolygónkat teremtette, hanem amikor az új szövetségi Szentírásban olvasunk arról, az imént hozott zsidókhoz írt levél, vagy Kolossé levélből, az első részből, a 15-től a 17-ig terjedő versekben, akkor azt mondja, hogy aki által a világot, a világ szó, amikor megjelenik a magyarban, magyar nyelven, magyar Bibliában, akkor a görögben koszmosz van. És mi is használjuk magyarok ezt a szót, hogy koszmosz, de mit értünk alatta? Az egész világegyetemet. Lehet, hogy megdöbbentő ez a tény, ez a megismerés, de ahogy említettem első este, azt mondja Jézus Krisztus, hogy az Isten szolgájának az a feladata, hogy az óból újat hozzon elő. Hogy elmélyítsük a Biblia ismeretünket, ezek által erősödjön hitünk, és változzon a mi jellemünk Krisztus képmására. Azonban szeretnék még egy kijelentést hozni, amit én, mint gyermek, aki 12 éves koromban elkezdtem olvasni a Szentírást, több mint 60 évvel ezelőtt volt az, nem értettem sehogy sem azt, ami itt áll előttünk Márk evangélium a második rész 28. versében. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Én, mint katolikus szülők gyermeke, azt tudtam, hogy Jézus Krisztus Betlehembe született, és Jézus Krisztus Betlehemtől fogva létezett. Nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy lehet Jézus Krisztus a szombatnak az ura, aki Betlehemben született. De ezek után, amikor látjuk azt, hogy Jézus Krisztus a Teremtő Isten, és Jézus Krisztus a Megváltó Isten egy személyben, akkor egy óriási felismerésünk van. Az, aki 6 nap alatt teremtette az eget, a földet és tengert, és mindent, ami azokban van, a 7. napot megáldotta, és jó maga is megnyugodott, és megszentelte, egyedül neki van joga Jézus Krisztusnak azt mondani, az embernek fia a szombatnak is ura. A másik lehet, hogy az egyik legismeretlenebb szolgálata Jézus Krisztusnak az, hogy Jézus Krisztus adta a sínai hegyen a 10 parancsolatot. Lehet, hogy most fejetekben megjelenik az, hogy álljunk már meg, hát miről is van ma este szó? Igen, én Biblia szövegre megyek, és szeretném bemutatni azt a Bibliából, hogy mi mindannyian megismerjük a bibliai Jézus Krisztust, és igen, Jézus Krisztus az, aki a 10 parancsolatot adta a sínai hegyen. Honnan tudjuk ezt bizonyítani? Hozom az első kijelentést, a 10 parancsolatnál, amikor Jézus Krisztus ott van a sínai hegyen, és Jézus Krisztus mielőtt elkezdi sorolni a parancsolatokat egyik a másika után, először bemutatkozik. És ez a 20. rész 2. versében található Mózes 2. könyvében. Én az Úr vagyok a te Istened. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből a szolgálatházából. 2 nagy dolog áll ma ebben az esetben előttünk. Melyik isteni személy az, amikor az ószövetségi szentírásban meg van említve az Úr? Márpedig az Úr több mint 6000 helyen van megemlítve az ószövetségi szentírásban. Több mint 6000 helyen. Kicsoda az az Úr? Az Atya, vagy Jézus Krisztus? Szeretnék egy-két példát hozni a Bibliából, amikor fellapozzuk a Szentírást Ésaiás próféta könyvénél, a 43. résznél, ott értjük meg legvilágosabban, először a 11. verset olvasom. Tehát Ésaiás próféta könyve, 43. rész, 11. verse. Én ismét van a vagyok, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Drága testvéreim, melyik isteni személy a szabadító Isten? Az Atya, vagy Jézus, vagy a Szentlélek Isten? Ki az, aki megszabadít bennünket bűneinktől? Az Atya, vagy Jézus, hogy könnyebb legyen? Emlékezünk tegnap este, amikor tanultuk, hogy ki adta születendő gyermeknek a Jézus nevet. Angyal adta. És tegnap este olvastuk azt is, hogy mit jelent a Jézus név. Nevezd az ő nevét Jézusnak, Máté evangéliuma első rész, 21. verstől kezdve, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ki mutatkozik be, ki az Úr, aki megszabadít bennünket a mi bűneinktől? Az Atya vagy Jézus? Egyértelmű Biblia kimutatása? Tovább megyek, és olvasom a 14. versből az első szakaszt. Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izraelnek szentje. Hát ki a megváltónk? Az Atya vagy Jézus? Úgy gondolom, hogy egyértelműen elénk tárulnak ezek a dolgok, és látjuk azt, hogy amikor Jézus Krisztus bemutatkozik a több mint 2 millió embernek, akik a Sínai hegy tövénél álltak, én voltam azon a területen, megmásztam a Sínai hegyet, és számomra egy különös élvény volt, amikor Jézus Krisztus kihirdette a 10 parancsolatot, de most szeretnék az Úr mellett egy másik szóra is felhívni figyelmünket, az pedig a vagyok. Ki a nagy vagyok Bibliában? Úgy az Ószövetségi Szentírásban, mint az Újszövetségi Szentírásban. Hadd hozzak választ erre vonatkozóan, maga Jézus Krisztus azonosítja magát, János evangéliuma 8.58-ban. Mondanékik Jézus, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Jézus Krisztus kivel azonosítja a vagyok nevet? Önön magával. És ha figyelembe vesszük még tovább ezt a bemutatkozást, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálat házából, melyik isteni személy volt az, aki kivezette Izrael népét az egyiptomi fogságból, és melyik isteni személy volt az, aki 40 évig pusztában vezette őket. Emlékezzünk csak vissza a Korintus második levél, 10 rész, 4. verse, a kőszikla pedig a Krisztus, aki követte őket. Jézus Krisztus volt az, aki jelen volt nappal, felhőoszlopban, éjszaka tűzoszlopban. Akkor melyik isteni személy volt az, aki kihirdette a 10 parancsolatot a Sínai hegyen? Ez az egyik oldala az éremnek. Szeretném hozni a másik oldalát is, szintén Mózes második könyvének a 24. részéből, a 9. és a 10. versből. Ez egy nagyon egyszerű kimutatás, és fennáll a veszély, hogy mi, akik bibliaolvasó emberek vagyunk, sokszor elolvastuk már, és átsiklott a figyelmünk ezen az igén, amit most olvasunk. Azután felment Mózes és Áron, Nádáb és Abihú, Áronnak két fia, Izrael vénei közül 70-en, és látták az Izrael istenét. Próbálj csak egy kicsit közelebb hozni ezt a felolvasott ige szakaszt. Hányan mentek fel egyszerre a Sínai hegyre? Egy kicsit számoljunk is. Felment Mózes, Áron, Nádáb és Abihú, és Izrael vénei közül 70 ezer. Összesen mennyi? 74. Mit mond a Biblia? Hányan látták az Izrael istenét? Mind a 74-en. Most ehhez szeretnék egy új szövetségi igét hozni, mert kedves testvéreim, egyetlen hiteles Biblia magyarázat az, amikor nem én vagy egy másik ember mondja meg azt, hogy ezt így kell érteni, hanem ahogy Ésaiás próféta könyvében találjuk, szöveget szöveggel, verssel verssel kell magyarázni, vagyis a Biblia kell, hogy megmagyarázza önön magát. És ez az egyetlen hiteles biblikus magyarázat. És most nézzük meg, mi van feljegyezve Timótoshoz írt első levél 6 rész 16. versében. Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Most szeretném, ha válaszolnátok a kérdésemre. Melyik isteni szemét nem láthatjuk mi bűnös emberek? Az Atyát vagy Jézust? Melyik isteni szeméről beszél itt a Szentírás? Az Atyáról vagy Jézus Krisztusról? Melyikről? Mert itt azt mondja, hogy ki egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban vagy dicsőségben lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat. Kit nem láthatunk mi emberek, hogy élve maradjunk? Az Atya Istent. És itt az ige az Atyáról szól. És azért törekedtem inkább kisebb betűkkel kiszedni, hogy a felső igénél, amikor az utolsó szavakat olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy 74-en mentek fel a Sínai hegyre, és mind a 74-en látták kit? Az Izrael Istenét. A Szentírásban pedig azt olvassuk, hogy az Atyát soha senki nem látta, és nem láthatta, akkor melyik isteni személy az, aki kihirdette a 10 parancslatot, és akit láttak 74-en az Izrael emberei közül, akik felmentek. Úgy, hogy milyen egyszerű és világos, hogy Jézus Krisztus. Azonban szeretnék még egy példát hozni, és itt értjük meg, hogy a két kőtáblára azt olvassuk az igében, Mózes második könyve 31. rész 18. versében, mikor pedig elvégezte a vele való beszédet a Sínai hegyen, által adá Mózesnek a két bizonyság tábláját, bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Akkor melyik isteni személy volt az, aki kihirdette a 10 parancslatot? Ha úgy volna időnk, akkor még sokkal több igehelyet hoznánk, de szeretnék tovább menni, és látni azt, hogy Jézus egyetlen megváltó, Jézus Krisztusnak harmadik szolgálatát vagy tisztét. Úgy gondolom, hogy ez a legismertebb valamennyünk számára apostolok cselekedetében, a 4 rész 12. versében, és nincsen senkiben másban üdvösség, és nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Melyik az a név, az az egyetlen név, aki által megtartatunk? Jézus. Egy percet legalább időzünk ennél. Miért Jézus Krisztus az egyetlen megváltó? Miért nincs, és miért nem lehet senki Jézus Krisztuson kívül megváltó, csak egyedül ő? Próbáljuk ezt a két dolgot összekötni. Ma este láttuk azt, hogy Jézus Krisztus megteremtett bennünket, megteremtette ő szüleinket. Ugyanaz az isteni személy, aki megteremtette őszüleinket, tehát Jézus Krisztus, ugyanaz az isteni személy jött le a földre, hogy meghaljon helyettünk. Mert ránk vált a bűn következtében, minden emberre vár az örök halál, és nekünk azért van reménységünk, mert volt valaki, és az nem más, mint a Teremtő Isten Jézus Krisztus, aki vállalta azt, hogy bennünket helyettesít az ő életének letevésével a Golgotai kereszten. Hadd hozzak még egy-két igét erre vonatkozóan. János első levelének első rész 7. versében, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Hisszük mi ezt, keresztény emberek? Úgy gondolom, hogy igen. Ezért nem is kell erről sokat beszélnünk nekünk, nincs más eszköz.

Elége, ha imádkozunk hozzá. Elég köszönete az, hogy imádkozunk, és azt mondjuk, hogy köszönjük, hogy te helyettesítettél. Elége az, szavainkban mondjuk, hogy Istenem, köszönöm, hogy megsegítettél. Harmadik, vagy én, amit a Bibliából eddig megértettem, és szeretném ezt megosztani mindannyiatokkal, hogy szóban áldott dolog megköszönni, hogy Jézus helyettesített bennünket. De ez nem elegendő. A mi életünkkel köszönjük meg Jézus Krisztusnak. Úgy életünket összhangba hozzuk azokkal az elvekkel, amelyet Jézus Krisztus adott a mi számunkra. Jézus Krisztus negyedik szolgálata, Jézus Krisztus az egyetlen közben járó. Találjuk feljegyezve Timóteushoz írt első levél második rész 5. versében, mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és ember között az ember Krisztus Jézus. Kedves testvéreim, miért nem lehet senki más sem menjen, sem földön, sem ember, se semmilyen teremtmény, nem lehet a közben járunk, csak egyedül Jézus. Miért? Több oka van. Azért, mert Jézus Krisztusról, ahogy tegnap este tanultuk, ő emberi testet öltött magára. Jézus Krisztus Isten is volt, és ember is volt. Miért döntő ez a mondat, amit elmondtam, és ez az igazság? Azért, mert ha Jézus Krisztus lejön a földre, mint Isten, akkor nem tudná megérteni a mi problémáinkat. De mivel Jézus Krisztus emberré lett, tudja, mit jelent az, hogy valaki elfárad, tudja, hogy mit jelent a szomorúság, mit jelent a bánat, mit jelentenek különböző problémái az életben, és tudja, mit jelent meglenni kísértve a sátántól. Jézus Krisztus hozzánk hasonló lett, és mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. És Jézus Krisztus győzött a sátán felett az ő halálával a kereszten, és nem maradt a sírban, hanem harmadnapra halottaiból feltámadt, de itt a Bibliában azt mondja, hogy egy az Isten, egy a közben járó. Hol jár közbe Jézus Krisztus? Itt a földön, vagy fenn a mennyben? Kivívta a megváltás tervének földi szakaszát, lefizette a válságdíjat, és megadta a lehetőséget mindannyiunknak és minden embernek a földkerekségén, hogy örök élet részesei lehetünk, azonban Jézus Krisztus felment a mennyben. Zsidókhoz írt levél 8. részében azt találjuk, hogy Jézus Krisztus az ő tulajdon vérével ment be a mennybe, hogy engesztelés szerezzen érettünk. És most elmondok egy roppant fontos elvet. Kedves testvéreim, amilyen fontos Jézus Krisztus golgotai áldozata, halála és feltámadása, ugyanolyan fontos Jézus Krisztus jelenlegi mennyei közbenjárási szolgálata. Nézzünk még egy igét erre vonatkozóan. Itt most félek attól, hogy ez a szöveg nagyon időigényes lesz mindannyiunk számára. Így olvassuk Zsidókhoz írt levél 6. rész 20. verséből. Ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint. Milyen főpap lett Jézus a mennyben? Először is örökkévaló főpap. És mit jelent a Bibliának ez a kijelentése, hogy örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint? Én több mint fél évszázada lelkészi szolgálatot végzek, osztom az élet kenyerét embertársaimmal, nagyon-nagyon sok helyen és nagyon sok alkalommal megkérdeztek, hogy ki ez a Melkisédek. És különféle választ adtak az emberek. De kedves testvéreim, én azt mondom,

0: És azt mondom, azoknak a kedves nézőknek, akik a világhálón is kísérnek bennünket, hogy mindig minden hitelvet egyedül és kizárólag a Bibliával ellenőrizzük le. Szeretnék elolvasni egy igét, amely segít, közelebb kerüljön hozzánk az, hogy kicsoda ez a Melkisédek. Ma este nem tudok foglalkozni azzal, hogy miért Melkisédek rendje szerint van. De csak szeretném ezt hozni, hogy kicsoda ez a Melkisédek. Így olvassuk Zsidókhoz írt levél 7. részében, a 3. vers sokakat megzavar, mert így kezdődik, apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. De hasonlóvá tétetvén az Isten fiához, pap marad örökké. Ebből a versből nagyon sok keresztény ember ott következteti ki, hogy Jézus Krisztus a Melkisédek. Azonban először az utolsó mondatot olvasom el a szövegből, amely így hangzik, hasonlóvá tétetett az Isten fiához. Ez kizár minden olyan elméletet, és Melkisédek egyenlő Jézus Krisztussal. Ő, Melkisédek csak hasonló volt. Az előbbi versben pedig leírja azt, hogy igazság királya, azután Sálem királya, vagyis Jerusalem, a békevárosa, annyit jelent Jeruzsálem, a Sálem pedig a Jeruzsálemnek az ősi neve, azaz békesség királya. Tehát azt látjuk, hogy Jézus Krisztus nem Melkisédek, vagyis Melkisédek nem Jézus Krisztus, hanem azt látjuk az igében, hogy Sálem város király volt, és a magasságos Istennek a papja. Eszembe jutott, még egy dolgot szeretnék megoldani, mert itt ez zavar nagyon sok keresztény embert, aki olvassa a Bibliát, hogy apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. A Melkisédek megjelenése mindössze 3 helyen található a Bibliában. Mózes első könyvének 14. részében, a 110. Zsoltárban, és itt Zsidókhoz írt levélben. Amikor itt az apostol azt mondja, hogy apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül, sem életének kezdete, sem életének vége nincs, ez azt jelenti, hogy a nemzetség táblázata Melkisédeknek nincs megírva a Bibliában. Azt sem tudjuk, hogy ki az apja, azt sem tudjuk, hogy ki az anyja, azt sem tudjuk, hogy melyik nemzetségből való, azt sem tudjuk, hogy mikor született, mikor halt meg, egyszerűen csak megjelenik Melkisédek Ábrahámmal való találkozása, amikor Ábrahám tér vissza a királyok leveréséből. Ma este csak ennyit tudok elmondani. Mivel Melkisédek az Istennek ószerződését, ószövetségét, amely a zsidó néppel kötött, Melkisédek több száz évvel az ószövetség megkötése előtt élt, amikor az emberek az új szövetség ígérete alapján igazultak meg, akkor jelenik meg Melkisédek, és Jézus Krisztus azért Melkisédek rendje szerint pap, mert a lévita papság az Krisztus halálával érvényét veszítette. Jézus Krisztus a 6. szolgálatát szeretném taglalni tovább, egyetlen ítélőbíró. Kedves testvéreim, én tudom azt, hogy mi van elterjedve a keresztény emberek között, de nem a keresztény emberek, nem mi vagyunk a hibásak azért, ha nem tudjuk pontosan a dolgokat, hanem a lelkészek, akik nem tanítanak bennünket pontosan. Azt hangsúlyozzák, és azt tanultam én is gyermekkoromban, hogy az Atya Isten az ítélőbíró, Jézus Krisztus a közben járó, a Szentlélek pedig vezet bennünket az igazság útján. Kérdezzük meg Jézus Krisztustól, hogy mi a válasz. Lapozzuk fel a Szentírást János evangéliumában, az 5 rész 22. versében, ez személyesen Jézus mondja, mert az Atya nem ítél senkit. hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. És figyeljük meg az utolsó szót, jelen időben, jövő időben, vagy múlt időben áll. Hogy van a Bibliában? Adni fogja, adja, vagy adta? Adta. Jézus Krisztus világosan kimondja, hogy az Atya nem ítél senkit, mert az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Szeretnék valamit most, kedves testvérem, megkérdezni tőletek. Ki tudja a hiszek egy imádságot? Emeljétek fel a kezeteket, mert akkor én sokkal rövidebb idő alatt többet tudok mondani. 1, 2, 3, 4, 5-en ismeritek? Emeljétek fel, szabadon emeljétek fel. Aj, de szeretem! Testvérem, magasra emeltétek. Köszönöm szépen, akkor nagyon könnyű lesz megbeszélni. Ott van-e a hiszek egy imádságban az, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog elleneket is holtakat. Ott van a hiszek egy imádságban? És kiről szól? Kiről szól az a, kiről beszél a hiszek egy, amikor azt mondja, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket is holtakat. Az Atyáról, vagy Jézus Krisztusról? Köszönöm szépen a hangos választ. Akkor ki az ítélő bíró? Ki fog megítélni bennünket? Ki fog két csoportra osztani? És így tovább mehetnénk, ragozhatnánk ezeket a dolgokat végtelenségig. Szeretnék még egy kijelentést hozni apostolok cselekedetéből, amikor Lukács evangélista írja a 17 rész 31. versét, olvasom, mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéri majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt, bizonyságot tévé mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt halottaiból. Kiről szól, drága testvéreim, ez az isteni kijelentés? Az Atyáról vagy Jézusról? Kiről szól? Egy is ugyanaz. Jézusról. Világosan tanít bennünket Isten a Szentírásban. Testvéreim, nekünk egy gondunk van, csak azt higgyük el, ami a Bibliában van. Még egy mondat elmondom, amit nagyon lényegesnek tartok. A Biblián kívül semmit az égvilágon ne fogadjunk el. Mert ha a Biblián kívül csak egy dolgot elfogadunk, akkor már is lecsúsztunk a keskeny útról. Mert nem tudunk két úton haladni, mert nem két út vezet a mennyek országába, hanem csak egy. Hiszem, hogy emlékeztek Jézus Krisztusnak a kijelentésére János evangéliuma 14 rész 6. versében, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki, ez egy óriási szó ebben a szövegben, senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam. Akkor hány út vezet a mennybe? Ahány keresztény egyház van, vagy csak egy? Ezért voltam szabad is hangsúlyozni azt, hogy csak azt fogadjuk el, ami a Szentírásban található. Még egy szöveget hozok, Korintusi levélből, a 2. levél, 5. rész, 10. versét, mert nékünk, minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Kinek az ítélőszéke előtt kell megjelennünk? Az Atya ítélőszéke előtt, vagy Krisztus ítélőszéke előtt? Mit ír a Biblia? A Krisztus ítélőszéke előtt. Hányunknak kell megjelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt? Mit mond az ige? Más szóval, lesz-e ember, vagy van-e ember, aki a Krisztus ítélőszékét ki tudja kerülni? Nem. És tovább megy, és azt mondja, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amit a cseszben cselekedett. Vagy jót vagy most. Én tudom azt, hogy ennél a szövegnél legalább fél órát kellene időzni. Mit jelent ez a kijelentés, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett? Kedves testvéreim, mi mindannyian hitáltal igazulunk meg kegyelemből. Csak ne felejtsük el, hogy a megigazulás fél út a menny felé. És az, aki eljut a mennybe vezető lépcsőknek a felére, az még nem jutott a mennybe. Mert a Biblia azt tanítja, hogy 5 lépcső vezet a mennybe. Nem 5 út, 5 lépcsőfok. Elhívás, megtérés, megigazulás, megszentelődés és megdicsőülés. Én tudom azt, hogy nagyon áldott dolog volna ezt az 5 tanítás, bibliai tanítási tételt áttanulni, átgondolni, hogy lássuk meg azt, hogy hogyan jutok én el, hogyan jutunk mi célba. Isten a mi cselekedetünket vizsgálja, hogy milyen a mi hitünk. Ahogy ezt Jakab apostol mondja, a hit cselekedetek nélkül milyen? Hogy is olvassátok ti a Bibliában? Halott. Mivel a Biblia a házastársakkal mutatja be az ember Isten iránti kapcsolatát, például Efézusi Levél 5 résznek a 23. versétől egész a 32-ig, mennyit ér egy feleségnek, ha a férj azt mondja, hogy szeretlek, majd megeszlek, de mellette tart egy másikat? Vagy mennyit ér egy férnek, ha a feleség is ugyanezt mondja, de mellette tart egy másikat? Mennyit ér a szó? Mennyit? Semmit, nagyon jól mondtátok. Testvéreim, mikor van a szónak értéke a házasságban? Ha elfűen éljünk. Ha számomra csak egy nőteremtés létezik, ahogy ezt az Énekek éneke könyvében azt mondja, az olyan az én mátkám, mint az erdő fái között a gyümölcsfa. Énekek éneke könyvében találjuk ezt a második részben. Sőt, van egy ilyen hasonlat ugyanott, bocsánat a kifejezésért, de ezt a Biblia hozza, hogy minden nő számomra olyan, mint a tüske. Ha így él egy férj, elfűjen a feleséghez, és először Istenhez, és ha így él a feleség, elfűjen szeretetben először Istenhez, és utána a férjéhez, akkor a szavunknak a családban értéke van. És ezért mondja az ige, hogy az ő cselekedetei szerint ítél meg. Még egy gyönyörű dolgot hadd hozzak, Jézus Krisztus szavait idézem fel Máté evangélium 25. rész 31-32. versben. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Akkor ki az ítélőbíró? Az Atya vagy Jézus? Lépjünk tovább. Jézus Krisztusnak 7. szolgálata. A Bibliában ezt találjuk feljegyezve, először Zakariás próféta könyvének 9. rész 9. versében, hogy Jézus Krisztus a királyok királya. Mert amikor a szamár csikón való bevonulását jövendöli meg Isten Zakariás próféta által, mint egy 450 évvel az esemény előtt, akkor azt olvassuk, imé jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamár háton ülő, azaz nőstény szamának rendjén. Kedves esélyén, tudjátok, hogy mi a különös? Az, hogy az ószövetségi szentírás már Jézus Krisztus nevezi királynak. Amikor az újszövetségi szentírást lapozzuk fel, akkor János evangélium a 18 és 37. versében, amikor Pilátus előtt áll Jézus Krisztus, mondanék ki Pilátus, király vagy-e, hát te csak ugyan? Felele Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. És hozok még erre vonatkozóan számos igehelyet Jelenések könyvében, hogy Jézus Krisztus a királyoknak, királya és uraknak ura. 8. szolgálata Jézus Krisztusnak az, hogy Jézus a mi testvérünk. Nem tudom, hogy gondoltunk-e valamikor, amióta élünk, arra, hogy mi és Jézus testvérek vagyunk. 9 előadásban dolgoztam fel néhány évvel ezelőtt a mi atyánk imádságot. És amikor egy nyáron időt szakítottam arra, és bent voltam a városban, Szabadkán, mi Szabadkától itt 10 kilométerre élünk, Szeged felé, és egy ismerős zenetanárnővel találkozom az utcán, és azt kérdezi, Faragó lelkész, mivel foglalkozol most a nyári időben? Mondom, egy sorozatban feldolgozni készülök a mi atyánk imádságot. És mondom, hadd osszam meg veled egy gyönyörű dolgot, amit szeretnék mindenkivel megosztani, de te vagy az első. Gondolkodtunk-e testvéreim valamikor azon, hogy miért mondta el Jézus Krisztus így, hogy mi atyánk? Miért nem mondta, hogy a ti atyátok? Vagy miért nem mondta, hogy az én atyám? Miért mondta Jézus Krisztus, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Magával ezzel az egy szóval, hogy mi atyánk, akiknek egy atyuk van, azok testvérek, nem? A mi atyánk legközismertebb imádság az egész Szentírásban. Jézus azt hozza tudtunkra, hogy ő és mi testvérek vagyunk. És kedves testvéreim, engedjétek meg, hogy egy mondatba összefoglaljam, amit eddig áttanultunk. Milyen érzés számunkra az, hogy Jézus a Teremtő az én testvérem. Jézus a törvényadó a testvérünk. Jézus a megváltó, Jézus a közbenjáró, Jézus a főpap, Jézus az ítélőbíró a testvéred és a testvérem. Milyen érzés ezt úgy őszintén? Csodálatos érzés. Amióta én megértettem azt, hogy Jézus és én, Jézus és mi testvérek vagyunk, az én viszonyom Jézushoz testvéri viszony. Közvetlen viszony. Fel tudom keresni minden problémámmal, bummal, bánatommal, gondjaimmal, egészségi problémáimmal, mindazzal, amivel találkozom a hitélet útján, mindent elmondhatok neki, mint éles testvéremnek, mert a Biblia ezt mondja. Hadd hozzak egy csodálatos ígét a zsidókhoz írt levél 2. rész 11. verséből. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Kedves testvérem, ha mindent elfelejtünk abból, amit ma este tanultunk, ezt az egy boldogító igazságot magunkkal visszük. Boldogan mehetünk haza. A világegyetem teremtője, fenntartója, megváltója az az én testvérem. És arra bátorítalak benneteket, amikor ma este mielőtt nyugovóra térnétek. Boruljatok le az ágyatok mellé, és köszönjük meg, hogy Jézus és én testvérek vagyunk. Ő a mindenható, én pedig egy porszem, és nem szégyelli őket, idézem a Biblia szavait, testvéreinek nevezni. Sőt, a főpapi imájában Jézus azt mondja, szeretted őket, amiképpen engem szerettél. Ez egy másik óriási krisztusi kijelentés. Mennyire szeret bennünket a mi atyánk? Mennyire? Szeretted őket. Kik azok az őket? Róluk, emberekről beszél. Szeretted őket, miképpen engem szerettél. Azt jelenti, hogy az atya amennyire szerette és szereti Jézust, annyira szeret téged és engem. Ez egy másik csodálatos érzés mindannyiunk számára. Azonban nézzük meg Jézus Krisztusnak a 9. szolgálatát. Jézus az egyház alapja. Először szeretném hozni az ígét, megbeszélni azt, amit az ígében Isten szava elmond, és utána gyakorlati oldalról közelíteni meg ezt. Efézusi levélben a 2. rész 20-től a 22. terjedő versekben ezt olvassuk. Kik fölépítettetek az apostoloknak és a prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Tudom azt, hogy bibliaolvasók vagytok. De ha most arra kérnélek benneteket, hogy mindenki mondja el, hogy mit ért ebből a szövegből, én tudom azt, hogy sok mindent elmondanánk. És különböző dolgokat mondanánk el. De én egy dologra szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét. Mit jelent az a kijelentése a Szentírásnak, hogy kik fölépítettetek az apostoloknak alapkövét? A Szentírás melyik részét írták az apostolok? Az új szövetségi Szentírás. És mit jelent az, hogy fölépítettetek a prófétáknak alapkövét? Mit jelent az, hogy fölépítettetek a prófétáknak alapkövét? A Szentírásnak melyik részét írták a próféták? Az ószövetségi Szentírást. És most figyeljük meg a szöveget, ahogy le van írva. Kik fölépítettetek az apostoloknak újszövetségi Szentírást, és a prófétáknak ószövetségi Szentírás alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. A Szentírás melyik részének alapköve Jézus? Csak az újszövetségi Szentírásé, csak az ószövetségi Szentírásé, vagy mind a kettőjé? Ez az. Erre csak amment lehet mondani. Kedves testvéreim, nekem olyan borzasztó hallani, amikor leülök embertársaimmal, testvéreimmel beszélgetni, és azt kérdezi tőlem, hogy legyen szíves, mondja meg lelkész testvér, hogy a Szentírás melyik részéből olvasta azt, amit olvasott. Mondom, az Ószövetségi Szentírásból. Ó, köszönöm, nekem az nem kell. Én azt nem fogadom el. Bejuthat-e bárki emberfia a mennybe, ha nem fogadja el az hitének alapjául az egész Szentírást? Bejuthatunk-e? Íme az ige, a Szentírás mind a két részének Jézus Krisztus a szegletköve. És tovább megy, akiben, ami azt jelenti Jézusban, az egész épület szép rendben rakattatott, növekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettetek az Isten hajlékával lélek által. Drága testvéreim, mire kell építenünk a hitünket? A teljes Szentírásra, vagy építhetjük hitünket egyházi szokásokra, egyházi rendeletekre és egyházi hagyományokra, vagy a Szentírás valamelyik részére? Tudjátok, hogy mi a probléma? Amikor tanulmány úton voltam Izraelben, nem egy zsidóval beszéltem, és zárójelben hadd mondjam el, hogy zsidó nyelven, Izraelben csak ószövetségi Szentírás létezik. Az első héber nyelvű Bibliám, ami nekem volt, csak ószövetségi Szentírás. Mi a zsidók problémája? Azt, hogy nem fogadják el az új szövetségi Szentírást. Meg lehet-e találni a mennybe vezető útnak tisztaságát és teljességét akkor, ha csak az ószövetségi Szentírást fogadom el hitem alapjául? Erre a kérdésre a válasz az, hogy nem. De meg lehet-e találni a mennybe vezető utat és a teljes igazságot csak az új szövetségi Szentírásban? Erre a kérdésre is a válasz az, hogy nem. Íme az ige, amit láttunk. Azonban szeretnék még egy alap igét olvasni erre vonatkozóan, Korintus Berekhez írott első levél, a 3. rész 11. verse, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, lehet-e más valaki, bárki hitünk alapja Jézus Krisztuson kívül? Egyértelmű, hogy nem. Ezért szeretném újból felvonultatni Jézus Krisztus szolgálatát, és ime a kérdés előttünk, elfogadjuk-e Jézus Krisztus teremtőnknek, törvényadónknak, megváltónknak, közbenjárónknak, főpapnak, ítélőbírónak, királynak, testvérnek és az egyház alapjának? Adjuk meg magunknak a választ. Vajon én, amikor azt mondom, hogy én, mindenki tegye fel magának a kérdést, lehetek-e igazi Jézus Krisztus követője, ha bármelyiket a kilenc közül azt mondom, hogy nekem nincs szükségem rá. Gondoljuk végig Jézus Krisztusnak ezeket a szolgálatait. Elfogadjuk-e Jézus Krisztust annak, aki ő a mi számunkra, aki ő az én számomra. Én döntöttem már nagyon régen. Számomra Jézus Krisztusnak szolgálatai az én példaképem. És szívből kívánom, kedves testvéreim, hogy Jézus Krisztus legyen mindannyiunknak a példaképe. Befejezésül még egy mondatot szeretnék megfogalmazni. Kivétel nélkül, nem csak mi, akik ma este itt vagyunk, kivétel nélkül minden keresztény ember olyan mértékben keresztény, amilyen mértékben Jézus Krisztust követi. És nem a nevünk tesz bennünket keresztényé, hanem a mi engedelmes életünk tesz bennünket keresztényé. Be akartam fejezni még egy percet, ha megengedtek, hogy szóljak. Van egy igen. Apostolok cselekedetében úgy gondolom, hogy félálomban valamennyien el tudnánk mondani, de én most kész akarva szeretném kikeresni ezt az igét, ez pedig Apostolok cselekedete 11. rész 26. versében található. Próbáljuk ezt átgondolni. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztjének ki. Kész akarva hangsúlyoztam ki, mert ezt, hogy keresztény vagy keresztjén, csak magyar nyelven lehet elmondani. Köszönve azt, hogy legalább egyes nyelvészek szerint magyar nyelven 150 ezer szó létezik. Az egyik leggazdagabb nyelv a világon. Nem azért, mert magyarok vagyunk, hanem ez a tény. Én tudom azt, hogy évszázadokon keresztül teológusok, különböző egyház teológusai azon vitatkoztak, hogy úgy a helyes, hogy kiejtsük, hogy keresztény vagy keresztjén, és nem tudtak zöldágra vergődni. Mit jelent az, amikor úgy mondjuk ki, hogy keresztény? Ez a szó keresztből származik. A kereszt követői. Ha úgy ejtjük ki, hogy keresztjén, akkor azt jelenti, hogy Jézus követői. Na most, drága testvérem, az a fontos, hogy hogy ejtjük ki, vagy az a fontos, hogy miben követjük Jézust. És befejezésül még visszahivatkozom erre az ígére. Hogy jött létre ez a nép, hogy keresztjén? Összejöttek az apostolok, a keresztény egyház vezetői, és azt mondták, hogy mi egy új nevet veszünk fel. Úgy jött létre? Ezt olvastuk?
1: Golgotai kereszt halála.
0: Golgotai kereszt halála után? De úgy jött létre, hogy az apostolok adták maguknak a nevet, ezt a nevet, hogy keresztény vagy keresztjén, nem ezt vitatom, vagy pedig a mások, a kívülállók, emberek látták, hogy ezek úgy élnek, mint Krisztus. És a kívülálló emberek nevezték el Jézus Krisztus követőit keresztjéneknek. Aki ezt írja a Biblia. Ezért szívből kívánom, drága testvéreim, hogy Isten segítsen meg bennünket, hogy mi Jézus követői legyünk. Hogy amikor szomszédom, vagy a férjem, vagy a feleségem, vagy a barátom, vagy ismerősöm szemléli a te életedet és az enémet, akkor azt mondja, hogy ez úgy él, mint Krisztus. Mert amikor Jézus Krisztus nem sokára eljön ítélni eleveneket és holtakat, akkor nem azt kérdezi, hogy hogy hívnak, hanem egy dolognak lesz értéke. Ez pedig a Krisztus jellem mintájára kiépített jellem. És ebben segítsen meg az Isten, hogy hátlevő életünknek ez legyen központi célja. Hogy amikor eljön Jézus, akkor felismerhesse az ő jellemét a te jellemedben, az enyémben, és magához vegyen bennünket örök életre. Isten kegyelméből. Amen.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fedj meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Sok szeretettel köszöntöm minden egyes nézőnket és hallgatónkat itt a Láthatár újabb adásában. Van egy különös jelenség a mai világban. Soha nem volt ennyi eszközünk arra, hogy időt spóroljunk, mégis egyre többen érezzük azt, hogy állandóan sietünk. Soha nem volt ennyi lehetőségünk arra, hogy könnyebbé tegyük az életünket, mégis egyre többen fáradtak, kimerültek, túlterheltek vagyunk. Mintha egy láthatatlan verseny részesei lennénk. Egy verseny, amelyben mindig van még egy feladat, még egy cél, még egy elvárás, amit teljesíteni kell. De vajon mikor válik az egészséges igyekezet teherré? Mikor fordul át a fejlődés kényszerré, a szorgalom pedig ön kizsákmányolásba? Erről beszélgettünk ma Juhos Lenke pszichológussal, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban.
1: Köszönöm a meghívást, és nagyon köszönöm a témát.
0: Örülök, hogy újból találkozhatunk egy másik alkalommal. Talán egy évvel ezelőtt egy másik pszichológiai témába tekinthettünk bele. Ma azonban a teljesítmény csapdájáról beszélgetünk, és rögtön az a kérdés merül fel bennem, hogy szokott találkozni olyan emberekkel, akik kívülről úgy tűnnek, hogy minden rendben van velük, rendben van az életük, azonban belül egy fáradtságot tapasztalnak, amit nem mutatnak ki, vagy nem látszik rajtuk. Szokott ilyen emberekkel találkozni?
1: Bőségesen vannak ilyen emberek. Szinte tele van a világ, hiszen sokan azt gondoljuk, hogy ez egy normalitás, az, hogy egyfolytában szaladgáljunk erre, arra minden ügyintézésben ott legyünk, és mindenki legyen pipálva. És amikor van ez a vágy, hogy mindent kipipáljunk és tökéletesítsünk az életünkben, ez a teljesítménycsapda. Most a teljesítménypszichológia úgy látja ezt az egészet, hogy van két oldala mindennek. Igaz, a teljesítménynek is van egy funkcionális, egy örömteli oldala, amely egy aktivitás után megtörténik egy eredmény, kapunk egy eredményt, annak örvendünk, és úgy éljük tovább az életünket. Most a teljesítménycsapda az a diszfunkcionális, örömteli, valahogy
0: sikerélmény,
1: aktivitás, sikerélmény, viszont egy olyan élmény, amit túlzottan élünk át. Az az ember mindig így örömtelen sikerrel küzd. Ez azt jelenti, hogy például ez egy jel, bármit megkérdezünk tőle, mindig arra fog válaszolni, hogy mit csinál. Mi a tennivaló? Vagy mit fog csinálni? Hát most végeztem be ezt, most megyünk oda, muszáj ezt elvégezni. Tehát olyan feladat körként éli le az életét, ez egy fontos jel. Abban a kérdésben, hogy feltesszük azt a kérdést, hogy hogy vagy, abból már meg lehet tudni, hogy általában kivel beszélünk. Na most ezek a jelek ugye olyan csapdába viszik az embert, mert könnyen tudunk barátkozni ezekkel az emberekkel, hiszen nagyon motiválóak, írtóan ki akarják fényesíteni az életüket. Nem rossz ez, viszont akkor rossz, amikor önromboló, és ez a diszfunkcionális része. Ők magukban stresszesek, tehát egyfolytában valamiért harcolnak, és az a valami, az sokszor nem is az ő életükhöz tart.
0: Tehát valójában befolyásolja őket valami, akár gyerekkorból, vagy a múltból, és ennek hatására ők túl teljesítenek, vagy állandóan van egy ilyen kényszerük, hogy túl teljesítsenek?
1: Van-e az emberben egy ilyen tendencia, hogy nem ősi állapot ez, nem az ősi állapotunk nekünk az, hogy azért jöttünk valahogy a világban, hogy csendben éljünk, és csendben tudjunk végezni a feladatköreinkben dolgokat, tehát apró dolgokat. Viszont ezek az emberek kimondottan szaladnak az életükben, és nem ítélni való, hanem ez inkább egy olyan beszélgetés, amely felhívja az emberek figyelmét arra, hogy ha erre nem figyelünk, hogy nehogy átessünk egy csapdába, ami bennünket majd lefog, a munka csapdájába, a tanulás csapdájába, a hobbi csapdájába, akkor ha ez bennünket lefog, nem tudunk már önmagunkkal foglalkozni. És mentálhigiénia szempontjából már jönnek a megbetegedések. Tehát emiatt gondolom, hogy nagyon fontos erősítsük valahogy ezeket a pilléreket, amelyekkel napi szinten küzdünk önmagunk is, mert nekünk is általában minden embernek vannak ilyen periódusai, hát ilyen kicsapongások, örömteli periódusok. Az a jó, amikor elérünk az életünkben valamit, és annak tudunk örvendeni, és nincs az az örömtelen siker. Az örömtelen siker az azt jelenti, hogy úgy leértékelem azt, amit eddig dolgoztam, hát csak ennyi, csak befejeztem az egyetemet, hát az semmi, mindenki befejezi ma az egyetemet, mindenki végez majd egyetemet. Tehát amikor úgy lesemízem azt az értéket, akkor az agyam, maga az identitásom, mivel a társadalomban látom ezt, hogy kell harcolni, hogy egy pozíciót elérjek, akkor feszegetem valahogy magam, erőltetem magam, és ez az, ami idővel, évtizedek után betegségeket is hozhat. A jelenben olyan tünetek vannak, hogy szorongások jelennek meg, irritációk, alvási zavarok, békétlenség, tehát nagyon nagy a frekvenciája az ilyen típusú emberek környében a veszekedéseknek. Tehát az irritáció, a lobbanékonyság, ami ott jön, hogy az agy egyfolytában harcolni akar, és nem érti meg a másiknak a pozícióját, a másiknak a véleményét. Hát mindig ő fönt akar maradni. Valahogy a lény, maga a lény, az emberi lény nem csak erre született, hogy mindig dolgozz, mindig valamit érjél el az életedben, hanem maga az, hogy örvendj az életednek és a pillanatnak élj.
0: Ha egy ilyen személy lelassítana az életében, mit kezdene a csenddel, a békével? Zavarná őt? Feltalálná magát ebben? Vagy egy átmeneti szakaszon kell végigmenjen?
1: A teljesítmény csapdája, az egy olyan csapda, egy olyan hely, egy olyan periódus az életünkben, amikor úgy leül az ember, és csak ott mozgolódik, csak az a témakör, csak az a sportág, csak az a munka, csak az a fogyókúra érdekel, csak az, hogy szép legyek, csak az, hogy remek legyek. És az, hogy onnan kivegyél valakit erővel, az nem lehetséges. Tehát, hogy mondd neki azt, hogy ez így neked nem jó. Sokszor az emberek kritizálva érzik magukat. Ez mit jelent, hogy megsértődnek. És akkor folytonosan jó lenne, hogyha egy ilyen periódusban élünk, felfigyeljünk arra, hogy a testünk mit jelez nekünk, mert a test mindent mond nekünk. A test kommunikál velünk, és hogyha az ember maga önszántából motivált, hogy szemléletet váltson, az nem azt jelenti, hogy le kell mondjon arról, hogy menjen dolgozni, vagy hogy tényleg, hogy profi szinten dolgozzon egy adott pozícióban, hanem az, hogy egy kicsit nyitottabb legyen a tere, és hogy kóstoljon be más örömforrásokba is. Nem csak a munka fontos, nem csak az, hogy ragyogjak az úton, nem csak az, hogy mindig én nekem legyen hangos a hangom, a válaszom. Hát ez a tendencia, hogy én akarok nagyon-nagyon jó lenni valamiben, az mit csinál az emberrel? Oda szögezi. És ő ott marad. Ő ott látja a világot, ott úgy bezárkozik, mert általában ezek az emberek annak ellenére, hogy nagyon barátságosak, és nagyon üdeképük van, tehát friss, és mindig látjuk, hogy mozgolódik a világban, és mindent csinál. Sokszor ezek az emberek nagyon fáradtak, és hogyha ezt kezeljük, ezt próbáljuk, mint családtag, mint barát, mint gyülekezeti tag, vagy bármilyen közeli tag, megemlíteni az emberben, hogy nézd meg, ez a fáradtság, ez már egy olyan elem, ami nem hasznos számodra, akkor meg lehet, hogy ő neki fog úgymond, lehet, hogy nem önszántából egyedül, de kicsit változtatni. És ami nagyon fontos, hogy ne romboljunk náluk abban, hogy mi az érték számukra. Az, hogy a sportág, vagy munka, vagy bármilyen, hát nem muszáj csak a munkaterületen, jegyekkel kapcsolatosan is az iskolában a gyerekeknél, hát nem csak arra fokuszáljunk, hogy most a vizsgám el kell érd azt az adott intervallum jegyet, hanem a folyamatra, hogy ügyes vagy, és hogy felkeltél, és megvan a reggeli, és akkor biztos, hogy van energiád. Ez nagyon-nagyon sokat számít nekik, hiszen mit csinálunk, amikor hajszoljuk az életünket, és vagdossuk saját magunkat? El akarunk valamit érni, hiszen bennünk van egy üresség az identitásunkban. Ez nem mese, hanem a fejlődés pszichológia, a lélektan ezt kimutatta, hogy abban a pillanatban, amikor az életünkben érzünk ilyen kis nulla pontokat, úgy is nevezzük, olyan üresség, nem tudom, hogy hol vagyok, ki vagyok, mit lehetne tenni, hát befejeztem a 8. osztályt, nem tudom, hogy merre menjek, milyen egyetemre menjek, na befejeztem az egyetemet, most hova menjek a munkahelyre. Hát ezek az ürességek valahogy az agy mindig azt csinálja, pótolni akar. És mit csinál? Vagy neki fog, és alvászavarókat hoz be, és akkor éjjel intézzük az ügyes bajainkat, vagy napközben jó sokat és jó étvágyal eszünk, vagy egyéb olyan irreális célokat akarunk elérni az életünkben, amit tudunk önmagunkban, hogy azt nem lehet, de hajszoljuk magunkat. Na ez az a csapda, amikor úgy megállok, és csak úgy kinézek az életemből, és nem tudom, hogy mit csináljak vele. És akkor megfogok egy területet, és azon dolgozom, és annyit dolgozom, hiába szólnak, a testem is szól, az emberek észreveszik, hogy tényleg sápat vagyok, dadogok, felejtek el dolgokat, egy útvonalra indultam, máshova kötök ki. Tehát ezek olyan jelek, amely a fáradtságnak kronikus tünetei. És ha ezekre nem figyelünk, mindennek van egy következménye. Most ennek van egy olyan veszélyes következménye, hogy egyenesen a mentális részünket sérti meg. Tehát az agynak a működését. Az, ha megsérül, azt nagyon nehezen lehet ápolni. Tehát nagyon bátorítom a nézőket és a hallgatókat, hogy bármilyen korosztályban vannak, és bármilyen célkitűzéseik vannak, ezek nagyon jók, és nagyon édesek sokszor. Hát olyan szépen hangzik, amikor valamire vágyok, igaz? Az egy cél. Hát hogy ne vágyudjak arra? Hát fiatal vagyok, hát most már elértem azt a kort. Ezek mind olyan dolgok, amelyek motiválnak, és ezek szükségesek. Viszont amikor az motivál engem, hogy én bizonyítani akarok, hogy ne maradjak le, mert hát mindenki modern világot él, és akkor mindent kicserélek a házban például, ami funkcionális is, vagy másképp öltözöm, mert hát most már elértem egy adott kort, és miért ne? Nem vagy önmagad. Tehát az agy visszamondja azt, hogy vigyázz, mert valamit nem csinálsz jól. És abban a pillanatban, ha én azt erőltetem, akkor ott már jön a szorongás, jönnek a depressziós tünetek, olyan, hogy van egy ilyen funkcionális depresszió, amit úgy nevezünk, hogy nem egy diagnózis, tehát nem nincs szüksége arra, hogy a gyógyszeres kezelésben kigyógyuljon, hanem úgy mindig olyan gondterheltek vagyunk, és mégis minden jól megy körülöttünk, de nem vagyok boldog, és funkcionális vagyok. Tehát ezekre a tünetekre, ha figyelünk, akkor valahogy nem a sikerért élünk, hanem az örömért élünk. És ami nagyon fontos az, hogy a motiváció, ha örömöt hoz számunkra, az a belső hang, az az intuíció, hogy én nagyon jó vagyok valamiben, és én el is hiszem azt, nem csak elképzelem, hogy olyan akarok lenni, mert hát az most nagyon jól fizetett valami, akkor az sikert hoz. Ha nem, a másikért rengeteget kell dolgozni, és nem biztos, hogy eléred a pontot, mert a teljesítmény csapdájában nincs egy pont. Mindig többet akar az ember. Mindig.
0: Igen, ez összpontosult bennem is, hogy olyan, mintha nagyon keresnénk azt a célt, nagyon kiemeljük magát a célt, és ahhoz kötjük a pozitív érzelmeket, az örömöt, és figyelmen kívül hagyjuk a folyamatot, ami elvisz a célhoz, az lehet bármilyen rossz, bármilyen nehéz, mi azt el kell tűrjük, mert azt az egy pontot próbáljuk hajszolni, azt a sikerélményt, a végső célt. Jól értettem valahogy?
1: Pontosan így
0: kell
1: van.
0: Felfogni ezt a csapdát?
1: De amikor csak tehát amikor a teljesítményt nézem, a teljesítményt hogy képzeljük el? Egy tevékenység végén, egy aktivitás végén van egy eredmény, amit felmérünk. Általában számok segítségével ennyit írtam el, ilyen pozíción van, ennyi a médiám. Most azt értékesítsük magunkban, minek alapján, amit hallottunk a szüleinktől, amit hallottunk a környezetünkből, és amit kér a társadalom. És ez az a pillér, ami nagy nyomást ad. Uh-huh. És sokszor megfeledkezünk a folyamatról, tehát, hogy nem egyik napról a másikra szeretnék főnök lenni. Vagy nem egyik napról a másikra szeretnék ennyit lefogyni. De biza, vannak, akik nagyon komolyan kitűzik ezt célként, és el is hiszik, hogy az valós cél. Nem is mondom, hogy nem az, viszont akkor egészségesebb, és akkor a valódi cél a tartalomnak megfelelő az én életemhez kapcsolódik, amikor részcélokká vezetem le. Tehát mi a tennivaló ahhoz, hogy én tényleg egy egészséges életmódot éljek? Például most ez a tendencia, hogy mindenki erre vágyik. Most valahogy az egészséges életmód sokak számára egy stílussá vált. Öltözeti stílus, maga az, hogy milyen üvegbe hordják a vizet, miből esznek, honnan vásárolják az ennivalót. Tehát ezek mind olyan értékek, amelyek úgymond leírják a teljesítményt, hogy én teljesítettem valamit, elértem oda, hogy egy egészséges életvitelem legyen. Viszont ott csapdában eshetek, hiszen hogyha én azt nagyon erőltetem, és nem felel meg az én szervezetemnek, és az én kulturális életmódomnak, akkor az bennem feszültséget hoz. És akkor itt van egy identitás zavar, amely annyira elvont fogalom, amit megpróbálok egy kicsit leírni, úgyhogy megértsük. Az identitás torzítás több eleme van, de az egyik az, amikor én tudom, hogy ki vagyok, tudom statikusan, hogy hol élek, hogy miből áll a családom, tehát milyen elvárásaim vannak, viszont amikor úgy megkérdik, hogy ki vagy, és mi vagy, nem tudja, hogy miről beszél. Tehát nincs meg egy komplex tablóképe. Az, hogy jó vagyok ebben, nem vagyok jó abban, stb. Stb. De amikor így nem tudom magamról megfogalmazni azt az öt dolgot, hogy miben vagyok jobb, vagy azt a hármat, amiben nem vagyok eléggé jó, akkor van egy ilyen identitás torzítás, mivel meg lehet, hogy ezek az emberek általában arról fognak beszélni, amiben benne vannak abban a csapdában, de abban már régóta benne ülnek. És akkor fognak beszélni például a kellékekről, az olyan dolgokról, amiben foglalatoskodnak.
0: Uh-huh. Mondta azt, hogy betegségek is származnak ezekből. Uh-huh. Nem tudom, hogy melyiket vegyem hamarabb, a betegségeket, hogy ijedjünk meg, de aztán oldjuk meg őket azzal, hogy elmagyarázza nekünk, hogy kerülhetünk ki ebből a mókuskerékből, vagy kezdjük a pozitívummal, és utána beszéljünk a betegségekről. Lehet, hogy így lenne jobb, hogy említse meg nekünk röviden, hogy hova vezethet ez a mindennapi működés, hogyha valaki ebbe a teljesítmény csapdájában él, az hosszú távon mit eredmény az az ember egészségében?
1: Maga az a teljesítménykényszer, ezt úgy lehet lefordítani, ezt a csapdaszót, nagyon fárasztó, tehát önromboló vetülete van. Végeztek is ezen kutatást, inkább megfigyelési kutatást, hogy az emberkék hogyan... Ürülnek ki önmagukból, Ezt úgy nevezném pszichológiai szempontból, hogy egy adott pillanatban az ember eléri azt a csúcst, azt a felhőbe dobott teljesítménypalackot, vagy bármit, vagy csillagot, hogy nem tud neki örülni. És bezzeg sokan lekicsinlően, lenézven beszélnek a saját sikereikről. Ez azt mutatja, hogy sokszor az ember elégedetlen. És maga, én amikor például elégedetlenségről beszélek, akkor arra gondolok, hogy maga az ember nem boldog. És vajon miért nem? Hát pszichológiai szempontból a mentális része a működésnek, a szervezetünknek sérült olyan szinten, hogy az agy úgy ütemezte be saját magát erőltetve, hogy én mindig kell pörögjek, és mindig kell mutogassak. Nem is mondom azt, hogy nem szabad és nem illik dolgozni. Nem erről van szó ebben az esetben, hanem arról van szó, amikor túlzottan magának élek. Mert vannak olyan emberek, akik arról beszélnek, mintha ő lenne az a munkahely, vagy az a valami, amiben ő benne van. Tehát tárként nézik saját magukat sokszor, és nem veszik észre.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy ők felismerik magukon ezt?
1: Nem ismerik fel. Nem, és azért nehéz a változás. Mert ez annyira belső bioritmussá vált az elménk részében, hogyha évekig így sportolom az életem, hogy nekem ez a stílusom, és akkor sokszor azt mondják, hát én ilyen vagyok. Hát én nem tudok másképp élni. Igen, de ők azzal küzdenek, hogy vagy nagyon lefáradnak, és küzdenek a többi teljesítményért, mert természetesen mondjuk vegyük a munkavetületét, ott van a család, lehet jön a kisbaba, vagy lehet jön az unoka, vagy lehet, hogy vannak elvárások, egy jó kirándulás, vagy egy másik dolog, amire nem is számítunk az életben, és ott nem tudja megállni a helyét, tehát már nincs energiája. Azért, mert az kis amigdala, az agynak az a kis mandula része, van egy olyan sejtömeg az agyunkban, ami nagyon szimpatikus, hiszen ő foglalkozik az érzelmeinkkel, és ő mondja meg azt, hogy küzd, maradj, vagy menj tovább, és hagyd a dolgokat. És ha én csak egy dologra fókuszálok, normális, hogy csak azt látom. Tehát van egy ilyen sérülés, hogy ilyen csőlátás, úgy nevezik, tehát annyira sűrített a látás, hogy ha észreveszük, általában úgy reagálnak, hogy hagyj békén, vagy később. Tehát van egy ilyen perfekcionizmus bennük, hogy el akarják halogatni a dolgokat azért, mert az a tűnet van bennük, azt gondolják, hogyha ők az egész napot nem áldozzák fel arra, hogy azt elvégezzék, ők nem fogják tudni befejezni. Emiatt a teljesítmény erőltetés, maga az, hogy túl sokat akarok egy adott periódusban az életemben, oda is vezet, hogy nem tudok pihenni. Most van az aktív pihenés, maga az a vakáció, az a nyári vagy az évközben a kiruccanos dolog, és van az alvás, maga az alvás. Tehát ez mind pihenésre megy, mind a kettő. Ezek sérülnek a leggyorsabban, főleg az éjjeli alvás. Látható alvási zavarok vannak, tehát ezt nem lehet letagadni. Elalvási zavarok, hát egész kettőig ott oldogatja a dolgait, annak ellenére, hogy ágyban fekszik az ember, mindig pörög, és mindig valami gondoskodik, gondolkozik, és természetes az a periódus, amikor nagyon jól lehet aludni, tehát egész kettőig jó lenne szépen és nyugisan aludni, mert hát szépen takarít az agy, és az üzemanyagot nem tudja átadni neki, és normális, hogy fáradtan kell az emberkel. Ha fáradtan kellünk másnap két naponta, akkor már a fáradtság nagyon kiüt szervezetben, és az agyban is. Na most van a nyári pihenés, általában azok az emberek, akik nagyon teljesítményfókuszált emberek, a pihenő időben, ha észreveszünk,
0: pörögnek.
1: Tehát van egy nyugtalanság, Na megyünk? Na jövünk? Na mennyit ülünk? Lehet, hogy nem telefonozik és nem olvas, viszont mindig, tehát ha a témát kinyitod, a beszélgetési témát, valahol mindig ott van az, hogy miért elégedetlen. És akkor van egy ilyen stressz, krónikus stressz, az, amikor mindig problémát akarok megoldani, de már nem tudom megoldani. És íme ezek azok a pszichés tünetek, amelyeket kell nagyon nehéz élni a mai világban, a mai zajos világban, amikor egyfolytában ingerek jönnek felénk. Tehát annyi inger jön most felénk, mint ami 10 percen keresztül, mint ami ezelőtt, jó, 70-80 évvel ezelőtt egy hónap alatt jött. Tehát ez az inger csomag most, bum, jön minden.
0: Egy nagyon érdekes podcastet hallgattam pont erről, arról, hogy mennyit ülünk a szociális médián, meg a telefonon, még azt is le tudták mérni a kutatók, hogy hány métert teszünk meg az ujjunkkal, amikor görgetünk, illetve hogy hány ezer szó jut el az agyunkhoz, amikor különböző tartalmakat nézünk egy nap alatt, és elképesztő számokat soroltak fel. Nem tudom visszaadni őket, mert nem tudom kívülről, de lesokkoltam, amikor ezt hallottam. Azonban ezek az emberek ezt a pörgést meddig tudják vinni? Tehát meddig tartja fenn a szervezetük, az egészségük? Mikor le tudnak robbanni egy adott pontban? Hirtelen átváltozhat az egészségük annak a következtében, hogy több évtizeden át így éltek?
1: Annak ellenére, hogy jó bíróképességük van, vegyünk egy olyan profilt, hogy nagyon jó, smart, bíróképességű ember, vagy tinédzser, akinek nagyon jól felruházott talentumjai vannak, tehát ez nincs kizárva. Viszont, hogyha mindazokat használom, akkor egy idő alatt azok kiszáradnak, tehát elocskulnak. Ez nem olyan szinten, hogy csak ugyan mesebeli szinten mondom, hanem tényleg már nincs mit csináljon velük. Tehát olyan szinten működik az egész, hogy na most én ezt elértem, és most ennél tovább mit csináljak? Hát megint építek egy újabb házat, az se lesz jó, lehet, mert más tendencia jön, egy másik modern kép. Most régebb csak úgy beszéltek róla, de most a világban látható a burnout, a kiégés, és ez ennek az életstílusnak ez az eredménye. Tartottam is prevenciós programokat a kiégéssel kapcsolatosan, és ugye az emberek nem tudták megérteni, és nem tudták elképzelni, hogy úgy kiégek, és mitől égek ki, hát alszok, eszek, és megyünk kirándulni.

0: az ember, hogyha egy olyan stádiumba jutunk, hogy effektív már nincs ereje a kis szokásos dolgokkal foglalkozni, mosogatás, vagy bármi vásárlás, vagy öltözés, tehát olyan elementáris dolgok, ami eddig automatikusan jött. Na most ez azért van, mert a prefrontális kéreg egy adott időben kifárad, és a sok húzás után, hogy gyere, mert bírjuk, mert megyünk, itt vagyunk, optimisták vagyunk, minden jó lesz, szép az élet, hogy ne tudnánk, többiek csinálták, megyünk, tehát nem elég ez a verbális motiváció, ez lovaglás, igen. Most stressz alapon a kis amigdala az kidagad egy adott szinten, tehát, és azt érzi, hogy stresszelve van, tehát egyfolytában fárasztó az, hogy na most menjek, na most harcoljak, most mit csináljak, tehát, és akkor ő küld a prefrontális kéreghez ilyen kis stimulátor jeleket, és mondja, hogy na most döntsd el. És az az érdekes, hogy a kutatások azt mutatják, hogy amikor úgy belefárad a kis mandula alakú sejtömeg, akkor a prefrontális kéreg is kezd szűkülni és vékonyodni olyan szinten, hogy ő úgy már, mintha nem lenne kedve ezzel foglalkozni, és hogy már hagyjatok békén, nem mindöntsek annyit. Tehát túl sok bejövetel van, és kijövetelt is kérünk. Tehát csomó kérdés és csomó választ várunk el saját magunktól ugyanabban a pillanatban. Tehát ugyanabban a pillanatban, például én nagyon boldog vagyok, igaz, és jön felé meg kérdés, na, mit kell csináljak, boldog is kell legyek, le is kell reagáljam azt, hogy boldog vagyok, mert lehet, hogy százan látják, és választ kell is adjak egy kérdésre. Tehát az is stresszfaktor, hogyha az nem tudom rendesen menetrendszerűen elvégezni. És fizikailag észrevehetünk ezen a kiégés fele menő embereken, hogy nagyon érdekes, hogy elvesztik azt, hogy hát van egy ilyen szédülési kényszerük is, ez mind a prefrontális agykéreg foglalkozik ezzel, döntési problémáik vannak, alvási problémák vannak, tehát az reggel, annak ellenére, hogy kialusszon 8-9-10 órát, de mind fáradtan kell fel. Tehát ez az első látható jel, az a fáradtság, amikor nagyon nehéz, az is, hogy felálljak, és erre nagyon kell figyelni, nagyon lobbanékonyok, és ami még veszélyes, hogy ebben a periódusban bejönnek azok a mesterséges dolgok, amit mi beviszünk az életünkbe, azért, hogy felpompáljuk magunkat, és hát a koffein tartalom meg növekszik, igaz?
1: A cukortartalom is.
0: Igen, és vannak olyan periódusok, amikor a alvási generátorokat is veszünk be gyógyszerszinten, tehát mit csinál az ember? Nappal energia, nyomjad, bármi van, dolgoz, és hát este szegény a kicsi agyunk nem tud lepihenni, és akkor egyesek már erre is gondolnak, hogy mit csináljak, hogy jól tudjak aludni, mert nem lehet aludni. Tehát amikor nincs meg az egyensúly alvás és élet között, rendes étkezés és élet között, öröm és siker között, kudarc és siker között, akkor rengeteg rendellenesség következik be a szervezetünkben.
1: Hogy kellene kinézzen kiegyensúlyozottan az életünk? Tehát mi számít kiegyensúlyozottságnak, mi számít már teljesítménykényszernek, és hogy tudjuk elérni ezt a kiegyensúlyozottságot?
0: Hát ez egy folyamat, ez egy hatalmas munka, az első lépés még mindenben az, hogy én ezen elgondolkodjak egy kicsit, és komolyan vegyem ezt a témát, hogy én milyen beállítottságú vagyok, és hogyan voltam nevelve. Tehát mi jelent számomra az, hogy teljesítmény, miért szoktam elkeseredni nagyon, és miért szoktam én örülni. Tehát egy ilyen önismereti listát, akár így 10 perces unalomban is el lehet ezt végezni, nagyon jól jönnek, és ezeket úgy 2 hetente frissíteni, ezek nagyon komoly önbeszélgetések, amikor rájövünk, hogy

0: melyik az a fonal, amely elválasztja az egészségünket egy kis szindrómától vagy tünettől. Most mi mindig arra vágyunk, hogy egészségesek maradjunk, és azok legyünk. De mit teszünk érte? Abban a pillanatban, amikor a teljesítményt nem sikernek nézzük, hanem maga örömnek vesszük azt, hogy mit teszünk meg azért, hogy oda eljussunk, akkor minden olyan kiegyensúlyozódik, saját magától minden elrendeződik. Miért? Mert van időnk élni, van időnk elmenni sétálni. Ha elmegyünk sétálni, akkor nem azon pörgünk, hogy most hány oldalt fogok elolvasni, vagy hogy honnan vegyem meg azokat az anyagokat, hogy sikeresen és nagyon jól el tudjam végezni a munkát. Hát ez a sok kérdés, amit mi nem tudunk feloldani és megoldani, ez egy kis zsákocskában valahol ott marad, és az valamikor úgy kibomlik, kipattan, és az az egészségünkön pattan ki. Az egészségtudományok azt bátorítják, a mentális egészségtudományok, hogy tehát olyan szinten éljünk, hogy napra készen, tehát az adott napnak éljünk. Uh-huh. Tehát ez a fókuszált jelen, ez nagyon fontos. Mert ha mindig a múltba pörgetjük a dolgokat, és ott albumképszerűen nézzük az életünket, és bánkodunk azért, ami nem jött össze, és azt próbáljuk átvinni a jövőbe, de nem nézzük meg, hogy a jelenben milyen fizikai, pszichológiai, emocionális erőforrásaink vannak. Na, ez az egészségnek az alapja, pszichés egészségnek az alapja, hogy nézzük meg, hogy bennünk melyek azok az erőforrások, amivel tovább tudunk menni és alakítani valamit az életünkbe. És akkor sikeresen el tudunk menni vizsgázni, anélkül, hogy végigpörögjük azt, hogy nem fog sikerülni, vagy hogy pont 9 valamennyit akarok megírni, és nem azt fogod megírni, hanem valamivel kevesebbet. És ha nagyon-nagyon pörgetem a dolgokat, és azt akarom magamból, akkor mintha meg lehet, hogy van egy ilyen kognitív passzivitás, hogy pont abban a pillanatban felejted el a dolgokat, pedig otthon tudtad. De az miért? Mert az agy azzal foglalkozik, hogy én stresszes vagyok, és én nagyon elvárom magamtól azt, hogy én nagyon jól teljesítsek, de aztán szuper jól teljesítsek. Nem azzal foglalkozik, amit összegyűjtöttem, hanem azzal, hogy irányítsa, hogy nehogy még nagyobb baj legyen, minden. Robbanjon a stressz belőlem, sírás, gyomor, tünetek, meg egyéb dolgok. Tehát a testünk nagyon ügyesen tud kiegyensúlyozottan élni.
1: Egy ilyen villámkérdéses részt is előkészítettem a mai beszélgetésre, de nem tudom, hogyha hát igen, csak azon gondolkozok, hogy lehet, hogy bizonyos embereknek inkább jobb az egyik, mint a másik, vagy
0: kimondottan, természetesen.
1: Tehát személyfüggőek ezek a dolgok, de adjunk egy próbát, és lássuk, hogy esetleg, hogyha van olyan, mert két opció van állandóan, és a kettő közül kell választani, de hogyha van olyan, amíg esetben mind a kettő fontos, vagy egyik sem igazán, akkor ezt is kifejezheti.
0: Meg azt is el lehet valahogy, hogy lássuk, hogy anélkül, hogy túl sokat analizálj, maga az első input mit ad, meg maga a szónak a hallása, mert általában az első reakció úgy mondják, hogy az a valós reakció, és akkor menjünk erre, jó?
1: Hát lássuk, siker vagy nyugalom? Mit kellene válaszol az ember a kettő között?
0: Mit kellene válaszol, vagy én személyesen mit választanak?
1: Mind a két kérdésre
0: a nyugalom a legfontosabb.
1: Ez mindenkire érvényes, és az önszemélyes válaszom?
0: A nyugalom a legfontosabb.
1: A nyugalom. Dicséret vagy belső béke?
0: Sokak számára a dicséret fontos, mert egy külső motivációs, mozgó dolog, és igen, mehet ez.
1: Önnek a dicséret vagy a belső béke az, ami erősebb?
0: A belső béke az, amikor elégedett vagyok saját magammal, és ott az erőforrásaimra, az, hogy tényleg arra vagyok képes. Most ezt ennyit tudtam megtenni. Uh-huh.
1: Multitasking vagy fókusz? Melyiket választja a kettő közül saját magára nézve?
0: A multitasking az most nem megy. Nem megy. A fókusz, az fókusz, az sokat segít abban, hogy elkezdjem és be is fejezzem a dolgokat.
1: És ez általában az embereknek gyakrabban melyik szokott jobban menni, a multitasking
0: ez
1: vagy a fókusz?
0: Ez kortól függ, a fiatalok nagyon jól tudják ezt végezni, viszont az eredmények azt mutatják, hogy aki multitaskingba megy, egy tevékenységet se végez be teljesen.
1: A végéig.
0: Hát nem csak úgy a végéig, de helyesen is.
1: Pihenés vagy produktivitás?
0: Produktivitás.
1: Ez a személyes válasz, vagy a pszichológiai tanácsadás?
0: A személyes válaszom, produktív ember vagyok, extrovertált ember, és a produktív pihenésre vágyok mindig. Az azt jelenti, hogy amikor pihenek, akkor pihenek. Tehát ez is produkció lehet.
1: Hogy néz ki a pihenés az ön esetében? Hogy tudja elválasztani, mint azt a sok információt, amit kap a tanulmányozás által, ugyebár szaktudományokban jártas, sok mindent olvas, pácienseket találkozik, sok mindent mondanak, tehát azért itt nehéz, még nehezebb másnak a terhét is elválasztani a saját terhektől. És hogy éri el egy
0: idő után kell.
1: Ebben az
0: tehát ez idő után bármilyen mesterségben úgymond, annak ellenére, hogy emberekkel dolgozunk, vagy nem, tehát kell egy kis idő, ameddig az agy megérti azt, hogy mi a magánélet, és mi a munka, vagy mi a hobbi. Sokan a hobbit is úgy élik, mint magánélet. Tehát elviszik az egész családot azért, mert valakinek van egy saját hobbija, és akkor mindenki ott kell ücsörögjön hetekig, ami sértő, és utána pedig csodálkoznak, hogy van a nagy bum a családban. Hát valahogy tényleg modellként lehet venni azt, amikor valahogy meg tudjuk fogalmazni, mi az, hogy magánélet, és mi az a környezetem, és onnan kezdődik a pihenés. Most utána olvastam, hogy mi az a pihenésnek a pihentetője. Nagyon kíváncsi voltam neurológiailag, és kimutatták azt, hogy minél kevesebb inger környezetben vagyunk, annál könnyebben tud regenerálódni a test, szinte újítja magát, tehát minél kevesebb inger. Az inger az minden, ami zakatol, minden, ami színes, minden, ami mozog, tehát úgy kell elképzelni, ami felhívja a figyelmünket, és már pörögteti az agyunkat, hogy valamit dolgozzon. Nagyon jól jön pihenésként a fizikai aktivitás. Az inaktivitás sajnos idővel kis apró betegségeket hoz, de ha aktivizáljuk valahogy a szervezetünket, az az érdekes, hogy még a kertészkedés alatt is bármit végzünk, stresszoldó tevékenység. Tehát a stressz hormon megtalálja azt a szintet, ami kell a te szervezetedben, és ott marad.
1: Azt hiszem, a következő kérdés az már egyértelmű ebből a válaszból. Elérhetőnek lenni, vagy eltűnni egy napra?
0: Eltűnni egy napra. Jól jön.
1: Karrier vagy egyensúly?
0: Egyensúly most már, egyensúly.
1: És eddig igen. Volt a karrier?
0: Igen, van egy idő, van egy periódus, 25, hát most ez a korosztály, amikor valahogy ez a prefrontális agya abban a korosztályban végzi be valahogy a fejlődést. Lehet, hogy az én generációm hamarabb, mert nem volt annyira nagy a pörgés, tehát most már egy kicsit az agy is alkalmazkodik. Van egy olyan szint, amikor az ember vágyodik valamit elérni. Na most én tényleg felépítettem magam körül egy jó kézzel fogható területet, amely által, tehát úgy hobbi szinten kezdtem valahogy, mert nagyon szerettem az emberekkel beszélgetni, és nagyon érdekesen úgy jöttek aktualizálódva a tanácsok, vagy úgy észrevételeim. és akkor azt mondtam, hogy egy karriert alakítok ki ebből, és megérte.
1: Hála az Úrnak, hogy megértem, ebbe belekezdett.
0: Mert egy adott pillanatban az életedben eljön az, hogy mit értél el az életben, és ez is az identitáshoz tart. Köszönöm.
1: Csend vagy háttérzaj?
0: Hát csend. Attól függ, most ez az érdekes, hogy most eszembe jutott egy másik kutatás, hogy vannak emberek, akik háttérzajban tudnak dolgozni, vagy háttérzajban tudnak tanulni. Én is abban a területben jól mozgolodom, de van, amikor nagyon fontos a csend, amikor nagyon-nagyon komoly döntések előtt állunk, akkor nagyon jó a csend, de a milyen fajta csend? Nem az inger fosztott csend, hanem az a csend, amikor az agyban érzem azt, hogy egy emóció nem túl erős. Mert ha túl erős az öröm, a szomorúság, a félelem, vagy maga az a, az, az olyan semmi, nem, nincs, nem kell semmi érzés, akkor nagyon helytelenünk tudunk működni.
1: És dönteni is.
0: És dönteni, természetesen. És emiatt gondoltam, hogy írjam le ezt a csend szót. Mit jelent?
1: Még egy kicsit, vagy elég volt mára? Melyik magatartás áll önhöz közelebb?
0: Ha az úgymondott kiírt elemek, általában mindig úgy működök, hogy 3-5 között valamit azért végezzek el, akkor lehet, hogy az első opció, de amikor érzem, hogy a testem jelzéseket ad, és könnyen fel tudom ezeket fedezni, akkor elég volt, tehát stoppolom. Nagyon fontos az, hogy megtanulj valahogy a szervezetedre figyelni. Mondja azt, hogy mikor álmos vagy, akkor álmos vagy, és akkor egy kis pihenés jól jön, vagy mikor kell enni, vagy mikor kell megpihenni, mikor lehet egy kicsit unatkozni, ami nagyon jól jön.
1: Ha záró gondolatként a végső következtetéseket kellene levonni a mai beszélgetésből, és kiemelni azokat a fontos gondolatokat, amik nagyon relevánsak a mai témában, és akár tanácsként is mehetnek a nézőknek és a hallgatóknak, akkor mit fogalmazna meg ebben a záró részben?
0: Nagy szeretettel megfogalmazom azt, hogy, és erősítem ezt a gondolatot, hogy szeressük ezt, hogy magunkban van ez a mentális rész, és hogy érezzük azt, hogy tényleg ez az agyunk egy olyan része a testünknek, amelynek hatalmas a bíró képessége. Tehát rengeteget tud végezni, és ennek, úgymond, ezzel úgy hálásan élve, akkor helyesen is tudunk élni. És hiteles az a gondolat, hogy az élet az máról szól. És nagyon örülök akkor, amikor mosolyt látok, és azt a békét abban a beszélgetésben, amit aznap bárhol elpöttyintetek az életem során, látok embereket, akik tudnak élni. Tudnak csendesen is szaladni, tudnak csendesen is beszélni olyan szinten, hogy nem akarnak más lenni. És tanácsolom ezt az emberekben, hogy napi szinten reggel, amikor megvan az ébredés, hogy legyenek hálásak azért, hogy ki van adva az a nap, és gondolják el, hogy aznap mi a tennivaló, és prioritizálják. A maga prioritizálás azt jelenti, hogy mi a legfontosabb, és mennyi erőt vesz fel az. Mert ha egy nagyon nehéz tevékenységről van szó, akkor nem tehetek be még 3-4 olyan nehéz tevékenységet, mert idők során az feszültséget hoz. És gondolom, hogyha megkérdezzük az embereket, senki se szereti a feszültséget és a békétlenséget. Hát próbáljunk valahogy kedvesen lereagálni akkor is, amikor látunk olyan embereket, akik fáradtak. És amennyiből lehet, kerül kell ezt az etikettet, hogy na most te ilyen teljesítmény csapdájában küzdesz. Lehet ápoló szinten elbeszélgetni arról, hogy tényleg, ha egy kicsit figyelsz erre, meg arra, akkor meg lehet, hogy egy kicsit jobban tudsz örülni annak. Az emberek mindig arra vágynak, hogy dicsérjék. És ha te ilyen saját magad nem sikerül, hogy önelégedett legyél, és hogy dicsért a nap végén magad, és természetesen, hogy a jó Istent is, akkor hol van valahol az élet értelme? Mert csak szaladunk. Egy másik nagyon-nagyon fontos tanács, hogy a fizikai részünket, a szervezettel kapcsolatos dolgokat, azokat ne hanyagoljuk el. Amikor látjuk azt, hogy majd bejön a mondatsorba az, hogy majd megteszem, majd kialszom magam, majd kipihenjük magunkat a vakációban, majd megünnepeljük a születésnapodat máskor, majd így, majd úgy. Hát ez egy olyan elhalogatás, amely bűntudatot hoz, és a bűntudatot nagyon nehéz viselni.
1: Hát hálásan köszönjük azt, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi információt át tudott nekünk adni a teljesítményről, úgy egymagáról, mint arról a csapdáról, amiben lehet, hogy többé vagy kevésbé mindannyian feltaláljuk magunkat egy-egy adott pontban az életben. Nagyon sok információt elmondott nekünk, és hiszem azt, hogy egy-egy része valamennyiünket csak megérintett. Úgyhogy köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm, hogy segítséget próbált nyújtani nekünk azáltal, hogy beszélt nekünk ebben a témában. Szeretettel visszavárom még a stúdióba.
0: Szeretettel visszajövök, és nagyon köszönöm a hallgatóknak a türelmét és a figyelmét, és szeressenek örömteljes életet élni. Ez a vágyam.
1: Köszönjük szépen! Ha szeretnék visszanézni ezt, vagy korábbi műsorainkat, keressék a Reménység TV YouTube csatornáját, és iratkozzanak fel a csengő ikonra kattintva, hogy a jövőben sem maradjanak le beszélgetéseinkről. Köszönöm vendégünknek, Juhos Lenkinek, hogy elfogadta meghívásunknak, önöknek pedig a figyelmet. Vigyázzanak magukra, és ne feledjék, néha a legnagyobb előrelépés nem az, amikor gyorsabban haladunk, hanem amikor időt szánunk arra, hogy megálljunk, és újra megtaláljuk a helyes irányt. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt. Szívből örülök annak, hogy alkalomtól alkalomig közösen együtt foglalkozhatunk a Szentírás különböző igazságaival. Ennek a témakörnek, ha címet kell adni, akkor ezt tudnám adni, és ezt tudom adni. Engedelmesség egyenlő élet, vagy engedetlenség egyenlő halál. Éden kapujától kezdve az egész Szentíráson keresztül végigvonul egy fogalom, Istennek egy fontos kinyilatkoztatása az, hogy Isten Édentől kezdve minden ember elé két utat tett. Ádámnak, Évának azt mondta, ha engedelmes leszel, élsz. Ha eszel a tiltott fa gyümölcséről, meghalsz. És ez az isteni elv húzódik végig az egész Szentíráson. Amikor Jézus Krisztus itt élt a földön, és életének leghosszabb prédikációját tartotta meg a hegyen, ezért is nevezzük hegyi beszédnek. Máté evangéliuma 5., 6. és 7. részében találjuk ezt a csodálatos, bőtartalmú, sokat mondó beszédét Jézus Krisztusnak, és a 7. rész 13. és 14. versét óhajtom alapgondolatul idézni. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz. És sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Jézus Krisztus itt két utat tesz elénk. Hiszem, hogy ezeknek az igazságoknak a meghallgatása után mi is útkereszteződéshez értünk. Mi is lelkünk mélyén érezzük azt, hogy döntenünk kell, vagy az engedelmesség útján járunk, vagy az engedetlenség útján járunk. Azonban mielőtt ezzel foglalkoznák, szeretnék egy nagyon fontos kérdést feltenni, azért, mert sokan úgy gondolják, hogy jó emberek és ők biztosan Isten országának örökösei lesznek, még akkor is, ha nem engedelmeskednek mindenben Jézus Krisztusnak. Vajon születésétől fogva minden ember melyik úton indul el a két út közül? Mert itt Jézus Krisztus két útról beszél, a széles útról, amely a halálba vezet, a keskeny útról, amely az életre vezet. Melyik úton indulunk el mindannyian, kivétel nélkül, születésünknél fogva? Szeretném fellapozni a Szentírást a Zsoltárok könyvében, az 51. Zsoltárnak a 7. részében, ahol a Zsoltáros egyértelműen és világosan elénk tárja azt, hogy minden ember melyik úton indul el. Ezt azért is szeretném tisztázni, mert nagyon sok ember azt mondja, hogy amiben születtem, abba akarok meghalni. Hát ha tudnák az emberek, hogy miben születtek, akkor ezt senki nem mondaná, hogy abba akarok meghalni. Mert ezzel a mondattal, hogy amiben születtem, abba akarok meghalni, vallásához ragaszkodását fejezi ki az ember. Azonban ez a mondat nem azt jelenti, mert melyik úton születtünk, miben születtünk, az igazságban születtünk, az Isten útján indultunk el születésünknél fogva, vagy pedig a széles úton, a bűn útján, tehát bűnben születtünk. Zsoltárok 51. rész 7. versét olvasom. Imé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Kétszer is nyomatékosan hangsúlyozza a Zsoltáros, hogy én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. A mi szüleink, őszüleink, egész visszamehetünk Ádámig, Éváig, ők is bűnösök voltak, miután elfordultak az élő Istentől. Ők voltak az egyetlenek, akik az élet útján indultak el a keskeny úton, azonban ők letértek a keskeny útról. És mivel letértek a keskeny útról, a bűn útját járták, és a mi szüleink is bűnös hajlammal, bűnös természettel élő emberek voltak, És mi mindannyian, akik születtünk ezen a földön, bűnben születtünk, akkor akarunk abba meg is halni, amiben születtünk. És itt értjük meg a Szentírásból azt, hogy mindannyian kivétel nélkül a halál útján indulunk el születésünknél fogva, és hogyha nem keressük az igazságot, nem választjuk azt, nem döntünk Isten szava szerinti élet mellett, akkor végigjárjuk a halál útját, és az örök pusztulásban lesz osztályrészünk. Jézus Krisztusnak az imént felolvasott alapigénkből is, Jézus Krisztusnak ebből a kijelentéséből is világosan látjuk, hogy az embernek keresni kell a keskeny utat. Még egyszer olvasom Máté 7:14-et. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ami azt jelenti, hogy keresnünk kell a keskeny utat. Amikor az ember felnőtté válik, megtanul írni, olvasni, van alkalmunk venni a Szentírást, hallgatni Isten szavát, van alkalmunk arra, hogy válasszunk a jó és a rossz között, mert ismerjük mind a kettőt. Ismerjük a bűn útját, mert azt járjuk születésünktől fogva, azonban a Szentírásból megismerjük, és ha végighallgatjuk ezeket az előadásokat, akkor a Szentírás legalapvetőbb igazságaival megismerkedtünk, és lelkünk mélyén hozhatunk egy bölcs döntést, a legfontosabb döntést, azt, hogy mi is keressük az Istennek igazságát, és amiután megértettük azt, akkor azt mondjuk, Istenem, köszönöm neked, hogy én megértettem a te akaratodat, a te igazságodat. Én eddig a bűn útját jártam, de én elfordulok a bűn útjától, és Jézus Krisztus, én tégedet akarlak követni. Ezzel kapcsolatban lapozzuk fel János evangéliumának 14. részét, és a 14. rész 5. és 6. versében a következőket találjuk feljegyezve. Mondanék ki Tamás, Uram, nem tudjuk, hová mégy. Mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondanék ki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Jézus Krisztus két útról beszél. A széles útról, ami a biztos pusztulásba vezet, az örök halálba, és a keskeny útról, ami az életre vezet. Azonban Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az út, én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. És senki sem juthat az örök életre, senki sem juthat az atyához, mondja Jézus, hanem csak én általam. Azonban most vessük fel akkor ezt a nagyon fontos kérdést. Mikor lesz Jézus Krisztus számomra az út? Vajon akkor is Jézus Krisztus volt az út, amikor a bűn útján haladtuk, és a bűn útját tapostuk születésünktől fogva? Nem. A Jézus Krisztus akkor lesz számunkra az út, mert itt három dolgot mond el, én vagyok az út, az igazság és az élet, ha az ő igazsága szerint élünk. Más szóval az ő lábnyomába azt valljuk, azt hisszük, azt cselekesszük, amit Jézus Krisztus tett, tanított és élt. Még egy igét hadd olvassak el Jézus Krisztus főpapi imájából, János evangélium a 17. rész 17. verséből. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Az imént olvasott igében azt olvastuk, Jézus ezt mondta, én vagyok az igazság. Itt Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ebből azt értjük meg, hogy van egy élő igazság, ez Krisztus. Ő élet példájával megmutatta azt, hogy minden mennybe készülő embernek már itt a földön úgy kell élni, ahogy ő élt. Azonban Jézus Krisztus beszél János evangélium a 17:17-ben egy írott igazságról, és azt mondja az igét, igazság. Honnan ismerhetjük meg mi az élő igazságot, Jézus Krisztust, és honnan ismerhetjük meg mi az Isten akaratát? Az írott igazságból, a Szentírásból. Ami azt jelenti, hogy ha mi szorgalmasan tanulmányozzuk a Szentírást, és mi megértjük az Isten akaratát, és mi elhatározzuk, hogy Istenem, én hátat fordítok eddigi bűnös életemnek, és én csak a te utadon akarok járni. Én azt akarom tenni, amit előtted, kedves, mert én szeretlek téged. És én úgy akarok élni, ahogyan te élsz, ahogy te megmutattad, ahogy te tanítod a Szentírásban. Megelégedtem az emberi filozófiával és az emberi magyarázatokkal, amelyek ellentétben vannak a Szentírás tanításával. Én tégedet akarlak követni. Kedves hallgatók, lelkünk mélyén most hozzuk meg életünknek ezt a legfontosabb döntését. Ne halogassuk a holnapra, mert holnap lehet, hogy örökre késő lesz. Most tegyük meg, addig, amíg élünk, amíg Jézus Krisztus szólít bennünket, ő a keskeny útnak a vezetője. Azonban Jézus Krisztus beszél a széles útról. És ki a széles útnak a vezetője? Jézus Krisztus beszél erről, János evangélista jegyezte fel, evangéliumának 8. rész 44. versében. Ekképpen hangzanak Jézus Krisztus szavai. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott az igazságban, mert nincsen ő benne igazság, mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a széles út a halálba vezet, és ennek az útnak az élén, vagy végén Sátán áll. És ő a hazugság atya. Ő az, aki az igazságot összekeveri a hazugsággal azért, hogy bennünket, embereket megtévesszen. És végül is a Szentírásnak a legutolsó lapjáról szeretnék olvasni, mi lesz a sorsunk akkor, ha mi a széles úton haladunk tovább. Miért mondtam, hogy tovább? Azért, mert születésünknél fogva széles úton a bűn útján haladunk. Jelenések könyve 22. részében, a 15. versben ezt találjuk. De kinn maradnak az ebek, és a bűbájosok, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Nagyon kategórikus, mint minden egyes alkalommal Isten a Szentírásban. Itt is felsorolja a bűnök lajstromát, és azt mondja, hogy aki megmarad bűnében, vagy bűneiben, az kívül marad a kapukon, az nem mehet be a városba, az nem lesz Isten országának örököse. Választotta a halál útját, és a halál útján levő gyümölcsöket fogja leszedni, az pedig az örök pusztulás. Amikor megértettük azt, hogy születésünknél fogva mindannyian a széles úton születtünk, a bűn útján, és lelkünk direkt vágy megismerni azokat az igazságokat, amelyeket Isten a Szentírásban hagyott, és ezért is hallgattuk ezeket az igazságokat, és most miután megismertük, most miután látjuk, hogy mi az igazság, mit kell nekünk, embereknek tennünk, hogy a széles útról a keskeny útra lépjünk át, hogy a bűn útjáról Krisztus lábnyomába kezdjünk járni, és őt kövessük mindenben, a mindennapi életben. Példabeszédek könyvét lapozom fel, és itt a példabeszédek könyvének a 3. részéből olvasom az 5. és a 6. verset. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Szívleljük meg Istennek ezt a tanácsát. Kiben legyen a bizodalmunk? Az Úrban. És a saját értelmünkre ne támaszkodjunk. Lehet, hogy életutunkon találkoztunk különböző emberekkel, akik bizonyos dolgokat magyaráztak a Bibliából, de nem úgy, ahogy megvan írva. És talán az közelebb áll szívünkhöz, bűnös vágyainkhoz. Azonban itt azt mondja Isten a Szentírásban, hogy a magad értelmére ne támaszkodjál. Olvasom tovább a 6. versben. Minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ha mi elfogadjuk Isten tanítását úgy, ahogy a Szentírásban van, akkor Isten egy ígéretet mond, akkor ő igazgatja a mi utunkat. Akkor ő segít vezetni bennünket a keskeny úton. És ha meg is botlunk, vagy akár elesünk, ő hajol le hozzánk átszegezett kezével, ami drága jó megváltó Jézus Krisztusunk. És ő emel fel bennünket. És ő lesz a támaszunk. Vele élünk. Benne kapaszkodunk. Minden reményünk. Minden szeretetünk. Minden bizodalmunk. Benne nyugszik meg. És az ővé leszünk teljesen. Példabeszédek könyvéből a második részből szeretném olvasni a tanácsot erre vonatkozóan, hogy hogyan jutunk el az élet útjára. Az első 6 verset olvassuk a második részből. Arra kérem, kedves hallgatók, hogy figyeljük meg a ha szócskát. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadban, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füledet, hajtod a te elmédet az értelemre. 3. Ha, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled. 4. Ha keresed azt, mint az ezüstöt és mint a kincset, kutatod azt, akkor jön az ígéret, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úr áld bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Nézzük meg, kedves hallgatóim, az első ha szócska mihez kötődik. Azt olvastuk, fiam, ha beveszed az én beszédeimet és az én parancsolataimat, elrejted magadban. Ha beveszed az én beszédeimet és az én parancsolataimat, elrejted magadnál. Mi az első ha? Készek vagyunk-e megszívlelni Isten örök igazságát? Azokat a drága gyöngyöket, az örök igazság drága gyöngyeit, amelyet a Szentírásban találtunk és találunk. Ha ezt megszívleljük, ha azt befogadjuk, így mondja, ha beveszed, ha befogadjuk, akkor ez az első lépés, hogy a széles úttól a keskeny útra térjünk. És ennek a természetes következménye az lesz, hogy az Istennek parancsolatai helyet találnak elménkben, lényünkben. És naponta azért könyörgünk Istenhez, hogy Istenem, adj erőt, segíts meg elhagyni bűneinket, rossz szokásainkat, bűnös gondolatainkat, a te parancsolataidban éljünk, járjunk, ami egész lényünk azzal legyen áthatva. A második ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füledet, hajtod a te elmédet az értelemre. Csodálatos a Bibliában, amit Isten elénk tár arra vonatkozóan, hol akarja először is a változást Isten elérni minden embernél. Róma beliekhez írott levél 12. rész 2. verseiben ezt találjuk feljegyezve, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által. Mert, kedves hallgatóim, akié a mi elménk, mi azé vagyunk. Akiről legszívesebben elmélkedünk, akiről legszívesebben beszélünk, mi azé vagyunk. Ezért Isten először az elménket szeretné megújítani. Mert Krisztus és a sátán között érettünk, nem a fizikai testünkért folyik a harc, hanem az elménkért. Mert hogyha Isten az ő szent lelke által megújíthatja a mi elménket, mert mi kérjük, akkor ő megteszi, akkor fokozatosan, ha megtisztul az elménk, ennek természetes következménye, természetes, nem küzdelem nélkül, hanem küzdelemmel, megtisztul a mi tekintetünk, a mi beszédünk, a mi életmodorunk és a mi egész jellemünk. Ezért a második ha, készek vagyunk-e odaadni elménket Istennek, óhajtunk-e naponta imádkozni azért, Istenem, segíts meg, hogy megszabaduljon elménk mindattól, ami bűnös, Szent lelked által tisztítsd meg a mi elménket, hogy mi győzelemre jussunk. A harmadik ha. Ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled. Itt van az, amit eddig mondtam, és már is olvasom a negyedik ha. Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincset, kutatod azt. Egy példát engedjenek meg. Önök ott, ahol laknak, például egy kertes házban, úgy vették meg. És valaki azt mondja önöknek, hogy ott az önök kertjében 10 kiló arany el van ásva, körülbelül 50 centi mélyen. Készek lennének átásni az egész kertet azért, hogy az arany birtokába jussanak? Igen. Itt azt mondja a Szentírás, ha úgy keressük, ha úgy értékeljük, mint az aranyat, mint az ezüstöt, az Isten igéjét, sőt, még többre is. Mert az aranyért és az ezüstért esetleg agyonütnek bennünket, ha megtudják, hogy sok van belőle. Ha pedig az Isten igazságát úgy kutatjuk azzal a hívvel, azzal a vágyjal, azzal a szeretettel, hogy Istenem, én szeretlek téged, és én szeretnék mind többet megérteni a Szentírásból. Körülbelül 30 éves voltam, egy családdal együtt tanulmányoztam a Szentírást, és amikor megértették, akkor azt mondta a családfő, ó, Faragó, hol volt maga 40 évvel ezelőtt? Ha én akkor fiatal koromban tudtam volna az igazságot, akkor egészen másképp folyt volna le életem, mint ahogy azt így tettem az igazság ismerete nélkül. Majdnem minden őszintén Istenhez megtérő idős ember ugyanezeket a szavakat elmondja. Ha én ezt tudtam volna fiatal koromban, akkor másképp éltem volna. Kedves hallgatóim, ime a tanács, és ha ezt a 4 feltételt teljesítjük, akkor ott van az ígéret, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Szeretnénk erre eljutni? Ime itt az ígéret, ha igen, akkor teljesítsük be azt. Azonban miután feltettük a kérdést, hogyan juthatunk el a széles útra, keskeny útra, és most már láttuk, akkor most vessünk fel egy másik dolgot. Hogyan válhatunk Isten gyermekévé? János evangélista adja meg a választ evangéliumának első rész 12. versében, amely így hangzik. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaival legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Isten adja a hatalmat. Isten vezet bennünket győzelemre. Azonban, miután befogadtuk őt, ez egy fogalom, de ugyanakkor ez egy tapasztalat is. Miről tudhatjuk meg, hogy Jézus Krisztus igaz követői vagyunk? Néhány igét szeretnék olvasni János evangélium a 10. részéből, a 10. rész 27 és 28. versében mondja el Jézus Krisztus a választ a feltett kérdésre, miről tudhatjuk meg, hogy Jézus igaz követői vagyunk. János 10, 27-28. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Miről tudjuk meg, hogy Jézus Krisztus követői vagyunk? Az én juhaim hallják az én szómat. Én ismerem őket, és követnek engem. Kedves hallgatóim, óhajtunk-e Jézus Krisztus követő emberek lenni? Ha mindenben őt követjük, akkor Isten gyermekeivé leszünk. Akkor befogadtuk Jézus Krisztust. Akkor élünk az Isten akarata szerint. Mert a mi életünk bizonyítja azt, hogy mi mennyire szeretjük Jézus Krisztust. Megváltunk hegyi beszéd végén, Máté evangélium a 7. rész 25. versében ad egy gyönyörű tanácsot, amiről felismerhetjük, hogy mennyire szeretjük Jézus Krisztust. Példázatot mondott el, és a példázatnak csak az ide vonatkozó részét olvasom. és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem tölt össze, mert a kősziklára építetett. De ki az, aki a kősziklára, Krisztusra építi az ő hitét? 24. versben találjuk a választ. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat. Hasonlítom a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. Mit mond Jézus Krisztus? Ki az, aki a kősziklára, az örök kősziklára, Jézus Krisztusra építi az ő hitházát? Aki hallgatja az ígét, és befogadja azt, aki kész cselekedni az Istenek akaratát, kész Jézus Krisztus tanítása szerint élni, vajon készek vagyunk-e? Én hiszem, hogy igen. Nincs szebb, nincs nagyobb öröm ebben a földi életben Isten szava szerint élni. Körülbelül 25 évvel ezelőtt történt, még az ateista világban, amikor egy hívő családnál volt egy ateista ember, aki jól ismerték egymást, és az ateista ember egyszer azt mondta a családfőnek: én csodálkozom önön és önökön, hogy önök vallásosak. Olyan értelmes emberek, és mégis hisznek Istenben. Erre a családfő azt mondta: igen, mi hiszünk. Mi hiszük azt, hogy Isten van, hiszük azt, amit Isten a Szentírásban elmondott, mi hiszük azt, hogy a hűségeseknek örök életet fog adni Jézus Krisztus az ő dicsőséges második eljövetelekor. És mi azért boldogok vagyunk. Nem vagyunk féltékenyek egymásra, férj-feleség. A gyerekeink elmaradnak este hívők társaságában, nem kell félnünk attól, hogy milyen állapotban jönnek majd haza, akár fiúk, akár lányok. És hogyha nem is volna igaz, amit Isten a Szentírásban mond, és ha nem is kapnánk örök életet, akkor is megér úgy élni, ahogy Isten szava tanít bennünket, mert már most itt a földi életben boldogok vagyunk. Hát akkor mennyivel inkább megér, mennyivel inkább megéri Istent követni ebben az életben, mert lesz örök élet. Van Isten, van megváltó Jézus Krisztus, van örök élet. Isten nem ember, hogy hazudjék. Isten igazat mond. És akkor azt mondta,

Ha nem tartjuk meg az Isten tíz parancsolatát úgy, hogy maga Isten felírta a saját ujjával a két kőtáblára, akkor azt fejezzük, hogy nem szeretjük az Istent. Szeretném idézni Jézus Krisztus szavait, hogy mi volt kortársainak a legnagyobb problémája. Jézus azt mondja Máté evangéliumában, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. Mi volt a zsidóknak a legnagyobb ballépésük? Azon kívül, hogy elvetették Jézus Krisztust. Az, hogy ők szájjal vallották, hogy vallásosak. Imádkoztak utcasarkokon, piacokon, fennhangon, vitték az áldozatot. Ők mondták, hogy szeretik az Istent. Szájával közelget hozzám. Szíve pedig távol van. Kedves hallgatóim, engedjenek meg egy személyes kérdést. Önök hogy állnak ebben a kérdésben? Hogy állunk az Isten iránti viszonyunkban? Szájjal valljuk meg, vagy szívünkkel is? Én hiszem, hogy ez az utóbbi mindannyiunknál jelen van. És Isten segítsen meg bennünket abban, hogy ez mindinkább bennünk megerősödjön, hogy mi hűségesen kövessük Jézus Krisztus szeretetünket, így fejezzük ki. Mert ha mi megtartjuk az Isten parancsolatait, az egy újabb áldás forrás lesz számunkra. Olvassuk el ugyanitt János 14:21-ben. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Hogyan magyarázza Jézus Krisztus ezt a szeretet kérdést? Azt mondja, hogy aki ismeri az én parancsolataimat, az én irántam való szeretetét abban fejezi ki, hogy megtartsa azt. De ehhez mindjárt az áldást is elmondja, hogy azt az embert, aki megtartsa a tíz parancsolatot, az szereti az én atyám. És itt sem áll meg az áldások ígéretével. Azt mondja, hogy én is szeretem azt, és még megy tovább, és azt mondja, hogy kijelentem magamat annak. Ad erőt megtapasztalni, ad alkalmat megtapasztalni. És miután tapasztalatból ismerjük meg az igazságot, azért, mert éljük az igazságot, és megtapasztaljuk Isten áldását, jóságát és szeretetét, Isten vezetni fog bennünket tovább, és a hitünk így erősödni fog. És még a 23. verset is olvassuk el itt. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Kedves hallgatóim, szeretnénk-e, ha Jézus Krisztus a mi otthonunkban lakozna? Szeretnénk-e azt, hogy a szent angyalok állandóan jelen lennének? Szívünk vágya-e az, hogy a Szentlélek töltse be egész lényünket, hogy ő irányítsa gondolatunkat, tekintetünket, szavainkat, tetteinket? Szeretnénk-e boldog emberek lenni már ebben az életben? Hiszem, hogy igen. Ezért szívleljük meg Isten tanácsát. Ne tétovázzunk, mert az mindig veszélyes. Szeretnék a Szentírásban elolvasni egy néhány példát, amikor az emberek tétováztak és nem döntöttek Krisztus mellett. János evangéliumának a 12. részében a 42. és a 43. versben a következőket olvassuk. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hívének ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Jézus Krisztus itt azokról a főemberekről beszél, akik hittek benne. Akik elismerték Jézus Krisztust, hogy ő a Mesiás. Akik megvoltak győződve arról, hogy nekik is tenniük kell azokat az igazságokat, amelyeket Jézus Krisztus tanít. Azonban valami megfékezte őket. Azt mondja itt, hogy ezek az emberek hittek ő benne. Azonban a farizeusoktól való félelem miatt, hogy nehogy problémájuk legyen, itt azt mondja el, ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. Inkább szerették.

az embereknek a dicséretét, mint nem az Isten dicséretét. Sajnos ma is vannak ilyen emberek. Mit szól a szomszéd? Mit szólnak szüleim, gyermekeim? Mit szól a falu? Mit szól a rokonság? Mit szólnak a munkatársak? Mit szólnak az ismerősök? Hogy én teljes szívből Jézus lábnyomába járok. Hadd mondjam el, hát ez bűn. Ez szégyen. Ez előjog. A legnagyobb előjog, amiben részesülhet az ember. Teszi azt, amit Isten mond, és boldog lelkeméjén már itt a földön, és tiszta szívből követ, és engedelmeskedik neki. Mekkora érték lesz a tekintélynek, a gazdagságnak, a bölcsességnek, a jó hírnévnek Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor. Ésaiás próféta könyvében találunk egy nagyon elgondolkodtató kijelentést, mindjárt a könyvnek az elején, Ésaiás próféta könyvének a második részében, a 20 és a 21. verset. Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és aranybálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon a vakondoknak és a denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyeknek hasadékaiba az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. Mit mond? Azokat a bálványokat, akik előtt leborultak, akiket imádtak, odadobja az ember, és semmi értéke nem lesz semminek Jézus Krisztus második eljövetelekor. Azonban, ha fellapozzuk Jelenések könyvének a 6. részéből a 15-16. verset, ugyanezt találjuk. És a földnek királya, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba, és mondának a hegyeknek és a kősziklájnak, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színnelől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mekkora érték lesz a tekintélynek, a királyi koronának, a nagy vagyonnak, gazdagságnak, bárminek. Semminek nem lesz értéke. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor egy dolognak lesz értéke. A szeretetből fakadó engedelmesség gyümölcse a Jézus Krisztus jellem mintájára kiépített emberi jellem. Kedves hallgatóim, erre törekedjünk. Vaj, ha Isten segítségével ez lenne földi életünk, hátralevő földi életünk legfontosabb célkitűzése. Én jellemépítéssel akarok foglalkozni. Én, Jézusom, tégedet akarlak követni. Ezt a döntést ne halogassuk holnapra. Ezt ma hozzuk meg. Ma tegyük meg azt, ami számunkra a legfontosabb, ahogy Isten szava is tanácsol bennünket zsidókhoz írt levél, 3. rész, 7.-8. versében. Annak okáért, amint a Szentlélek is mondja, kicsoda mondja, az Istenség harmadik személye, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés pusztájában. Ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Kedves hallgatóim, szívleljük meg Istennek ezt a tanácsát. És ha megszívleljük, akkor boldog emberek leszünk már most, boldog emberek leszünk Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor, és boldogok leszünk egy örök életen át. Mert van egy mondás, ami a Szentírásból született. A késői bánat hiába való bánat. Vagy még egy nagyon hasonló, eső után köpönyeg. Mit ér akkor bánkódni bűneink felett, amikor már látjuk Jézus Krisztust eljönni az egek felhőjében? Mit ér akkor eldobni bálványunkat, amit jobban szerettünk Istennél,
ami meggátolt bennünket abban, hogy Krisztust kövessük tiszta szívből. Jézus Krisztus eljövetelekor csak a jellemnek lesz értéke, az pedig az, hogy engedelmesség. Ez az ember Jézus Krisztus lábnyomában járt, ez az ember Jézus Krisztusnak engedelmeskedett, és ez az ember Isten kegyelméből az örök élet részes lett. A Bibliában nem egy helyen találunk késői síránkozást. Ebből a késői síránkozásból csak egy szomorú példát hozok Jeremiás próféta könyvének 8. részéből a 20. verset. Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Kedves hallgatóim, szeretné valaki önök közül mondani ezeket a szavakat, amikor meglátja Jézust eljönni ezekek felhőjében? Hiszem, hogy senki. Ezért válasszuk az életet, válasszuk az engedelmességet. Miért? Mert többszörösen megéri. Boldogok leszünk a családban, az életben, a munkahelyen, és vár ránk az örömjutalom. Pál apostol ezt írta a Korintus beliekhez írott 1. levél 2. rész 9. versében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi elme el se tud képzelni, azokat készítette Isten az őt szeretőknek. Mi nem tudjuk elképzelni az örök életet, mert nem tudjuk felfogni, mit jelent az örökké élni. Mi nem tudjuk elképzelni, mit jelent bűn nélkül élni, betegség nélkül, könnyhullatás nélkül. Mi nem tudjuk felfogni azt, hogy milyen az az élet, ahol a férj és a feleség soha nem szólalkozik össze. Örök örömben, örök boldogságban él. Ilyen életet érdemes élni. És az örök lét, az örök élet a jutalom. Jézus Krisztusnak van még egy csodálatos kijelentése a hűséges emberekhez. Jelenések könyvének a 21. rész 7. versében ezt mondja, aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. Isten fia lehetek én. Örökségül nyerek mindent. Mi a feltétele? A győzelem. Szeretnénk Isten gyermekei lenni. Akkor válasszuk az élet útját, és válasszuk az engedelmességet. Nem tudom, hogy éreznénk magunkat, hogyha mi egy földi királynak a gyermekei lennénk. Mekkora előjognak tartanánk azt, hogy mi királyfik és királyleányok vagyunk. És mi büszkén hivatkoznánk, hogy ennek és ennek a királynak a gyermeke vagyok. Hát, kedveseim, a földi királyság és annak tekintélye gyorsan porba hullik. De Jézus Krisztus azt mondja, hogy Isten fiaivá leszünk, ha győzünk. Isten fiaivá leszünk kiinduló pontban, ha az ő nevében, Krisztus nevében, hogy ő győzött és mi is győzők lehetünk, hiszünk. Így lehetünk az Isten gyermekei. Nem egy mulandó király és egy mulandó királyság gyermekei, hanem az örökké létező, mindenható Istennek a gyermekei. Kedves hallgatóim, szeretném ugyanazzal a gondolattal, ugyanazzal az igazsággal befejezni, mint amivel kezdtem. Jézus Krisztus azt mondta, két út van. Széles út, amely a halálra visz, és a keskeny út, amely az életre visz. Befejezésül olvasom Istennek tanácsát Mózes 5. könyvéből, a 30. rész 19. verséből. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökben, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess, mint a te gyermeked. Nagyon különös módon szólít meg bennünket Isten. Szinte így mondja el esküszóval, bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet. És mit mond el utána? Az életet és a halált adtam előtökbe.
És amikor kimondja azt, hogy két lehetőséget adott elébünk, akkor azt mondja, válaszd, szinte kérlel, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te gyermeked. Kedves hallgatóim, abban a hitben, abban a vágyban zárom, hogy Istennek hívó szavát, Istennek tanácsát, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te gyermeked. Valamennyien megszívleljük. Ebben segítsen a mindenható Isten, az ő kegyelméből. Amen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltóan.

0: találkozás Jézussal.
1: Történelem utolsó eseményei mégpedig sorrendben. Szokott módon hadd tartsak egy rövid kis bevezetőt. 1912, Titanic. 1500-nál több áldozat. Ugye ismerik a történetet, hiszen megfilmesítették, könyvet írtak belőle. New York City terrortámadás a World Trade Center ellen. 2001. szeptember 11. 11 ezer halott. Ismerős a történet. Cunami. Szinte itt van, még most történt 2004. december 26. 200 ezer halott. Folytassam. Áradások a Tiszán és a Dunán minden évben, tetemes vagyoni károk, növekvő félelem évről évre szinte megismétlődik. Folytassam. Úgy gondolom, hogy nem ez a legfontosabb, hanem Jézus megoldása, és ezért nem a katasztrófákról szeretnék beszélni, hiszen munkatársam Hegyes Géza arról beszélt, amit Jézus elmondott, hogy az ő eljövetelét mi fogja megelőzni. Igen, de mi lesz utána? Hogyan lehetne folytatni ezt a témát? Jézus egy nagyon érdekes dolgot mondott akkor ott Jeruzsálemben, amikor a Máté 24-ben elmondott proféciájában a felsorolt dolgokat említette, amelyekre Géza hivatkozott. Mikor ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgetett a ti válságtok. Elkezdődik tehát valami, és nem befejeződik azzal, hogy a világtörténelem eseményei ebbe az irányba haladnak. A világtörténelem sora Jézus kezében van. Egyetértünk ezzel az állítással? Ha igen, akkor szeretném innen folytatni. Mi történik azután, amelyet Jézus mondott, hogy emeljétek fel a fejeteket, és meglátjátok, hogy a ti válságotok elközelgetett? Ez tehát a nagy kérdés. Máté evangéliumában így folytatja Jézus ezt a proféciát. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Lesznek tehát égi jelek, és hadd ne részletezzem ezeket, hogy konkrétan mik is. Lesz nagyon sok könny, nagyon sok nyomorúság. Lehet, hogy nem is így kellene mondani, hogy lesz, hanem jelen időben van, igaz? Ezek mind arra utalnak, hogy valaminek most már mindenképpen történnie kellene. Majd jön egy alkalom, amit Jézus így mond, így fogalmaz meg, hogy feltetszik az ember fiának jele az égen. Valami történik, amire minden ember garantáltan felkapja a fejét. Erről a Biblia röviden annyit mond, hogy ezt a jelet érzékelnünk kell. Tegyünk fel tehát néhány kérdést. Hogyan történik ez a jel, vagyis Jézus eljövetele? Fogom-e tudni, hogy ez megtörtént? Vagy esetleg lehet-e azt állítani, hogy ez egy kisebb vallásos, vagy akár lobby csoportra tartozik, hogy majd ők látják Jézus jelét, a nagy átlag pedig, aki nem foglalkozik vallásos kérdésekkel, nem beavatott, az nem látja, nem tudja. A Biblia más könyveiben, ami nem az evangéliumokhoz tartozik, hanem már a Jelenések könyve, olvasunk erről. Íme eljő a felhőkkel, minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Kik látják vajon? Tehát Jézus eljövetelét? Egy kis beavatott csoport? Nem. Mindenki, még azok is, akik átszegezték őt. Nincs kivétel, hogy mindenki meg ne látná. Erősíti ezt korábban Pál apostol egy levelében, és erre az igére emlékezhetnek, hiszen egy más összefüggésben már erre hivatkoztam. Itt most csak ennyit szeretnék belőle röviden kiemelni, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. Ha mennyben, a földön és a föld alatt, vagyis a ókori tudományos világkép szerint a föld alatt élő holt lelkekre gondolnak, ők is fejet hajtanak, akkor mindenkinek érzékelnie kell ezt a dolgot. Fontos tehát, hogy összefoglaljuk ezeket eddig, Jézus eljövetele minden ember számára látható lesz. Továbbá a válasz az élet nagy kérdéseire. És amiről úgy szeretnék beszélni, hogy reménységeim szerint ezzel mennek majd ma lefeküdni, az ez a bizonyos válasz. Milyen kérdésekre ad Jézus eljövetele választ? Ja, miután Jézus visszajött, ezek a kérdések lesznek megválaszolva. Az első nagy kérdés a halál kérdése. Hogy lehetne ezt a kérdést megfogalmazni? Az emberiség örök vágya az örök élet. Ott a kérdés, miért kell az embereknek meghalni? Mi lesz a halál után? Viszont látom egyszer valahol a szeretteimet. Gondolom hasonló kérdésekkel foglalkoztunk már, igaz? Valahol mindenki fölteszi ezeket a kérdéseket egyszer. A Szentírás válaszol rá, és azt mondja, hogy és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő viszont választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Majd a Tesszalonikai levélből egy másik ehhez hasonló tartalmú igét idézve, maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Arra a kétféle kategóriára, amit említ a Tesszalonikai levélben Pál apostol, még egy rövid utalás erejéig szeretnék visszahivatkozni. Tulajdonképpen ami történik, az a következő lesz. Isten megismétli mindazt, amit egyszer már a teremtéskor megtett. A feltámadás egy újjá teremtés. Újbóli kiformálása az embernek a földből. Pontosan ugyanaz történik nagy vonalakban, amit a teremtés könyvében olvasunk. Megformál bennünket a földből újra Isten, hiszen egyszer már tette Ádámmal és Évával, majd az élet lehelletét adja, hiszen ez az, ami az isteni titka a életnek. És ezzel a két kérdéssel egyszer s mindenkor megválaszolja a halál problémáját, vagy a halál kérdését. Egyetlen egy dolog van, hogy hogyan oldódik meg nekem, aki élek, és hogyan oldódik meg annak az embernek, aki már meghalt, a halál problémája egyszerre. Mint ahogy megfigyeltük a Tesszalonikai levélből idézett rövid szakaszt, kétféle dologról beszél ott Pál apostol. Először is föltámadnak, akik meghaltak a Krisztusban, és a második pedig azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Először föltámadnak egyesek, ugye most ne határozzuk meg még egyszer, másodszor pedig mi, ha éppen egy olyan szerencsés helyzetben lennénk, hogy ma eljönne Jézus, akkor el kellene változnunk, és ezekkel együtt menni a mennybe. Nagyon sok keresztény tanítás nem ezt tanítja. Azt mondja, hogy van pokol, van purgatórium, vagy azt tanítja, hogy a halál után a lélek nem is hal meg, a test hal meg csupán. Fontos azonban tudni, hogy ez a tanítás elsősorban a görög filozófiából, a görög gondolkodásból jön, hogy a test tisztátalan, a lélek tiszta, a test bűn börtönéből a tiszta lelket szabadjára kell engedni. Nagyrészt a platóni filozófiából ered ez a felfogás. Amit a lélek halhatatlanságáról és az összes ehhez kapcsolódó tanításról tudni kell, az három nagyon fontos dolog. Először is a lélek halhatatlanságáról szóló tanítás, ez nem megoldás a halál problémájára. Nem bibliai tanítás, és nem ad választ a feltámadás kérdésére sem. Azért nem válasz a halál kérdésére, mert tulajdonképpen, ha van lélek, ami örökké él, akkor nincsen halál. Ha viszont azt mondom, hogy kereszténység tanítja, hogy van feltámadás, akkor teljesen disszonáns arról beszélni, hogy ha meghaltam, a lelkem él még mindig, és majd amikor feltámadok, akkor tovább fog élni, vagy újra fog élni. Temetőre az van írva, hogy feltámadunk. Feltámadunk, nem feltámadunk, nem mindegy. Reinkarnáció vagy lélek halhatatlansága helyett, tehát a Biblia ajánlata a regeneráció, újra teremtés. A második nagy kérdés, amire pozitív és egyértelmű választ fog adni Jézus visszajövetele, az igazság és a bűn kérdése. Hogy néz ki ez? Feltették-e már valaha is azt a kérdést, amit Tokics Imre tanárom tett fel önöknek, hogy tulajdonképpen mi is az igazság? Nem olyan érdekes dolog, hogy hol van az abszolút értelembe vett igazság? Kinek van abszolút értelemben véve igaza? Ki a gonosz? Mi lesz a gonosz emberek örök sorsa? Hogy lehet egyáltalán ezt az egész kérdést eldönteni? Ismét nézzük a Bibliát, mégpedig a Jelenések könyvét. Láték annak jobb kezében, aki a királyi székben ül egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Egy titkos könyv van a mennyben, és ez a 7 pecsét nagyon véd valamit. Ugye ma már a személyi számunkat titkosíthatjuk, a lakcímünket titkosíthatjuk, a telefonszámunkat titkosíthatjuk. Mit szólnának egy olyan könyvhöz, ahol a gondolataink lennének leírva? És én kinyitnám a könyvet, és elkezdeném olvasni, hogy most mire gondolnak. Nagyon izgalmas lenne, de nem mindenki teheti meg azt, hogy ezt kinyissa. Jelenések könyve arról beszél, hogy lesz egy idő majd, amikor lesz egy mennyei bíróság. Ki lesznek nyitva ezek a könyvek? El lesznek olvasva akár a gondolataink is, és felelni kell ezekért. Ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Jézus lesz a védőügyvéde, Sátán lesz a vádoló, és a mennyei atya pedig ő az, aki előtt tisztára kell a ügyemet mosni. Nem tudom, mit szólnának ügyvéd nélkül. Ugye az már egy kicsit merev, azért célszerű Jézussal jó barátságban lenni ahhoz, hogy ezt ilyen módon dönthessük el. Na de nézzük ennek a kérdésnek a második felét, hogy tulajdonképpen kik a gonoszok és mi lesz a sorsuk, hiszen az igazság bűn kérdésében ennek is ott van a helye valahol. Jelenések könyve beszél arról, ami még eddig nem volt benne például a tesszalonikai levélben sem. Többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Mire gondolunk akkor, ha arról van szó, hogy első feltámadás? Ha arról van szó, hogy első feltámadás, akkor kell lennie másodiknak is, mert különben teljesen logikátlan lenne az első kifejezés. Az első feltámadás az élet feltámadása, hiszen föltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Erről olvastuk. Továbbá elváltoznak azok, akik megérték Krisztus eljövetelét, ez egy kategória, ezért jelöltem A és B ponttal, és a második feltámadás pedig egy későbbi szakaszban, a Jelenések könyvében ki részletezve van, így van jellemezve, hogy a halál feltámadása. Nagyon ellentmondásos, de mindjárt meglátjuk, hogy miért. Így részletezi a Jelenések könyve ezt. A pokol, a halál, vettetének a tűz tavába. Ez a második halál. A tűznek tava, és ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. Tulajdonképpen most, ha szójátékot szeretnénk játszani, akkor azt kellene mondani, hogy a halál hal meg. Ismerik ezt a szinonímát, hogy halálnak halálával halni. A halál fog meghalni, és természetesen sajnos azok ezzel együtt, akik nem lesznek jobb sorsúak. Mindjárt ebből a második nagy kérdésből nő ki a harmadik. Az örök élet, vagyis az élet értelme. Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, mit mondjunk erre? Van-e élet a halál után? Miért nem él az ember örökké? Miért van az, hogy egyesek hosszú ideig élnek, másoknak fiatalon kell meghalni? Miért van az, hogy jobb esetben, vagy szerencsétlenebb esetben olyanok halnak meg, akik emberi számítás szerint még élhetnének, mert olyan tisztességes emberek, és ehelyett, aki véleményünk szerint gazember, az pedig sokáig él. Hogy van ez az egész? Nem lehetne valahogy rendet teremteni e körül? Harmóniát? Egy biztos, hogy a Földünket kellőképp tönkretettük a környezet szennyezéssel. Tehát valami változásról, valamiféle dologról már mindenki beszél. Beszélnek pusztulásról, globális felmelegedésről, egyéb dolgokról, de senki nem beszél a megoldásról. Nem tudom, hallottak-e már a médiában olyan kifejezést, hogy én felelős vagyok. Általában azt szokták mondani, hogy ő felelős, ők felelősök, önök felelősök, de hogy én felelős vagyok, ilyet nem. Ki felel mindezekért a dolgokért? Ki tette tönkre a világunkat? Péter apostol levele egy nagyon érdekes feljegyzést ír erről. Az 1800-as években azt mondták, hogy amit Péter apostol ír, az fizikailag képtelenség. Az Úr napja úgy jön el, majd mint éjjeli tolvaj, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Gondoljanak arra, hogy körülbelül 2000 évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy az elemek atomjaiban fognak felbomlani, az atomok fognak felbomlani, maghasadás. Hát, hogy erről van szó az eredeti görög kifejezés szerint. Ezért mondták az 1800-as években, hogy ez lehetetlen, ma már tudjuk, hogy lehetséges. Olyan tűznek kell lenni, ami mindent megtisztít, ami mindent helyrehoz. Igen, de aztán mindjárt Péter apostol ugyanott folytatja is, hogy új eget, új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És azt gondolom, hogy nem a tüzet várjuk, hanem az igazságot. Nem a pusztulást, a totális pusztulást várjuk, hanem azt, hogy mi lesz ehelyett, hol leszünk majd akkor, és mi lesz a sorsunk. Ezt nagyon egyszerűen láthatjuk, hogyha a Biblia első lapjaira lapozunk. Ott van egy csodálatos környezet, Isten eredeti terve szerinti világ, az Éden, ide helyezi az első emberpárt. Jön a kísértés következménye, Mózes első könyve ír erről, hogy a jó és rossz tudásának a fájáról nem ehetsz, de ennek ellenére az ember mégiscsak eszik róla. És Isten arra ítéli az embert, emiatt az engedetlenség miatt, hogy meg kell halnia. Ki is részletezi, hogy mi is ez a halál, és ezért beszél egy másik fáról, ugyanitt a Mózes első könyve, ez az élet fája. Mi történik az élet fájával? Elzárja az élet fájához vezető utat Isten. Miért? Azért, hogy a bűnös ember ne élhessen örökké. Van tehát két fa, a jó és rossz tudásának a fája, és van az életnek a fája. Az élet fáját Isten elzárja, ezért nem vagyunk örök életűek. Elővesszük a Biblia utolsó könyvét, ugye figyeltek az előbb, hogy az első könyv majdnem első lapján van az élet fája. De a Biblia utolsó könyvének az utolsó oldalán még egyszer van az élet fája. Az ő utcájának közepén, ahogyan írja. És a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala. Minden hónapban meghozván gyümölcsét és levelei pogányok gyógyítására valók. Van tehát egy lehetőség arra, hogy bejussunk a mennybe, az igazság kérdésére választ kapjunk, és ismét visszajussunk ugyanahhoz a fához, ahol valaha elrontottuk. Gondolom, ha a világ történelem sorsát végignézzük, senki nem gondolja azt komolyan, hogy még egyszer engedetlenek lennénk, ha Isten azt mondaná, hogy arról a fáról ne egyél. De azt a fát, az életfáját, amit viszont azért állít, hogy együnk róla, és örök életűek legyünk, és megnyitja a számunkra, gondolom, hogy mindnyájan szívesen látogatnák. Jó hír, vagy rossz hír Jézus visszajövetele? Jó hír, vagy rossz hír az, hogy egyszer a világtörténelemnek vége lesz? Az eddig felsorakoztatott érvek alapján elég jónak tűnik. A Biblia tudnélik mindenféle találgatások ellenére, amelyek valóban találgatások szoktak lenni, nem a világ végéről beszél, hanem a tökéletes megoldásról. Nem arról beszél, hogy egyszer mindent, amit szeretünk ebbe a világba el kell hagynunk, és le kell zárni a történelmet, hanem arról beszél, hogy azért kell lezárni, mert Isten most jelen pillanatban nem tud ennél jobbat adni, de szeretne, és hadd engedjük meg neki, hogy ez megtörténjen. És ezt így foglalja össze a Jelenések könyve, majdnem utolsó szakasza, hogy íme újjá teremtek mindent. Mi az, ami nincs benne a mindenbe? Az minden, ugye? Az emberi kapcsolatok, az ember fizikai egészsége, lelki egészsége, a föld állapota, minden. Nem tudom, hogyha futurológusokat hallanak a televízióba, vagy különböző szakembereket, akik beszélnek a jövőről. Hallottak-e olyat, hogy jobb lesz? Mondta-e valaki azt, hogy azért kell mindennek elpusztulni, hogy ennél jobb legyen? Erről nem beszélnek ezek az emberek. Nem beszélnek a hollywoodi filmek sem, csak a kétséget és a félelmet plántálják belénk. Kihívás, hogy elgondolkozzunk ezen az utolsó mondaton. Íme, újjá teremtek mindent. Jézusban hinni egyenlő az igazságban hinni. És az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ami ma rossz, annak egyszer vége kell, hogy szakadjon. Azért, mert Isten egy sokkal jobbat szeretne mindnyájunk számára adni. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna mondani. Amen.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem mindent te.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt a mai alkalmon, amikor közösen együtt tanulmányozunk Isten igéjét. Akik tegnap előttől kezdve itt voltak és együtt tanulmányoztuk Isten szavát, láttuk azt, hogy először a messiás jövendőlésekkel foglalkoztunk főleg az Ószövetségi Szentírásból. Tegnap este Jézus Krisztust, mint Jézust és mint Krisztust szerettük volna közelebb hozni. Ma pedig egy újabb témakör áll előttünk, Jézus Krisztus értünk végzett 9 szolgálata. Lehet, hogy kedves esvéreim, amikor elolvastuk a szórólapon, hogy Jézus Krisztus 9 szolgálata, akkor először azt kérdeztük meg, hogy csak 9 van? Nem. Egy órában nem fér bele több, hogy többel foglalkozzunk ettől a 9-től, és ezért Jézus Krisztus legfontosabb szolgálataival szeretnék Isten segítségével ma este foglalkozni a Szentírásból. Azonban mielőtt erre térünk, mi magyarok szeretjük a kicsinyített névmást alkalmazni. Nem István, hanem Istvánka. Nem Julianna, hanem Juliska. És ez a kicsinyítő szó nem csak a mi neveinkre vonatkozóan használatos a nyelvben, hanem nagyon sok keresztény embertől hallottam már azt, hogy a Jézuska majd megsegít. Semmi rossz nincs ebben, csak én úgy érzem gyermekkoromtól kezdve, amikor még katolikus templomba jártam és katolikus hittanra jártam, hogy a Jézuska majd megsegít, akkor rendszerint az ember a betlehemi jászolba bepóját, Jézus Krisztust, csecsemőt látja maga előtt. Ezért szeretném és szívem vágya, hogy Isten segítségével mindannyian, akik ma este itt vagyunk, nem csak tudásban, hanem lélekben is, nem csak lélekben, hanem jellemben is meggazdagodva távozzunk erről a helyről. Szeretném bemutatni, vagyis áttanulmányozni Isten segítségével Jézus Krisztusnak 9 szolgálatát, amit mindjárt szeretnék is sorba megmutatni. Jézus Krisztus a teremtőnk, törvényadónk, megváltónk, közbenjárónk, főpapunk. Ez az első 5 szolgálata, amit tanulmányozni fogunk ma este, majd találkozunk tovább Jézus Krisztusról, tanulunk, mint ítélőbírónkról, királyunkról, testvérünkről és az egyház alapjáról. Ez a témakörünk ma este, és nyomban szeretnék indulni az első szolgálatával Jézus Krisztusnak, az pedig Jézus Krisztus a Teremtő Isten. Lehet, hogy egyik legmeglepőbb szolgálata Jézus Krisztusnak az, hogy ő a Teremtő Isten. Mert általában úgy van köztudatban, a keresztény köztudatban, hogy az Isten, az Atya a Teremtő, Jézus Krisztus a Megváltó, és a Szentlélek pedig segít bennünket győzedelmes életet élni. Azonban hadd mondjam el, drága testvéreim, mindjárt ma este a kezdetén, hogyha tüzetesen olvassuk a teremtés történetét a Biblia első lapján, akkor látni fogjuk azt, hogy a 3 isteni személy részt vett a teremtésben. Ha fellapozzuk a Szentírást az első lapján, a Szentírás ezekkel a szavakkal kezdődik, hogy kezdetben teremti Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Hogy még közelebb hozzam ezt a bibliai kezdetet, az első szavait a Szentírásnak, szeretném elmondani azt, hogy héberben az Isten az rendszerint egy-egy szó, vagy egy-egy névnek a végén jelenik meg E és L betű. Izrael, küzdöttél Istennel és győztél. Jézus Krisztus egyik nevével foglalkoztunk, Immanuel, velünk az Isten, Dániel, Isten az én bírám. Azonban a héberben a többes szám úgy képződik, hogy a szóhoz az e és az elhez van egy kötőbetű, és immel fejeződik be a szó. Az első, ami található, az az, hogy el. Azonban itt a kezdetben, ahogy a Biblia leírja, kezdetben teremti Elohim. Elohim. Ami annyit jelent, hogy kezdetben teremtette az Istenség az eget és a földet. A három isteni személy részt vesz a teremtésben, és ami nagyon megdöbbentő, hogy a hatnapi teremtésben, amely az első fejezetben található az Ószövetségi Szentírásban, és a hetedik nap eseményei Mózes első könyve második rész első három versében található, ha ezt összeszámoljuk, bátorítom mindenkit, járjon utána annak, amit mondott, 35-ször van a teremtés történetében megemlítve az Isten név. 35-ször. És mind a 35-ször héber nyelven Elohim, vagyis azt jelenti, hogy az Istenség. Azonban nézzük meg az első bibliai igénket zsidókhoz írt levélből, az első rész első két verséből. Minek utána az Isten sokrendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Kedves keresztény testvéreim is, kedves jelenlevő, kedves gyülekezet, kedves mindannyian, kiről szól ez az ige? Látjuk azt, hogy először Isten szólt sokféleképpen a múltban az atyáknak, prófétát, próféta után küldött Isten az ő népéhez, de ez utolsó időben szólt fia által, Jézus Krisztus által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Ez a sok szöveg közül az egyik, amely Jézus Krisztust bemutatja, mint teremtő Istent. Hozok mindjárt egy másik ígét erre vonatkozóan, a teremtés történetének leírásából, Mózes első könyve 1.26, mondta Isten, mondta Elohim, mondta az Istenség, teremtsünk. Nem azt mondja, hogy teremtek embert az én képemre és hasonlatosságomra, hanem teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Három szót találunk többes számban, ami megint arra utal, hogy a három isteni személy jelen volt a teremtéskor, és a zsidókhoz írt levélben is, még más igékben is látni fogjuk, hogy Jézus Krisztus volt az, aki a teremtést megvalósította épp úgy, mint ahogy Jézus Krisztus volt az, aki a megváltás tervét megvalósította és megvalósítja. Szeretnék még egy mondatot szentelni ennek a gondolatkörnek. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus, az Atya és a Szentlélek Isten részt vett a teremtés történetében, vagyis a teremtésben, és a három isteni személy részt vesz a megváltásban. Erre most nincs időnk külön kitérni, bárkit érdekel, ha az előadás végén felteszik a kérdést, felteszitek a kérdést, én nagyon szívesen kibontom ezt, amiről ma csak dióhéjba beszélek. Ha olvassuk János evangéliumát, az első rész harmadik versét, az első két versben azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. És az első rész 14. versében pedig azt olvassuk, hogy az ige testé lett. Tehát János evangéliuma első szavai, amikor említik többször az ige szót, akkor az kire vonatkozik? Jézus Krisztusra. És a harmadik versben azért tettem zárójel, hogy könnyebben érthető legyen, minden ő, ki az az ő, akire visszautal az apostol, Jézus által lett, és Jézus nélkül semmi sem lett, ami lett. Számos igével találkozunk, amely azt árja elénk, hogy Jézus Krisztus a Teremtő Isten. Nem csak a mi bolygónkat teremtette, hanem amikor az új szövetségi szentírásban olvasunk arról, az imént hozott zsidókhoz írt levél, vagy Kolossé levélből, az első részből, a 15-től a 17-ig terjedő versekben, akkor azt mondja, hogy aki által a világot, a világ szó, amikor megjelenik a magyarban, magyar nyelven, magyar Bibliában, akkor a görögben koszmosz van. És mi is használjuk magyarok ezt a szót, hogy koszmosz, de mit értünk alatta? Az egész világegyetemet. Lehet, hogy megdöbbentő ez a tény, ez a megismerés, de ahogy említettem első este, azt mondja Jézus Krisztus, hogy az Isten szolgájának az a feladata, hogy az óból újat hozzon elő. Hogy elmélyítsük a bibliai ismeretünket, ezek által erősödjön hitünk, és változzon a mi jellemünk Krisztus képmására. Azonban szeretnék még egy kijelentést hozni, amit én, mint gyermek, aki 12 éves koromban elkezdtem olvasni a Szentírást, több mint 60 évvel ezelőtt volt az, nem értettem sehogy sem azt, ami itt áll előttünk Márk evangélium a második rész 28. versében. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Én, mint katolikus szülők gyermeke, azt tudtam, hogy Jézus Krisztus Betlehembe született, és Jézus Krisztus Betlehemtől fogva létezett. Nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy lehet Jézus Krisztus a szombatnak az ura, aki Betlehemben született. De ezek után, amikor látjuk azt, hogy Jézus Krisztus a Teremtő Isten, és Jézus Krisztus a megváltó Isten egy személyben, akkor egy óriási felismerésünk van. Az, aki 6 nap alatt teremtette az eget, a földet és tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napot megáldotta és jó maga is megnyugodott és megszentelte, egyedül neki van joga Jézus Krisztusnak azt mondani, hogy az embernek fia a szombatnak is ura. A másik lehet, hogy az egyik legismeretlenebb szolgálata Jézus Krisztusnak az, hogy Jézus Krisztus adta a Sínai hegyen a 10 parancsolatot. Lehet, hogy most fejetekben megjelenik az, hogy álljunk már meg, hát miről is van ma este szó? Igen, én Biblia szövegre megyek, és szeretném bemutatni azt a Bibliából, hogy mi mindannyian megismerjük a bibliai Jézus Krisztust, és igen, Jézus Krisztus az, aki a 10 parancsolatot adta a Sínai hegyen. Honnan tudjuk ezt bizonyítani? Hozom az első kijelentést, a 10 parancsolatnál, amikor Jézus Krisztus ott van a Sínai hegyen, és Jézus Krisztus mielőtt elkezdi sorolni a parancsolatokat egyik a másika után, először bemutatkozik. És ez a 20. rész második versében található Mózes második könyvében. Én az Úr vagyok a te Istened. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből a szolgálatházából. 2 nagy dolog áll ma ebben az esetben előttünk. Melyik isteni személy az, amikor az ószövetségi szentírásban meg van említve az Úr? Márpedig az Úr több mint 6000 helyen van megemlítve az ószövetségi szentírásban. Több mint 6000 helyen. Kicsoda az az Úr, az Atya, vagy Jézus Krisztus? Szeretnék egy-két példát hozni a Bibliából, amikor fellapozzuk a Szentírást Ésaiás próféta könyvénél, a 43. résznél, ott értjük meg legvilágosabban, először a 11. verset olvasom. Tehát Ésaiás próféta könyve, 43. rész, 11. verse. Én Ismét van a vagyok, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Drága testvéreim, melyik isteni személy a szabadító Isten? Az Atya, vagy Jézus, vagy a Szentlélek Isten? Ki az, aki megszabadít bennünket bűneinktől? Az Atya, vagy Jézus, hogy könnyebb legyen? Emlékezünk tegnap este, amikor tanultuk, hogy ki adta születendő gyermeknek a Jézus nevet. Angyal adta. És tegnap este olvastuk azt is, hogy mit jelent a Jézus név. Nevezd az ő nevét Jézusnak, Máté evangéliuma első rész, 21. verstől kezdve, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Kimutatkozik be, ki az Úr, aki megszabadít bennünket a mi bűneinktől? Az Atya vagy Jézus? Egyértelmű Biblia kimutatása? Tovább megyek, és olvasom a 14. versből az első szakaszt. Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izraelnek szentje. Hát ki a megváltónk? Az Atya vagy Jézus? Úgy gondolom, hogy egyértelműen elénk tárulnak ezek a dolgok, és látjuk azt, hogy amikor Jézus Krisztus bemutatkozik a több mint 2 millió embernek, akik a sínai hegy tövénél álltak, én voltam azon a területen, megmásztam a sínai hegyet, és számomra egy különös élmény volt, amikor Jézus Krisztus kihirdette a 10 parancslatot, de most szeretnék az Úr mellett egy másik szóra is felhívni figyelmünket, az pedig a vagyok. Ki a nagy vagyok Bibliában? Úgy az Ószövetségi Szentírásban, mint az Újszövetségi Szentírásban. Hadd hozzak választ erre vonatkozóan, maga Jézus Krisztus azonosítja magát, János evangéliuma 8.58-ban. Mondanék ki Jézus, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Jézus Krisztus kivel azonosítja a vagyok nevet? Önön magával. És ha figyelembe vesszük még tovább ezt a bemutatkozást, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből a szolgálat házából, melyik isteni személy volt az, aki kivezette Izrael népét az egyiptomi fogságból, és melyik isteni személy volt az, aki 40 évig pusztában vezette őket. Emlékezzünk csak vissza a Korintus második levél, 10 rész 4. verse, a kőszikla pedig a Krisztus, aki követte őket. Jézus Krisztus volt az, aki jelen volt nappal felhőoszlopban, éjszaka tűzoszlopban. Akkor melyik isteni személy volt az, aki kihirdette a 10 parancsolatot a sínai hegyen? Ez az egyik oldala az éremnek, szeretném hozni a másik oldalát is, szintén Mózes második könyvének a 24. részéből, a 9. és a 10. versből. Ez egy nagyon egyszerű kimutatás, és fennáll a veszély, hogy mi, akik bibliaolvasó emberek vagyunk, sokszor elolvastuk már, és átsiklott a figyelmünk ezen az igén, amit most olvasunk. Azután felment Mózes és Áron, Nádáb és Abihú, Áronnak két fia, Izrael vénei közül 70-en, és látták az Izrael istenét. Próbálj csak egy kicsit közelebb hozni ezt a felolvasott ige szakaszt. Hányan mentek fel egyszerre a sínai hegyre? Egy kicsit számoljunk is. Felment Mózes, Áron, Nádáb és Abihú, és Izrael vénei közül 70 ezer. Összesen mennyi?
0: 74.
1: Mit mond a Biblia? Hányan látták az Izrael istenét? Mind a 74-en. Most ehhez szeretnék egy újszövetségi igét hozni, mert kedves testvéreim, egyetlen hiteles Biblia magyarázat az, amikor nem én vagy egy másik ember mondja meg azt, hogy ezt így kell érteni, hanem ahogy Ésaiás próféta könyvében találjuk, szöveget szöveggel, verssel verssel kell magyarázni, vagyis a Biblia kell, hogy megmagyarázza önön magát. És ez az egyetlen hiteles biblikus magyarázat. És most nézzük meg, mi van feljegyezve Timótoshoz írt első levél 6 rész 16. versében. Ki egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Most szeretném, ha válaszolnátok a kérdésemre. Melyik isteni szemét nem láthatjuk mi, bűnös emberek? Az Atyát vagy Jézust? Melyik isteni szeméről beszél itt a Szentírás? Az Atyáról vagy Jézus Krisztusról? Melyikről? Mert itt azt mondja, hogy ki egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban vagy dicsőségben lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat. Kit nem láthatunk mi emberek, hogy élve maradjunk? Az Atya Istent. És itt az ige az Atyáról szól. És azért törekedtem inkább kisebb betűkkel kiszedni, hogy a felső igénél, amikor az utolsó szavakat olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy 74-en mentek fel a sínai hegyre, és mind a 74-en látták kit? Az Izrael Istenét. A Szentírásban pedig azt olvassuk, hogy az Atyát soha senki nem látta, és nem láthatta, akkor melyik isteni személy az, aki kihirdette a 10 parancsolatot, és akit láttak 74-en az Izrael emberei közül, akik felmentek. Úgyhogy milyen egyszerű és világos, hogy Jézus Krisztus. Azonban szeretnék még egy példát hozni, és itt értjük meg, hogy a két kőtáblára azt olvassuk az igében, Mózes második könyve 31. rész 18. versében, mikor pedig elvégezte a vele való beszédet a sínai hegyen, által adá a Mózesnek a két bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Akkor melyik isteni személy volt az, aki kihirdette a 10 parancsolatot? Ha úgy volna időnk, akkor még sokkal több igehelyet hoznánk, de szeretnék tovább menni, és látni azt, hogy Jézus egyetlen megváltó, Jézus Krisztusnak harmadik szolgálatát vagy tisztét. Úgy gondolom, hogy ez a legismertebb valamennyünk számára apostolok cselekedetében a 4 rész 12. versében, és nincsen senkiben másban üdvösség, és nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Melyik az a név, az az egyetlen név, aki által megtartatunk? Jézus. Egy percet legalább időzünk ennél. Miért Jézus Krisztus az egyetlen megváltó? Miért nincs, és miért nem lehet senki Jézus Krisztuson kívül megváltó, csak egyedül ő? Próbáljuk ezt a két dolgot összekötni. Ma este láttuk azt, hogy Jézus Krisztus megteremtett bennünket, megteremtette ő szüleinket. Ugyanaz az isteni személy, aki megteremtette őszüleinket, tehát Jézus Krisztus, ugyanaz az isteni személy jött le a földre, hogy meghaljon helyettünk. Mert ránk várt a bűn következtében, minden emberre vár az örök halál, és nekünk azért van reménységünk, mert volt valaki, és az nem más, mint a Teremtő Isten Jézus Krisztus, aki vállalta azt, hogy bennünket helyettesít az ő életének letevésével a Golgotai kereszten. Hadd hozzak még egy-két igét erre vonatkozóan. János első levelének első rész 7. versében, ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Hisszük mi ezt, keresztény emberek? Úgy gondolom, hogy igen. Ezért nem is kell erről sokat beszélnünk nekünk. Nincs más eszköz, nincs más mód, ami megtisztíthat bennünket bűneinktől. Másszóval, nincs lehetőség, más lehetőség arra, hogy mi megszabaduljunk bűneinktől, egyedül Jézus Krisztus golgotai áldozata által. Nem tudom, próbáltuk-e már megfogalmazni, hogyan tudjuk mi, kedves testvéreim, megköszönni Jézus Krisztusnak azt, hogy ő helyettünk meghalt a Golgotán. Vagy hogy ne többes számban beszéljek, hogyan tudjuk megköszönni Jézus Krisztusnak azt, hogy érted, és értem, ő halt meg. Elmondok egy-két dolgot. Elége, ha imádkozunk hozzá. Elég köszönete az, hogy imádkozunk, és azt mondjuk, hogy köszönjük, hogy te helyettesítettél. Elége az, szavainkban mondjuk, hogy Istenem, köszönöm, hogy megsegítettél. Harmadik, vagy én, amit a Bibliából eddig megértettem, és szeretném ezt megosztani mindannyiatokkal, hogy szóban áldott dolog megköszönni, hogy Jézus helyettesített bennünket. De ez nem elegendő. A mi életünkkel köszönjük meg Jézus Krisztusnak. Úgy életünket összhangba hozzuk azokkal az elvekkel, amelyet Jézus Krisztus adott a mi számunkra. Jézus Krisztus negyedik szolgálata, Jézus Krisztus az egyetlen közben járó. Találjuk feljegyezve Timóteushoz írt első levél második rész 5. versében, mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és ember között az ember Krisztus Jézus. Kedves testvéreim, miért nem lehet senki más sem menyen, sem földön, sem ember, se semmilyen teremtmény, nem lehet a közben járunk, csak egyedül Jézus. Miért? Több oka van. Azért, mert Jézus Krisztusról, ahogy tegnap este tanultuk, ő emberi testet öltött magára. Jézus Krisztus Isten is volt, és ember is volt. Miért döntő ez a mondat, amit elmondtam, és ez az igazság? Azért, mert ha Jézus Krisztus lejön a földre, mint Isten, akkor nem tudná megérteni a mi problémáinkat. De mivel Jézus Krisztus emberré lett, tudja, mit jelent az, hogy valaki elfárad, tudja, hogy mit jelent a szomorúság, mit jelent a bánat, mit jelentenek különböző problémái az életben, és tudja, mit jelent meglenni kísértve a sátántól. Jézus Krisztus hozzánk hasonló lett, és mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. És Jézus Krisztus győzött a sátán felett az ő halálával a kereszten, és nem maradt a sírban, hanem harmadnapra halottaiból feltámadt, de itt a Bibliában azt mondja, hogy egy az Isten, egy a közben járó. Hol jár közbe Jézus Krisztus? Itt a földön, vagy fenn a mennyben? Kivívta a megváltás tervének földi szakaszát, lefizette a váltságdíjat, és megadta a lehetőséget mindannyiunknak és minden embernek a földkerekségén, hogy örök élet részesei lehetünk, azonban Jézus Krisztus felment a mennyben. Zsidókhoz írt levél 8. részében azt találjuk, hogy Jézus Krisztus az ő tulajdon vérével ment be a mennybe, hogy engesztelést szerezzen érettünk. És most elmondok egy roppant fontos elvet. Kedves testvéreim, amilyen fontos Jézus Krisztus golgotai áldozata, halála és feltámadása, ugyanolyan fontos Jézus Krisztus jelenlegi mennyei közbenjárási szolgálata. Nézzünk még egy igét erre vonatkozóan. Itt most félek attól, hogy ez a szöveg nagyon időigényes lesz mindannyiunk számára. Így olvassuk Zsidókhoz írt levél 6. rész 20. verséből. Ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint. Milyen főpap lett Jézus a mennyben? Először is örökkévaló főpap. És mit jelent a Bibliának ez a kijelentése, hogy örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint? Én több mint fél évszázada lelkészi szolgálatot végzek, osztom az élet kenyerét embertársaimmal, nagyon-nagyon sok helyen és nagyon sok alkalommal megkérdeztek, hogy ki ez a Melkisédek. És különféle választ adtak az emberek. De kedves testvéreim, én azt mondom nektek, és azt mondom azoknak a kedves nézőknek, akik a világhálón is kísérnek bennünket, hogy mindig minden hitelvet egyedül és kizárólag a Bibliával ellenőrizzük le. Szeretnék elolvasni egy igét, amely segít közelebb kerüljön hozzánk az, hogy kicsoda ez a Melkisédek.

Utolsó mondatot olvasom el a szövegből, amely így hangzik, hasonlóvá tétetett az Isten fiához. Ez kizár minden olyan elméletet, és Melchizedek egyenlő Jézus Krisztussal. Ő, Melchizedek csak hasonló volt. Az előbbi versben pedig leírja azt, hogy igazság királya, azután Sálem királya, vagyis Jeruzsálem, a béke városa, annyit jelent Jeruzsálem, a Sálem pedig a Jeruzsálemnek az ősi neve, azaz békesség királya. Tehát azt látjuk, hogy Jézus Krisztus nem Melchizedek, vagyis Melchizedek nem Jézus Krisztus, hanem azt látjuk az ígében, hogy Sálem város király volt, és a magasságos Istennek a papja. Eszembe jutott még egy dolgot szeretnék megoldani, mert itt ez zavar nagyon sok keresztény embert, aki olvassa a Bibliát, hogy apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. A Melchizedek megjelenése mindössze három helyen található a Bibliában. Mózes első könyvének 14. részében, a 110. Zsoltárban, és itt zsidókhoz írt levélben. Amikor itt az apostol azt mondja, hogy apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül, sem életének kezdete, se életének vége nincs, ez azt jelenti, hogy a nemzetség táblázata Melchizedeknek nincs megírva a Bibliában. Azt sem tudjuk, hogy ki az apja, azt sem tudjuk, hogy ki az anyja, azt sem tudjuk, hogy melyik nemzetségből való, azt sem tudjuk, hogy mikor született, mikor halt meg, egyszerűen csak megjelenik Melchizedek Ábrahámmal való találkozása, amikor Ábrahám tér vissza a királyok leveréséből. Ma este csak ennyit tudok elmondani. Mivel Melchizedek az Istennek ószerződését, ószövetségét, amelyet a zsidó néppel kötött, Melchizedek több száz évvel az ószövetség megkötése előtt élt, amikor az emberek az új szövetség ígérete alapján igazultak meg, akkor jelenik meg Melchizedek, és Jézus Krisztus azért Melchizedek rendje szerint pap, mert a lévita papság az Krisztus halálával érvényét veszítette. Jézus Krisztus a hatodik szolgálatát szeretném taglalni tovább, egyetlen ítélőbíró. Kedves testvéreim, én tudom azt, hogy mi van elterjedve a keresztény emberek között, de nem a keresztény emberek, nem mi vagyunk a hibásak azért, ha nem tudjuk pontosan a dolgokat, hanem a lelkészek, akik nem tanítanak bennünket pontosan. Azt hangsúlyozzák, és azt tanultam én is gyermekkoromban, hogy az Atya Isten az ítélőbíró, Jézus Krisztus a közben járó, a Szentlélek pedig vezet bennünket az igazság útján. Kérdezzük meg Jézus Krisztustól, hogy mi a válasz. Lapozzuk fel a Szentírást János evangéliumában, az 5 rész 22. versében, ez személyesen Jézus mondja, mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. És figyeljük meg az utolsó szót, jelen időben, jövő időben, vagy múlt időben áll. Hogy van a Bibliában? Adni fogja, adja, vagy adta? Adta. És Jézus Krisztus világosan kimondja, hogy az Atya nem ítél senkit, mert az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Szeretnék valamit most, kedves testvérem, megkérdezni tőletek. Ki tudja a hiszek egy imádságot? Emeljétek fel a kezeteket, mert akkor én sokkal rövidebb idő alatt többet tudok mondani. 1, 2, 3, 4, 5-en ismeritek? Emeljétek fel, szabadon emeljétek fel. Aj, de szeretem! Testvérem, magasra emeltétek. Köszönöm szépen, akkor nagyon könnyű lesz megbeszélni. Ott van-e a hiszek egy imádságban az, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat? Ott van a hiszek egy imádságban? És kiről szól?

Kiről szól az a, kiről beszél a hiszek egy, amikor azt mondja, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat. Az atyáról, vagy Jézus Krisztusról? Köszönöm szépen a hangos választ. Akkor ki az ítélő bíró? Ki fog megítélni bennünket? Ki fog két csoportra osztani? És így tovább mehetnénk, ragozhatnánk ezeket a dolgokat végtelenségig. Szeretnék még egy kijelentést hozni apostolok cselekedetéből, amikor Lukács evangélista írja a 17 rész 31. versét, olvasom, mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a földkerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt, bizonyságot tévé mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt halottaiból. Kiről szól, drága testvéreim, ez az isteni kijelentés? Az atyáról vagy Jézusról? Kiről szól? Egy is ugyanaz. Jézusról. Világosan tanít bennünket Isten a Szentírásban. Testvéreim, nekünk egy gondunk van. Csak azt higgyük el, ami a Bibliában van. Még egy mondat elmondom, amit nagyon lényegesnek tartok. A Biblián kívül semmit az égvilágon ne fogadjunk el. Mert ha a Biblián kívül csak egy dolgot elfogadunk, akkor már is lecsúsztunk a keskeny útról. Mert nem tudunk két úton haladni, mert nem két út vezet a mennyek országába, hanem csak egy. Hiszem, hogy emlékeztek Jézus Krisztusnak a kijelentésére János evangéliuma 14 rész 6. versében, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki, ez egy óriási szó ebben a szövegben, senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Akkor hány út vezet a mennybe? Ahány keresztény egyház van, vagy csak egy? Ezért voltam szabad is hangsúlyozni azt, hogy csak azt fogadjuk el, ami a Szentírásban található. Még egy szöveget hozok Korintusi levélből, a 2. levél 5 rész 10. versét, mert nékünk, minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Kinek az ítélőszéke előtt kell megjelennünk? Az Atya ítélőszéke előtt, vagy Krisztus ítélőszéke előtt? Mit ír a Biblia? A Krisztus ítélőszék előtt. Hányunknak kell megjelennünk a Krisztus ítélőszék előtt? Mit mond az ige? Más szóval, lesz-e ember, vagy van-e ember, aki a Krisztus ítélőszékét ki tudja kerülni? Nem. És tovább megy, és azt mondja, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amit a testben cselekedett. Vagy jót vagy gonoszt. Én tudom azt, hogy ennél a szövegnél legalább fél órát kellene időzni. Mit jelent ez a kijelentés, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett? Kedves testvéreim, mi mindannyian hitáltal igazulunk meg kegyelemből. Csak ne felejtsük el, hogy a megigazulás fél út a menny felé. És az, aki eljut a mennybe vezető lépcsőknek a felére, az még nem jutott a mennybe. Mert a Biblia azt tanítja, hogy 5 lépcső vezet a mennybe. Nem 5 út, 5 lépcsőfok. Elhívás, megtérés, megigazulás, megszentelődés és megdicsőülés. Én tudom azt, hogy nagyon áldott dolog volna ezt az 5 tanítás, bibliai tanítási tételt áttanulni, átgondolni, hogy lássuk meg azt, hogy hogyan jutok én el, hogyan jutunk mi célba. Isten a mi cselekedetünket vizsgálja, hogy milyen a mi hitünk. Ahogy ezt Jakab apostol mondja, a hit cselekedetek nélkül milyen, hogy is olvassátok ti a Bibliában? Halott. Mivel a Biblia a házastársakkal mutatja be az ember Isten iránti kapcsolatát, például Efézusi levél 5 résznek a 23. versétől egész a 32-ig. Mennyit ér egy feleségnek, ha a férj
azt mondja, hogy szeretlek, majd megeszlek, de mellette tart egy másikat. Vagy mennyit ér egy férnek, ha a feleség is ugyanezt mondja, de mellette tart egy másikat. Mennyit ér a szó? Mennyit? Semmit, nagyon jól mondtátok. Testvéreim, mikor van a szónak értéke a házasságban? Ha elfűjen éljünk. Ha számomra csak egy nőteremtés létezik, ahogy ezt az Énekek éneke könyvében azt mondja, az olyan az én mátkám, mint az erdő fái között a gyümölcsfa. Énekek éneke könyvében találjuk ezt a második részben. Sőt, van egy ilyen hasonlat ugyanott, bocsánat a kifejezésért, de ezt a Biblia hozza, hogy minden nő számomra olyan, mint a tüske. Ha így ér egy férj, elfűjjen a feleséghez, és először Istenhez, és ha így ér a feleség, elfűjjen szeretetben először Istenhez, és utána a férjéhez, akkor a szavunknak a családban értéke van. És ezért mondja az ige, hogy az ő cselekedetei szerint ítél meg. Még egy gyönyörű dolgot hadd hozzak, Jézus Krisztus szavait idézem fel Máté Evangélium a 25. rész 31-32. versben. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Akkor ki az ítélőbíró? Az Atya vagy Jézus? Lépjünk tovább. Jézus Krisztusnak 7. szolgálata. A Bibliában ezt találjuk feljegyezve, először Zakariás próféta könyvének 9. rész 9. versében, hogy Jézus Krisztus a királyok királya. Mert amikor a Szamár-csikón való bevonulását jövendöli meg Isten, Zakariás próféta által, mint egy 450 évvel az esemény előtt, akkor azt olvassuk, imé jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és Szamár háton ülő, azaz nőstény Szamárnak rendjére. Kedves esélyen, tudjátok, hogy mi a különös? Az, hogy az Ószövetségi Szentírás már Jézus Krisztust nevezi királynak. Amikor az Újszövetségi Szentírást lapozzuk fel, akkor János Evangélium a 18 és 37. versében, amikor Pilátus előtt áll Jézus Krisztus, mondanéki Pilátus, király vagy-e, hát te csak ugyan? Felele Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. És hozok még erre vonatkozóan számos igehelyet Jelenések könyvében, hogy Jézus Krisztus a királyoknak királya és uraknak ura. 8. szolgálata Jézus Krisztusnak az, hogy Jézus a mi testvérünk. Nem tudom, hogy gondoltunk-e valamikor, amióta élünk, arra, hogy mi és Jézus testvérek vagyunk. 9 előadásban dolgoztam fel néhány évvel ezelőtt a mi atyánk imádságot. És amikor egy nyáron időt szakítottam arra, és bent voltam a városban, Szabadkán, mi Szabadkától egy 10 kilométerre élünk, Szeged felé, és egy ismerős zenetanárnővel találkozom az utcán, és azt kérdezi, Faragó lelkész, mivel foglalkozol most a nyári időben? Mondom, egy sorozatban feldolgozni készülök a mi atyánk imádságot. És mondom, hadd osszam meg veled egy gyönyörű dolgot, amit szeretnék mindenkivel megosztani, de te vagy az első. Gondolkodtunk-e testvéreim valamikor azon, hogy miért mondta el Jézus Krisztus így, hogy mi atyám? Miért nem mondta, hogy a ti atyátok? Vagy miért nem mondta, hogy az én atyám? Miért mondta Jézus Krisztus, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Magával ezzel az egy szóval, hogy mi atyánk,
akiknek egy atyuk van, azok testvérek. Nem. A mi atyánk legközismertebb imádság az egész Szentírásban, Jézus azt hozza tudtunkra, hogy ő és mi testvérek vagyunk. Most kedves testvéreim, engedjétek meg, hogy egy mondatba összefoglaljam, amit áttanultunk. Milyen érzés számunkra az, hogy Jézus a Teremtő az én testvérem. Jézus a törvényadó a testvérünk. Jézus a megváltó, Jézus a közbenjáró, Jézus a főpap, Jézus az ítélőbíró, a testvéred és a testvérem. Milyen érzés ezt úgy őszintén? Csodálatos érzés. Amióta én megértettem azt, hogy Jézus és én, Jézus és mi testvérek vagyunk, az én viszonyom Jézushoz testvéri viszony. Közvetlen viszony. Fel tudom keresni minden problémámmal, bummal, bánatommal, gondjaimmal, egészségi problémáimmal, mindazzal, amivel találkozom a hitélet útján, mindent elmondhatok neki, mint éles testvéremnek, mert a Biblia ezt mondja. Hadd hozzak egy csodálatos ígét a Zsidókhoz írt levél 2. rész 11. verséből. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Kedves testvérem, ha mindent elfelejtünk abból, amit ma este tanultunk, ezt az egy boldogító igazságot magunkkal visszük, boldogan mehetünk haza. A világegyetem teremtője, fenntartója, megváltója, az az én testvérem. És arra bátorítalak benneteket, amikor ma este mielőtt nyugovóra térnétek, boruljatok le az ágyatok mellé, és köszönjük meg, hogy Jézus és én testvérek vagyok. Ő a mindenható, én pedig egy porszem, és nem szégyelli őket, idézem a Biblia szavait, testvéreinek nevezni. Sőt, a főpapi imájában Jézus azt mondja, szeretted őket, amiképpen engem szerettél. Ez egy másik, óriási krisztusi kijelentés. Mennyire szeret bennünket a mi atyánk? Mennyire? Szeretted őket. Kik azok az őket? Róluk, emberekről beszél. Szeretted őket, miképpen engem szerettél. Azt jelenti, hogy az atya amennyire szerette és szereti Jézust, annyira szeret téged és engem. Ez egy másik csodálatos érzés mindannyiunk számára. Azonban nézzük meg Jézus Krisztusnak a 9. szolgálatát. Jézus az egyház alapja. Először szeretném hozni az ígét, megbeszélni azt, amit az ígében Isten szava elmond, és utána gyakorlati oldalról közelíteni meg ezt. Efézusi levélben a 2. rész 20-től a 22. terjedő versekben ezt olvassuk. Kik fölépítettetek az apostoloknak és a prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Tudom azt, hogy bibliaolvasók vagytok. De ha most arra kérnélek benneteket, hogy mindenki mondja el, hogy mit ért ebből a szövegből, én tudom azt, hogy sok mindent elmondanánk. És különböző dolgokat mondanánk el. De én egy dologra szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét. Mit jelent az a kijelentése a Szentírásnak, hogy kik fölépítettetek az apostoloknak alapkövét? A Szentírás melyik részét írták az apostolok? Az új szövetségi Szentírás. És mit jelent az, hogy fölépítetek a prófétáknak alapkövén? Mit jelent az, hogy fölépítetek a prófétáknak alapkövén? A Szentírásnak melyik részét írták a próféták? Az ószövetségi Szentírás. És most figyeljük meg a szöveget, ahogy le van írva. Kik fölépítettetek az apostoloknak újszövetségi szentírást, és a prófétáknak ószövetségi szentírás alapkövén,
lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. A Szentírás melyik részének alapköve Jézus? Csak az újszövetségi Szentírásé, csak az ószövetségi Szentírásé, vagy mind a kettőjé? Ez az. Erre csak amment lehet mondani. Kedves testvéreim, nekem olyan borzasztó hallani, amikor leülök embertársaimmal, testvéreimmel beszélgetni, és azt kérdezi tőlem, hogy legyen szíves, mondja meg lelkész testvér, hogy a Szentírás melyik részéből olvasta azt, amit olvasott. Mondom, az ószövetségi Szentírásban. Ó, köszönöm, nekem az nem kell. Én azt nem fogadom el. Bejuthat-e bárki emberti a mennybe, ha nem fogadja el az hitének alapjául az egész Szentírást? Bejuthatunk-e? Íme az ige, a Szentírás mind a két részének Jézus Krisztus a szegletköve. És tovább megy, akiben, ami azt jelenti Jézusban, az egész épület szép rendben rakattatott, növekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettetek az Isten hajlékával lélek által. Drága testvéreim, mire kell építenünk a hitünket? A teljes Szentírásra, vagy építhetjük hitünket egyházi szokásokra, egyházi rendeletekre és egyházi hagyományokra, vagy a Szentírás valamelyik részére? Tudjátok, hogy mi a probléma? Amikor tanulmány úton voltam Izraelben, nem egy zsidóval beszéltem, és zárójelben hadd mondjam el, hogy zsidó nyelven, Izraelben csak ószövetségi Szentírás létezik. Az első héber nyelvű Bibliám, ami nekem volt, csak ószövetségi Szentírás. Mi a zsidók problémája? Azt, hogy nem fogadják el az újszövetségi Szentírást. Meg lehet-e találni a mennybe vezető útnak tisztaságát és teljességét akkor, ha csak az ószövetségi Szentírást fogadom el hitem alapjául? Erre a kérdésre a válasz az, hogy nem. De meg lehet-e találni a mennybe vezető utat és a teljes igazságot csak az új szövetségi Szentírásban? Erre a kérdésre is a válasz az, hogy nem. Íme az ige, amit láttunk. Azonban szeretnék még egy alapigét olvasni erre vonatkozóan, Korintus beliekhez írott első levél, a 3. rész 11. verse, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, lehet-e más valaki, bárki hitünk alapja Jézus Krisztuson kívül? Egyértelmű, hogy nem. Ezért szeretném újból felvonultatni Jézus Krisztus szolgálatát, és ima a kérdés előttünk, elfogadjuk-e Jézus Krisztus teremtőnknek, törvényadónknak, megváltónknak, közbenjárónknak, főpapnak, ítélőbírónak, királynak, testvérnek és az egyház alapjának? Adjuk meg magunknak a választ. Vajon én, amikor azt mondom, hogy én, mindenki tegye fel magának a kérdést, lehetek-e igazi Jézus Krisztus követője, ha bármelyiket a kilenc közül azt mondom, hogy nekem nincs szükségem rá? Gondoljuk végig Jézus Krisztusnak ezeket a szolgálatait. Elfogadjuk-e Jézus Krisztust annak, aki ő a mi számunkra, aki ő az én számomra? Én döntöttem már nagyon régen. Számomra Jézus Krisztusnak szolgálatai az én példaképem. És szívből kívánom, kedves testvéreim, hogy Jézus Krisztus legyen mindannyiunknak a példaképe. Befejezésül még egy mondatot szeretnék megfogalmazni. Kivétel nélkül, nem csak mi, akik ma este itt vagyunk, kivétel nélkül minden keresztény ember olyan mértékben keresztény, amilyen mértékben Jézus Krisztust követi. És nem a nevünk tesz bennünket keresztényé, hanem a mi engedelmes életünk tesz bennünket keresztényé. Be akartam fejezni még egy percet, ha megengedtek, hogy szóljak. Van egy ige,
apostolok cselekedetében úgy gondolom, hogy félálomban valamennyien el tudnánk mondani, de én most kész akarva szeretném kikeresni ezt az ígét, ez pedig apostolok cselekedete 11. rész 26. versében található. Próbáljuk ezt átgondolni. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztjénekké. Kész akarva hangsúlyoztam ki, mert ezt, hogy keresztény vagy keresztjén, csak magyar nyelven lehet elmondani. Köszönve azt, hogy legalább egyes nyelvészek szerint magyar nyelven 150 ezer szó létezik. Az egyik leggazdagabb nyelv a világon. Nem azért, mert magyarok vagyunk, hanem ez a tény. Én tudom azt, hogy évszázadokon keresztül teológusok, különböző egyház teológusai azon vitatkoztak, hogy úgy a helyes, hogy kiejtsük, hogy keresztény vagy keresztjén, és nem tudtak zöldágra vergődni. Mit jelent az, amikor úgy mondjuk ki, hogy keresztény? Ez a szó keresztből származik. A kereszt követői. Ha úgy ejtjük ki, hogy keresztjén, akkor azt jelenti, hogy Jézus követői. Na most, drága testvérem, az a fontos, hogy hogyan ejtjük ki, vagy az a fontos, hogy miben követjük Jézust. És befejezésül még visszahivatkozom erre az ígére. Hogy jött létre ez a nép, hogy keresztjén? Összejöttek az apostolok, a keresztény egyház vezetői, és azt mondták, hogy mi egy új nevet veszünk fel. Úgy jött létre? Ezt olvastuk? Golgotai kereszt halála után, de úgy jött létre, hogy az apostolok adták maguknak a nevet, ezt a nevet, hogy keresztény vagy keresztjén, nem ezt vitatom, vagy pedig a mások, a kívülállók, emberek látták, hogy ezek úgy élnek, mint Krisztus. És a kívülálló emberek nevezték el Jézus Krisztus követői keresztjéneknek. Aki ezt írja a Biblia. Ezért szívből kívánom, drága testvéreim, hogy Isten segítsen meg bennünket, hogy mi Jézus követői legyünk. Hogy amikor szomszédom, vagy a férjem, vagy a feleségem, vagy a barátom, vagy ismerősöm szemléli a te életedet és az enyémet, akkor azt mondja, hogy ez úgy él, mint Krisztus. Mert amikor Jézus Krisztus nem sokára eljön ítélni eleveneket és holtakat, akkor nem azt kérdezi, hogy hogy hívnak, hanem egy dolognak lesz értéke. Ez pedig a Krisztus jellem mintájára kiépített jellem. És ebben segítsen meg az Isten, hogy hátlevő életünknek ez legyen központi célja. Hogy amikor eljön Jézus, akkor felismerhesse az ő jellemét, a te jellemedben, az enyémben, és magához vegyen bennünket örök életre, Isten kegyelméből. Amen.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Sok szeretettel köszöntöm minden egyes nézőnket és hallgatónkat itt a Láthatár újabb adásában. Van egy különös jelenség a mai világban. Soha nem volt ennyi eszközünk arra, hogy időt spóroljunk, mégis egyre többen érezzük azt, hogy állandóan sietünk. Soha nem volt ennyi lehetőségünk arra, hogy könnyebbé tegyük az életünket, mégis egyre többen fáradtak, kimerültek, túlterheltek vagyunk. Mintha egy láthatatlan verseny részesei lennénk. Egy verseny, amelyben mindig van még egy feladat, még egy cél, még egy elvárás, amit teljesíteni kell. De vajon mikor válik az egészséges igyekezet teherré? Mikor fordul át a fejlődés kényszerré, a szorgalom pedig ön kizsákmányolásba? Erről beszélgettünk ma Juhos Lenke pszichológussal, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióba.
1: Köszönöm a meghívást, és nagyon köszönöm a témát.
0: Örülök, hogy újból találkozhatunk egy másik alkalommal. Talán egy évvel ezelőtt egy másik pszichológiai témába tekinthettünk bele. Ma azonban a teljesítmény csapdájáról beszélgetünk, és rögtön az a kérdés merül fel bennem, hogy szokott találkozni olyan emberekkel, akik kívülről úgy tűnnek, hogy minden rendben van velük, rendben van az életük, azonban belül egy fáradtságot tapasztalnak, amit nem mutatnak ki, vagy nem látszik rajtuk. Szokott ilyen emberekkel találkozni?
1: Bőségesen vannak ilyen emberek. Szinte tele van a világ, hiszen sokan azt gondoljuk, hogy ez egy normalitás, az, hogy egyfolytában szaladgáljunk erre, arra minden ügyintézésben ott legyünk, és mindenki legyen pipálva. És amikor van ez a vágy, hogy mindent kipipáljunk és tökéletesítsünk az életünkben, ez a teljesítménycsapda. Most a teljesítménypszichológia úgy látja ezt az egészet, hogy van két oldala mindennek. Igaz, a teljesítménynek is van egy funkcionális, egy örömteli oldala, amely egy aktivitás után megtörténik egy eredmény, kapunk egy eredményt, annak örvendünk, és úgy éljük tovább az életünket. Most a teljesítménycsapda az a diszfunkcionális, örömteli, valahogy
0: sikerélmény,
1: viszont egy olyan élmény, amit túlzottan élünk át. Az az ember mindig így örömtelen sikerrel küzd. Ez azt jelenti, hogy például ez egy jel, bármit megkérdezünk tőle, mindig arra fog válaszolni, hogy mit csinál. Mi a tennivaló? Vagy mit fog csinálni? Hát most végeztem be ezt, most megyünk oda, muszáj ezt elvégezni. Tehát olyan feladat körként éli le az életét, ez egy fontos jel. Abban a kérdésben, hogy feltesszük azt a kérdést, hogy hogy vagy, abból már meg lehet tudni, hogy általában kivel beszélünk. Na most ezek a jelek úgy olyan csapdába viszik az embert, mert könnyen tudunk barátkozni ezekkel az emberekkel, hiszen nagyon motiválóak, írtóan ki akarják fényesíteni az életüket. Nem rossz ez, viszont akkor rossz, amikor önromboló, és ez a diszfunkcionális része. Ők magukban stresszesek, tehát egyfolytában valamiért harcolnak, és az a valami, az sokszor nem is az ő életükhöz tart.
0: Tehát valójában befolyásolja őket valami, akár gyerekkorból, vagy a múltból, és ennek hatására ők túl teljesítenek, vagy állandóan van egy ilyen kényszerük, hogy túl teljesítsenek?
1: Van-e az emberben egy ilyen tendencia, hogy nem ősi állapot ez, nem az ősi állapotunk nekünk az, hogy azért jöttünk valahogy a világban, hogy csendben éljünk, és csendben tudjunk végezni a feladatköreinkben dolgokat, tehát apró dolgokat. Viszont ezek az emberek kimondottan szaladnak az életükben, és nem ítélni való, hanem ez inkább egy olyan beszélgetés, amely felhívja az emberek figyelmét arra, hogy ha erre nem figyelünk, hogy nehogy átessünk egy csapdába, ami bennünket majd lefog, a munka csapdájába, a tanulás csapdájába, a hobbi csapdájába, akkor ha ez bennünket lefog, nem tudunk már önmagunkkal foglalkozni. És mentálhigiénia szempontjából már jönnek a megbetegedések. Tehát emiatt gondolom, hogy nagyon fontos erősítsük valahogy ezeket a pilléreket, amelyekkel napi szinten küzdünk önmagunk is, mert nekünk is általában minden embernek vannak ilyen periódusai, hát ilyen kicsapongások, örömteli periódusok. Az a jó, amikor elérünk az életünkben valamit, és annak tudunk örvendeni, és nincs az az örömtelen siker. Az örömtelen siker az azt jelenti, hogy úgy leértékelem azt, amit eddig dolgoztam, hát csak ennyi, csak befejeztem az egyetemet, hát az semmi, mindenki befejezi ma az egyetemet, mindenki végez majd egyetemet. Tehát amikor úgy lesemmizem azt az értéket, akkor az agyam, maga az identitásom, mivel a társadalomban látom ezt, hogy kell harcolni, hogy egy pozíciót elérjek, akkor feszegetem valahogy magam, erőltetem magam, és ez az, ami idővel, évtizedek után betegségeket is hozhat. A jelenben olyan tünetek vannak, hogy szorongások jelennek meg, irritációk, alvási zavarok, békétlenség, tehát nagyon nagy a frekvenciája az ilyen típusú emberek környében a veszekedéseknek. Tehát az irritáció, a lobbanékonyság, ami ott jön, hogy az agy egyfolytában harcolni akar, és nem érti meg a másiknak a pozícióját, a másiknak a véleményét. Hát mindig ő fönt akar maradni. Valahogy a lény, maga a lény, az emberi lény nem csak erre született, hogy mindig dolgozz, mindig valamit érjél el az életedben, hanem maga az, hogy örvendj az életednek és a pillanatnak élj.
0: Ha egy ilyen személy lelassítana az életében, mit kezdene a csenddel, a békével? Zavarná őt? Feltalálná magát ebben, vagy egy átmeneti szakaszon kell végigmenjen?
1: A teljesítmény csapdája, az egy olyan csapda, egy olyan hely, egy olyan periódus az életünkben, amikor úgy leül az ember, és csak ott mozgolódik, csak az a témakör, csak az a sportág, csak az a munka, csak az a fogyókúra érdekel, csak az, hogy szép legyek, csak az, hogy remek legyek. És az, hogy onnan kivegyél valakit erővel, az nem lehetséges. Tehát, hogy mondd neki azt, hogy ez így neked nem jó. Sokszor az emberek kritizálva érzik magukat. Ez mit jelent, hogy megsértődnek. És akkor folytonosan jó lenne, hogyha egy ilyen periódusban élünk, erre felfigyeljünk arra, hogy a testünk mit jelez nekünk, mert a test mindent mond nekünk. A test kommunikál velünk, és hogyha az ember maga önszántából motivált, hogy szemléletet váltson, az nem azt jelenti, hogy le kell mondjon arról, hogy menjen dolgozni, vagy hogy tényleg, hogy profi szinten dolgozzon egy adott pozícióban, hanem az, hogy egy kicsit nyitottabb legyen a tere, és hogy kóstoljon be más örömforrásokba is. Nem csak a munka fontos, nem csak az, hogy ragyogjak az úton, nem csak az, hogy mindig én nekem legyen hangos a hangom, a válaszom. Hát ez a tendencia, hogy én akarok nagyon-nagyon jó lenni valamiben, az mit csinál az emberrel? Oda szögezi. És ő ott marad. Ő ott látja a világot, ott úgy bezárkozik, mert általában ezek az emberek annak ellenére, hogy nagyon barátságosak, és nagyon üdeképük van, tehát friss, és mindig látjuk, hogy mozgolódik a világban, és mindent csinál. Sokszor ezek az emberek nagyon fáradtak, és hogyha ezt kezeljük, ezt próbáljuk, mint családtag, mint barát, mint gyülekezeti tag, vagy bármilyen közeli tag, megemlíteni az emberben, hogy nézd meg, ez a fáradtság, ez már egy olyan elem, ami nem hasznos számodra, akkor meg lehet, hogy ő neki fog úgymond, lehet, hogy nem önszántából egyedül, de kicsit változtatni. És ami nagyon fontos, hogy ne romboljunk náluk abban, hogy mi az érték számukra. Az, hogy a sportág, vagy munka, vagy bármilyen, hát nem muszáj csak a munkaterületen, jegyekkel kapcsolatosan is az iskolában a gyerekeknél, hát nem csak arra fokuszáljunk, hogy most a vizsgám el kell érd azt az adott intervallum jegyet, hanem a folyamatra, hogy ügyes vagy, és hogy felkeltél, és megvan a reggeli, és akkor biztos, hogy van energiád. Ez nagyon-nagyon sokat számít nekik, hiszen mit csinálunk, amikor hajszoljuk az életünket, és vagdossuk saját magunkat? El akarunk valamit érni, hiszen bennünk van egy üresség az identitásunkban. Ez nem mese, hanem a fejlődés pszichológia, a lélektan ezt kimutatta, hogy abban a pillanatban, amikor az életünkben érzünk ilyen kis nulla pontokat, úgy is nevezzük, olyan üresség, nem tudom, hogy hol vagyok, ki vagyok, mit lehetne tenni, hát befejeztem a 8. osztályt, nem tudom, hogy merre menjek, milyen egyetemre menjek, na befejeztem az egyetemet, most hova menjek a munkahelyre. Hát ezek az ürességek valahogy az agy mindig azt csinálja, pótolni akar. És mit csinál? Vagy neki fog, és alvászavarókat hoz be, és akkor éjjel intézzük az ügyes bajainkat, vagy napközben jó sokat és jó étvágyal eszünk, vagy egyéb olyan irreális célokat akarunk elérni az életünkben, amit tudunk önmagunkban, hogy azt nem lehet, de hajszoljuk magunkat. Na ez az a csapda, amikor úgy megállok, és csak úgy kinézek az életemből, és nem tudom, hogy mit csináljak vele. És akkor megfogok egy területet, és azon dolgozom, és annyit dolgozom, hiába szólnak, a testem is szól, az emberek észreveszik, hogy tényleg sápat vagyok, dadogok, felejtek el dolgokat, egy útvonalra indultam, máshova kötök ki. Tehát ezek olyan jelek, amely a fáradtságnak kronikus tünetei. És ha ezekre nem figyelünk, mindennek van egy következménye. Most ennek van egy olyan veszélyes következménye, hogy egyenesen a mentális részünket sérti meg. Tehát az agynak a működését. Az, ha megsérül, azt nagyon nehezen lehet ápolni. Tehát nagyon bátorítom a nézőket és a hallgatókat, hogy bármilyen korosztályban vannak, és bármilyen célkitűzéseik vannak, ezek nagyon jók, és nagyon édesek sokszor. Hát olyan szépen hangzik, amikor valamire vágyok, igaz? Az egy cél. Hát hogy ne vágyudjak arra? Hát fiatal vagyok, hát most már elértem azt a kort. Ezek mind olyan dolgok, amelyek motiválnak, és ezek szükségesek. Viszont amikor az motivál engem, hogy én bizonyítani akarok, hogy ne maradjak le, mert hát mindenki modern világot él, és akkor mindent kicserélek a házban például, ami funkcionális is, vagy másképp öltözöm, mert hát most már elértem egy adott kort, és miért ne? Nem vagy önmagad. Tehát az agy visszamondja azt, hogy vigyázz, mert valamit nem csinálsz jól. És abban a pillanatban, ha én azt erőltetem, akkor ott már jön a szorongás, jönnek a depressziós tünetek, olyan, hogy van egy ilyen funkcionális depresszió, amit úgy nevezünk, hogy nem egy diagnózis, tehát nem nincs szüksége arra, hogy a gyógyszeres kezelésben kigyógyuljon, hanem úgy mindig olyan gondterheltek vagyunk, és mégis minden jól megy körülöttünk, de nem vagyok boldog, és funkcionális vagyok. Tehát ezekre a tünetekre, ha figyelünk, akkor valahogy nem a sikerért élünk, hanem az örömért élünk. És ami nagyon fontos az, hogy a motiváció, ha örömöt hoz számunkra, az a belső hang, az az intuíció, hogy én nagyon jó vagyok valamiben, és én el is hiszem azt, nem csak elképzelem, hogy olyan akarok lenni, mert hát az most nagyon jól fizetett valami, akkor az sikert hoz. Ha nem, a másikért rengeteget kell dolgozni, és nem biztos, hogy eléred a pontot, mert a teljesítmény csapdájában nincs egy pont. Mindig többet akar az ember. Mindig.
0: Igen, ez összpontosult bennem is, hogy olyan, mintha nagyon keresnénk azt a célt, nagyon kiemeljük magát a célt, és ahhoz kötjük a pozitív érzelmeket, az örömöt, és figyelmen kívül hagyjuk a folyamatot, ami elvisz a célhoz, az lehet bármilyen rossz, bármilyen nehéz, mi azt el kell tűrjük, mert azt az egy pontot próbáljuk hajszolni, azt a sikerélményt, a végső célt. Jól értettem valahogy?
1: Pontosan így
0: kell
1: van.
0: Felfogni ezt a csapdát?
1: De amikor csak tehát amikor a teljesítményt nézem, a teljesítményt hogy képzeljük el? Egy tevékenység végén, egy aktivitás végén van egy eredmény, amit felmérünk. Általában számok segítségével ennyit értem el, ilyen pozíción van, ennyi a médiám. Most azt értékesítsük magunkban. Minek alapján, amit hallottunk a szüleinktől, amit hallottunk a környezetünkből, és amit kér a társadalom. És ez az a pillér, ami nagy nyomást ad. Uh-huh. És sokszor megfeledkezünk a folyamatról, tehát, hogy nem egyik napról a másikra szeretnék főnök lenni. Vagy nem egyik napról a másikra szeretnék ennyit lefogyni. De biza, vannak, akik nagyon komolyan kitűzik ezt célként, és el is hiszik, hogy az valós cél. Nem is mondom, hogy nem az, viszont akkor egészségesebb, és akkor a valódi cél a tartalomnak megfelelő az én életemhez kapcsolódik, amikor részcélokká vezetem le. Tehát mi a tennivaló ahhoz, hogy én tényleg egy egészséges életmódot éljek? Például most ez a tendencia, hogy mindenki erre vágyik. Most valahogy az egészséges életmód sokak számára egy stílussá vált. Öltözeti stílus, maga az, hogy milyen üvegbe hordják a vizet, miből esznek, honnan vásárolják az ennivalót. Tehát ezek mind olyan értékek, amelyek úgymond leírják a teljesítményt, hogy én teljesítettem valamit, elértem oda, hogy egy egészséges életvitelem legyen. Viszont ott csapdában eshetek, hiszen hogyha én azt nagyon erőltetem, és nem felel meg az én szervezetemnek, és az én kulturális életmódomnak, akkor az bennem feszültséget hoz. És akkor itt van egy identitás zavar, amely annyira elvont fogalom, amit megpróbálok egy kicsit leírni, úgyhogy megértsük. Az identitás torzítás több eleme van, de az egyik az, amikor én tudom, hogy ki vagyok, tudom statikusan, hogy hol élek, hogy miből áll a családom, tehát milyen elvárásaim vannak, viszont amikor úgy megkérdik, hogy ki vagy, és mi vagy, nem tudja, hogy miről beszél. Tehát nincs meg egy komplex tablóképe. Az, hogy jó vagyok ebben, nem vagyok jó abban, stb. De amikor így nem tudom magamról megfogalmazni azt az 5 dolgot, hogy miben vagyok jobb, vagy azt a 3-at, amiben nem vagyok eléggé jó, akkor van egy ilyen identitás torzítás, mivel meg lehet, hogy ezek az emberek általában arról fognak beszélni, amiben benne vannak abban a csapdában, de abban már régóta benne ülnek. És akkor fognak beszélni például a kellékekről, az olyan dolgokról, amiben foglalatoskodnak.
0: Uh-huh. Mondta azt, hogy betegségek is származnak ezekből. Uh-huh. Nem tudom, hogy melyiket vegyem hamarabb, a betegségeket, hogy jegyünk meg, de aztán oldjuk meg őket azzal, hogy elmagyarázza nekünk, hogy kerülhetünk ki ebből a mókuskerékből, vagy kezdjük a pozitívummal, és utána beszéljünk a betegségekről. Lehet, hogy így lenne jobb, hogy említse meg nekünk röviden, hogy hova vezethet ez a mindennapi működés, hogyha valaki ebbe a teljesítmény csapdájában él, az hosszú távon mit eredmény az az ember egészségében?
1: Maga az a teljesítménykényszer, ezt úgy lehet lefordítani, ezt a csapdaszót, nagyon fárasztó, tehát önromboló vetülete van. Végeztek is ezen kutatást, inkább megfigyelési kutatást, hogy az emberkék hogyan... Ürülnek ki önmagukból, Ezt úgy nevezném pszichológiai szempontból, hogy egy adott pillanatban az ember eléri azt a csúcst, azt a felhőbe dobott teljesítménypalackot, vagy bármit, vagy csillagot, hogy nem tud neki örülni. És bezzeg sokan lekicsinlően, lenézven beszélnek a saját sikereikről. Ez azt mutatja, hogy sokszor az ember elégedetlen. És maga, én amikor például elégedetlenségről beszélek, akkor arra gondolok, hogy maga az ember nem boldog. És vajon miért nem? Hát pszichológiai szempontból a mentális része a működésnek, a szervezetünknek sérült olyan szinten, hogy az agy úgy ütemezte be saját magát erőltetve, hogy én mindig kell pörögjek, és mindig kell mutogassak. Nem is mondom azt, hogy nem szabad és nem illik dolgozni. Nem erről van szó ebben az esetben, hanem arról van szó, amikor túlzottan magának élek. Mert vannak olyan emberek, akik arról beszélnek, mintha ő lenne az a munkahely, vagy az a valami, amiben ő benne van. Tehát tárként nézik saját magukat sokszor, és nem veszik észre.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy ők felismerik magukon ezt?
1: Nem ismerik fel. Nem, és azért nehéz a változás. Mert ez annyira belső bioritmussá vált az elménk részében, hogyha évekig így sportolom az életem, hogy nekem ez a stílusom, és akkor sokszor azt mondják, hát én ilyen vagyok. Hát én nem tudok másképp élni. Igen, de ők azzal küzdenek, hogy vagy nagyon lefáradnak, és küzdenek a többi teljesítményért, mert természetesen mondjuk vegyük a munkavetületét, ott van a család, lehet jön a kisbaba, vagy lehet jön az unoka, vagy lehet, hogy vannak elvárások, egy jó kirándulás, vagy egy másik dolog, amire nem is számítunk az életben, és ott nem tudja megállni a helyét. Tehát már nincs energiája. Azért, mert az kis amigdala, az agynak az a kis mandula része, van egy olyan sejtömeg az agyunkban, ami nagyon szimpatikus, hiszen ő foglalkozik az érzelmeinkkel, és ő mondja meg azt, hogy küzd, maradj, vagy menj tovább, és hagyd a dolgokat. És ha én csak egy dologra fókuszálok, normális, hogy csak azt látom. Tehát van egy ilyen sérülés, hogy ilyen csőlátás, úgy nevezik, tehát annyira sűrített a látás, hogy ha észreveszünk, általában úgy reagálnak, hogy hagyj békén, vagy később. Tehát van egy ilyen perfekcionizmus bennük, hogy el akarják halogatni a dolgokat azért, mert az a tűnet van bennük, azt gondolják, hogyha ők az egész napot nem áldozzák fel arra, hogy azt elvégezzék, ők nem fogják tudni befejezni. Emiatt a teljesítmény erőltetés, maga az, hogy túl sokat akarok egy adott periódusban az életemben, oda is vezet, hogy nem tudok pihenni. Most van az aktív pihenés, maga az a vakáció, az a nyári vagy az évközben a kiruccanos dolog, és van az alvás, maga az alvás. Tehát ez mind pihenésre megy, mind a kettő. Ezek sérülnek a leggyorsabban, főleg az éjjeli alvás. Látható alvási zavarok vannak, tehát ezt nem lehet letagadni. Elalvási zavarok, hát egész kettőig ott oldogatja a dolgait. Annak ellenére, hogy ágyban fekszik az ember, mindig pörög, és mindig valami gondoskodik, gondolkozik, és természetes az a periódus, amikor nagyon jól lehet aludni, tehát egész kettőig jó lenne szépen és nyugisan aludni, mert hát szépen takarít az agy. És az üzemanyagot nem tudja átadni neki, és normális, hogy fáradtan kell az emberke. Ha fáradtan kellünk másnap két naponta, akkor már a fáradtság nagyon kiüt szervezetben, és az agyban is. Na most van a nyári pihenés, általában azok az emberek, akik nagyon teljesítményfókuszált emberek, a pihenő időben, ha észreveszünk,
0: pörögnek.
1: Tehát van egy nyugtalanság, Na megyünk? Na jövünk? Na mennyit ülünk? Lehet, hogy nem telefonozik és nem olvas, viszont mindig, tehát ha a témát kinyitod, a beszélgetési témát, valahol mindig ott van az, hogy miért elégedetlen. És akkor van egy ilyen stressz, krónikus stressz, az, amikor mindig problémát akarok megoldani, de már nem tudom megoldani. És íme ezek azok a pszichés tünetek, amelyeket kell nagyon nehéz élni a mai világban, a mai zajos világban, amikor egyfolytában ingerek jönnek felénk. Tehát annyi inger jön most felénk, mint ami 10 percen keresztül, mint ami ezelőtt, jó, 70-80 évvel ezelőtt egy hónap alatt jött. Tehát ez az inger csomag most, bum, jön minden.
0: Egy nagyon érdekes podcastet hallgattam pont erről, arról, hogy mennyit ülünk a szociális médián, meg a telefonon, még azt is le tudták mérni a kutatók, hogy hány métert teszünk meg az ujjunkkal, amikor görgetünk, illetve hogy hány ezer szó jut el az agyunkhoz, amikor különböző tartalmakat nézünk egy nap alatt, és elképesztő számokat soroltak fel. Nem tudom visszaadni őket, mert nem tudom kívülről, de lesokkoltam, amikor ezt hallottam. Azonban ezek az emberek ezt a pörgést meddig tudják vinni? Tehát meddig tartja fenn a szervezetük, az egészségük? Mikor le tudnak robbanni egy adott pontban? Hirtelen átváltozhat az egészségük annak a következtében, hogy több évtizeden át így éltek?
1: Annak ellenére, hogy jobb bíróképességük van, vegyünk egy olyan profilt, hogy nagyon jó, smart, bíróképességű ember, vagy tínédzser, akinek nagyon jól felruházott talentumjai vannak, tehát ez nincs kizárva. Viszont, hogyha mindazokat használom, akkor egy idő alatt azok kiszáradnak, tehát elocskulnak. Ez nem olyan szinten, hogy csak ugyan mesebeli szinten mondom, hanem tényleg már nincs mit csináljon velük. Tehát olyan szinten működik az egész, hogy na most én ezt elértem, és most ennél tovább mit csináljak? Hát megint építek egy újabb házat. Az se lesz jó, lehet, mert más tendencia jön, egy másik modern kép. Most régebb csak úgy beszéltek róla, de most a világban látható a burnout, a kiégés, és ez ennek az életstílusnak ez az eredménye. Tartottam is prevenciós programokat a kiégéssel kapcsolatosan, és ugye az emberek nem tudták megérteni, és nem tudták elképzelni, hogy kiégek, és mitől égek ki, hát alszok, eszek, és megyünk kirándulni, emez, amaz, addig, ameddig megengedik ők, hogy ott azt a kis téglatestet megmozdítsd, pont ezt a teljesítményvágy iránti munkát, Azt, ha nem mozdul el, és nem sikerül hogy elmozdítsák, nem is értik, hogy mi az, hogy kiégés. Most a kiégés az egy romlott állapotú periódus, úgymond. Csúnyán hangzó szó, de tényleg, hogy ez valahogy így írja le a szaktudomány, mert fizikailag romlásba indul az egész szervezet, és pszichésen is, és emocionálisan. Ez is mit jelent? Tehát annyira lelassul fizikailag az ember, hogyha egy olyan stádiumba jutunk, hogy effektív már nincs ereje a kis szokásos dolgokkal foglalkozni, mosogatás, vagy bármi vásárlás, vagy öltözés, tehát olyan elementáris dolgok, ami eddig automatikusan jött. Na most ez azért van, mert a prefrontális kéreg egy adott időben kifárad. És a sok húzás után, hogy gyere, mert bírjuk, mert megyünk, itt vagyunk, optimisták vagyunk, minden jó lesz, szép az élet, hogy ne tudnánk, többiek csinálták, megyünk. Tehát nem elég ez a verbális motiváció, ez lovaglás. Igen, most stressz alapon a kis amigdala az kidagad egy adott szinten, tehát és azt érzi, hogy stresszelve van, tehát egyfolytában fárasztó az, hogy na most menjek, na most harcoljak, most mit csináljak, tehát, és akkor ő küld a prefrontális kéreghez ilyen kis stimulátor jeleket, és mondja, hogy na most döntsd, döntsd el, döntsd el, döntsd el. És az az érdekes, hogy a kutatások azt mutatják, hogy amikor úgy belefárad a kis mandula alakú sejtömeg, akkor a prefrontális kéreg is kezd szűkülni és vékonyodni olyan szinten, hogy ő úgy már, mintha nem lenne kedvese foglalkozni, és hogy már hagyjatok békén, nem indöntsek annyit, de túl sok bejövetel van, és kijövetelt is kérünk. Tehát csomó kérdés és csomó választ várunk el saját magunktól ugyanabban a pillanatban. Tehát ugyanabban a pillanatban, például én nagyon boldog vagyok, igaz, és jön felém egy kérdés, na, mit kell csinálják, boldog is kell legyek, le is kell reagáljam azt, hogy boldog vagyok, mert lehet, hogy százan látják, és választ kell is adjak egy kérdésre. Tehát az is stresszfaktor, hogyha az nem tudom rendesen menetrendszerűen elvégezni. És fizikailag észrevehetünk ezen a kiégés fele menő embereken, hogy nagyon érdekes, hogy elvesztik azt, hogy hát van egy ilyen szédülési kényszerük is, ez mind a prefrontális agykéreg foglalkozik ezzel, döntési problémáik vannak, alvási problémák vannak, tehát az reggel, annak ellenére, hogy kialusszon 8-9-10 órát, de mind fáradtan kell fel. Tehát ez az első látható jel, az a fáradtság, amikor nagyon nehéz, az is, hogy felálljak, és erre nagyon kell figyelni, nagyon lobbanékonyok, és ami még veszélyes, hogy ebben a periódusban bejönnek azok a mesterséges dolgok, amit mi beviszünk az életünkbe, azért, hogy felpompáljuk magunkat, és hát a koffein tartalom megnövekszik, igaz?
0: A cukortartalom is.
1: Igen, és vannak olyan periódusok, amikor alvási generátorokat is veszünk be gyógyszerszinten, tehát mit csinál az ember? Nappal energia, nyomjad, bármi van, dolgoz, és hát este szegény a kicsi agyunk nem tud lepihenni, és akkor egyesek már erre is gondolnak, hogy mit csinálják, hogy jól tudjak aludni, mert nem lehet aludni. Tehát amikor nincs meg az egyensúly alvás és élet között, rendes étkezés és élet között, öröm és siker között, kudarc és siker között, akkor rengeteg rendellenesség következik be a szervezetünkben.
0: Uh-huh. Hogy kellene kinézzen kiegyensúlyozottan az életünk? Tehát mi számít kiegyensúlyozottságnak, mi számít már teljesítménykényszernek, és hogy tudjuk elérni ezt a kiegyensúlyozottságot?
1: Hát ez egy folyamat, ez egy hatalmas munka, az első lépés még mindenben az, hogy én ezen elgondolkodjak egy kicsit, és komolyan vegyem ezt a témát, hogy én milyen beállítottságú vagyok, és hogyan voltam nevelve. Tehát mi kellett számomra az, hogy teljesítmény, miért szoktam elkeseredni nagyon, és miért szoktam én örülni. Tehát egy ilyen önismereti listát, akár így 10 perces unalomban is el lehet ezt végezni, nagyon jól jönnek, és ezeket úgy 2 hetente frissíteni, ezek nagyon komoly önbeszélgetések, amikor rájövünk, hogy melyik az a fonal, amely elválaszza az egészségünket egy kis szindrómától vagy tünettől. Mi mindig arra vágyunk, hogy egészségesek maradjunk, és azok legyünk. De mit teszünk érte? Abban

0: könyökön pattan ki. Az egészségtudományok azt bátorítják, a mentális egészségtudományok, hogy tehát olyan szinten éljünk, hogy napra készen, tehát az adott napnak éljünk. Tehát ez a fókuszált jelen, ez nagyon fontos. Mert ha mindig a múltba pörgetjük a dolgokat, és ott albumképszerűen nézzük az életünket, és bánkodunk azért, ami nem jött össze, és azt próbáljuk átvinni a jövőbe, de nem nézzük meg, hogy a jelenben milyen fizikai, pszichológiai, emocionális erőforrásaink vannak. Na, ez az egészségnek az alapja, pszichés egészségnek az alapja, hogy nézzük meg, hogy bennünk melyek azok az erőforrások, amivel tovább tudunk menni és alakítani valamit az életünkben. És akkor sikeresen el tudunk menni vizsgázni, anélkül, hogy végigpörögjük azt, hogy nem fog sikerülni, vagy hogy pont 9 valamennyit akarok megírni, és nem azt fogod megírni, hanem valamivel kevesebbet. És ha nagyon-nagyon pörgetem a dolgokat, és azt akarom magamból, akkor mintha meg lehet, hogy van egy ilyen kognitív passzivitás, hogy pont abban a pillanatban felejted el a dolgokat, pedig otthon tudtad. De az miért? Mert az agy azzal foglalkozik, hogy én stresszes vagyok, és én nagyon elvárom magamtól azt, hogy én nagyon jól teljesítsek, de aztán szuper jól teljesítsek. Nem azzal foglalkozik, amit összegyűjtöttem, hanem azzal, hogy irányítsa, hogy nehogy... még nagyobb baj legyen, robbanjon a stressz belőlem, sírás, gyomor, tünetek, meg egyéb dolgok. Tehát a testünk nagyon ügyesen tud kiegyensúlyozottan élni.
1: Egy ilyen villámkérdéses részt is előkészítettem a mai beszélgetésre, de nem tudom, hogyha hát igen, csak azon gondolkozok, hogy lehet, hogy bizonyos embereknek inkább jobb az egyik, mint a másik, vagy
0: kimondottan, természetesen.
1: Tehát személyfüggőek ezek a dolgok, de adjunk egy próbát, és lássuk, hogy esetleg, hogyha van olyan, mert két opció van állandóan, és a kettő közül kell választani, de hogyha van olyan, amíg esetben mind a kettő fontos, vagy egyik sem igazán, akkor ezt is kifejezheti.
0: Meg azt is el lehet valahogy, hogy lássuk, hogy anélkül, hogy túl sokat analizálj, maga az első input mit ad, meg maga a szónak a hallása, mert általában az első reakció úgy mondják, hogy az a valós reakció, és akkor menjünk erre, jó?
1: Hát lássuk, siker vagy nyugalom? Mit kellene válaszol az ember a kettő között?
0: Mit kellene válaszol, vagy én személyesen mit választanak?
1: Mind a két kérdésre
0: a nyugalom a legfontosabb.
1: Ez mindenkire érvényes, és az önszemélyes válaszom?
0: A nyugalom a legfontosabb.
1: A nyugalom. Dicséret vagy belső béke?
0: Sokak számára a dicséret fontos, mert egy külső motivációs, mozgó dolog, és igen, mehet ez.
1: Önnek a dicséret vagy a belső béke az, ami erősebb?
0: A belső béke az, amikor elégedett vagyok saját magammal, és ott az erőforrásaimra, az, hogy tényleg arra vagyok képes. Most ezt ennyit tudtam megtenni.
1: Multitasking vagy fókusz? Melyiket választja a kettő közül saját magára nézve?
0: A multitasking az most nem megy. Nem megy. A fókusz, az fókusz, az sokat segít abban, hogy elkezdjem és be is fejezzem a dolgokat.
1: És ez általában az embereknek gyakrabban melyik szokott jobban menni, a multitasking
0: ez
1: vagy a
0: fókusz? Ez kortól függ. A fiatalok nagyon jól tudják ezt végezni. Viszont az eredmények azt mutatják, hogy aki multitaskingba megy, egy tevékenységet se végez be teljesen
1: a végéig.
0: Hát nem csak úgy a végéig, de helyesen is.
1: Pihenés vagy produktivitás?
0: Produktivitás.
1: Ez a személyes válasz, vagy a pszichológiai tanácsadás?
0: A személyes válaszom, produktív ember vagyok, extrovertált ember, és a produktív pihenésre vágyok mindig. Az azt jelenti, hogy amikor pihenek, akkor pihenek. Tehát ez is produkció lehet.
1: Hogy néz ki a pihenés? az ön esetében? Hogy tudja elválasztani mint azt a sok információt, amit kap a tanulmányozás által, ugyebár szaktudományok,

0: jártas, sok mindent olvas, pácienseket találkozik, sok mindent mondanak, tehát azért itt nehéz, még nehezebb másnak a terhét is elválasztani a saját terhektől. És hogy éri el egy
1: Idő után kell.
0: Ebben az
1: Tehát
0: esetben a
1: ez idő
0: pihenést?
1: után, bármilyen mesterségben úgymond, annak ellenére, hogy emberekkel dolgozunk, vagy nem, tehát kell egy kis idő, ameddig az agy megérti azt, hogy mi a magánélet, és mi a munka, vagy mi a hobbi. Sokan a hobbit is úgy élik, mint magánélet. Tehát elviszik az egész családot azért, mert valakinek van egy saját hobbija, és akkor mindenki ott kell ücsörögjön hetekig, ami sértő, és utána pedig csodálkoznak, hogy van a nagy bum a családban. Hát valahogy ez tényleg modellként lehet venni azt, amikor valahogy meg tudjuk fogalmazni, mi az, hogy magánélet, és mi az a környezetem, és onnan kezdődik a pihenés. Most utána olvastam, hogy mi az a pihenésnek a pihentetője. Nagyon kíváncsi voltam neurológiailag, és kimutatták azt, hogy minél kevesebb inger környezetben vagyunk, annál könnyebben tud regenerálódni a test, szinte újítja magát, tehát minél kevesebb inger. Az inger az minden, ami zakatol, minden, ami színes, minden, ami mozog. Tehát úgy kell elképzelni, ami felhívja a figyelmünket, és már pörögteti az agyunkat, hogy valamit dolgozzon. Nagyon jól jön pihenésként a fizikai aktivitás. Az inaktivitás sajnos idővel kis apró betegségeket hoz, de ha aktivizáljuk valahogy a szervezetünket, az az érdekes, hogy még a kertészkedés alatt is bármit végzünk, stresszoldó tevékenység. Tehát a stresszhormon megtalálja azt a szintet, ami kell a te szervezetedben, és ott marad.
0: Azt hiszem, a következő kérdés az már egyértelmű ebből a válaszból. Elérhetőnek lenni, vagy eltűnni egy napra?
1: Eltűnni
0: egy napra.
1: Jól jön.
0: Karrier vagy egyensúly?
1: Egyensúly most már, egyensúly.
0: És eddig igen. Volt a karrier?
1: Igen, igen, van egy idő, van egy periódus, 25, hát most ez a korosztály, amikor valahogy ez a prefrontális agya, abban a korosztályban végzi be valahogy a fejlődést. Lehet, hogy az én generációm hamarabb, mert nem volt annyira nagy a pörgés, tehát most már egy kicsit az agy is alkalmazkodik. Van egy olyan szint, amikor az ember vágyodik valamit elérni. Na most én tényleg felépítettem magam körül egy jó kézzel fogható területet, amely által, tehát úgy hobbi szinten kezdtem valahogy, mert nagyon szerettem az emberekkel beszélgetni, és nagyon érdekesen úgy jöttek aktualizálódva a tanácsok, vagy úgy észrevételeim. És akkor azt mondtam, hogy egy karriert alakítok ki ebből, és megérte.
0: Hála az Úrnak, hogy megértem, belekezdett.
1: Mert egy adott pillanatban az életedben eljön az, hogy mit értél el az életben, és ez is az identitáshoz tart. Köszönöm.
0: Csend vagy háttérzaj?
1: Hát csend. Attól függ, most ez az érdekes, hogy most eszembe jutott egy másik kutatás, hogy vannak emberek, akik háttérzajban tudnak dolgozni, vagy háttérzajban tudnak tanulni. Én is abban a területben jól mozgolodom, de van, amikor nagyon fontos a csend, amikor nagyon-nagyon komoly döntések előtt állunk, akkor nagyon jó a csend, de a milyen fajta csend? Nem az inger fosztott csend, hanem az a csend, amikor az agyban érzem azt, hogy egy emóció nem túl erős. Mert ha túl erős az öröm, a szomorúság, a félelem, vagy maga az olyan semmi, nem kell semmi érzés, akkor nagyon helytelenül tudunk működni.
0: És dönteni is.
1: És dönteni, természetesen. És emiatt gondoltam, hogy írjam le ezt a csend szót. Mit jelent?
0: Még egy kicsit, vagy elég volt mára? Melyik magatartás áll önhöz közelebb?
1: ha az úgymondott kiírt elemek, általában mindig úgy működök, hogy 3-5 között valamit azért végezzek el, akkor lehet, hogy az első opció, de amikor érzem, hogy a testem jelzéseket ad, és könnyen fel tudom ezeket fedezni, akkor elég volt, tehát stoppolom. Nagyon fontos az, hogy megtanulj valahogy a szervezetedre figyelni. Mondja azt, hogy mikor álmos vagy, akkor álmos vagy, és akkor egy kis pihenés jól jön, vagy mikor kell enni, vagy mikor kell megpihenni, mikor lehet egy kicsit unatkozni, ami nagyon jól jön.
0: Ha záró gondolatként a végső következtetéseket kellene levonni a mai beszélgetésből, és kiemelni azokat a fontos gondolatokat, amik nagyon relevánsak a mai témában, és akár tanácsként is mehetnek a nézőknek és a hallgatóknak, akkor mit fogalmazna meg ebben a záró részben?
1: Nagy szeretettel megfogalmazom azt, hogy, és erősítem ezt a gondolatot, hogy szeressük ezt, hogy magunkban van ez a mentális rész, és hogy érezzük azt, hogy tényleg ez az agyunk egy olyan része a testünknek, amelynek hatalmas a bíró képessége. Tehát rengeteget tud végezni, és ennek úgymond ezzel úgy hálásan élve, akkor helyesen is tudunk élni. És hiteles az a gondolat, hogy az élet az máról szól. És nagyon örülök akkor, amikor mosolyt látok, és azt a békét abban a beszélgetésben, amit aznap bárhol elpöttyintetek az életem során, látok embereket, akik tudnak élni. Tudnak csendesen is szaladni, tudnak csendesen is beszélni olyan szinten, hogy nem akarnak más lenni. És tanácsolom ezt az emberekben, hogy napi szinten reggel, amikor megvan az ébredés, hogy legyenek hálásak azért, hogy ki van adva az a nap, és gondolják el, hogy aznap mi a tennivaló, és prioritizálják. A maga prioritizálás azt jelenti, hogy mi a legfontosabb, és mennyi erőt vesz fel az. Mert ha egy nagyon nehéz tevékenységről van szó, akkor nem tehetek be még 3-4 olyan nehéz tevékenységet, mert idők során az feszültséget hoz. És gondolom, hogyha megkérdezzük az embereket, senki se szereti a feszültséget és a békétlenséget. Hát próbáljunk valahogy kedvesen lereagálni akkor is, amikor látunk olyan embereket, akik fáradtak. És amennyiből lehet, kerül kell ezt az etikettet, hogy na most te ilyen teljesítmény csapdájában küzdesz. Lehet ápoló szinten elbeszélgetni arról, hogy tényleg, ha egy kicsit figyelsz erre meg arra, akkor meg lehet, hogy egy kicsit jobban tudsz örülni annak. Az emberek mindig arra vágynak, hogy dicsérjék. És ha te saját magad nem sikerül, hogy önelégedett legyél, és hogy dicsért a nap végén magad, és természetesen, hogy a jó Istent is, akkor hol van valahol az élet értelme? Mert csak szaladunk. Egy másik nagyon-nagyon fontos tanács, hogy a fizikai részünket, a szervezettel kapcsolatos dolgokat, azokat ne hanyagoljuk el. Amikor látjuk azt, hogy majd bejön a mondatsorba az, hogy majd megteszem, majd kialszom magam, majd kipihenjük magunkat a vakációban, majd megünnepeljük a születésnapodat máskor, majd így, majd úgy. Hát ez egy olyan elhalogatás, amely bűntudatot hoz, és a bűntudatot nagyon nehéz viselni.
0: Hát hálásan köszönjük azt, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi információt át tudott nekünk adni a teljesítményről, úgy egymagáról, mint arról a csapdáról, amiben lehet, hogy többé vagy kevésbé mindannyian feltaláljuk magunkat egy adott pontban az életben. Nagyon sok információt elmondott nekünk, és hiszem azt, hogy egy-egy része valamennyiünket csak megérintett, Úgyhogy köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm, hogy segítséget próbált nyújtani nekünk azáltal, hogy beszélt nekünk ebben a témában. Szeretettel visszavárom még a stúdióba.
1: Szeretettel visszajövök, és nagyon köszönöm a hallgatóknak a türelmét és a figyelmét, és szeressenek örömteljes életet élni. Ez a vágyam.
0: Köszönjük szépen! Ha szeretnék visszanézni ezt, vagy korábbi műsorainkat, keressék a Reménység TV YouTube csatornáját, és iratkozzanak fel a csengő ikonra kattintva, hogy a jövőben sem maradjanak le beszélgetéseinkről. Köszönöm vendégünknek, Juhos Lenkinek, hogy elfogadta meghívásunknak, önöknek pedig a figyelmet. Vigyázzanak magukra, és ne feledjék, néha a legnagyobb előrelépés nem az, amikor gyorsabban haladunk, hanem amikor időt szánunk arra, hogy megálljunk, és újra megtaláljuk a helyes irányt. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Élet és egészség.
1: Ez a téma egy kicsit gyakorlatilag lesz, mint az eddig elhangzottak. Tanulmánynak a bemutatása lesz, amit először végeztünk Erdélyben és egész Kelet-Európában. A téma milyen kapcsolat van az életmód és a vegetáriánus táplálkozás között? Szeretném egy idézettel kezdeni, ami azt mondja, hogy minden igazság három szakaszra megy át. Először kinevetik, azután hevesen bírálják, végül pedig elfogadják, mint valami magától érthető igazságot. Máskülönben Schopenhauernek a megállapítása. Hogyha a történelmet vizsgáljuk a vegetáriánus táplálkozásnál, akkor legalábbis négy szakaszt állapítunk meg ezzel kapcsolatban. Először is az elutasítás. Akkor, amikor megjelent ez a táplálkozás, mindenki elutasította. A második szakasz volt a kicsúfolás, volt egy téma, hogy lehetett nevetni rajta, a harmadik téma volt a megtűrés, és végül pedig most eljutottunk az utolsó szakaszba, amely nem más, hogy éhezés. Tehát mindenki kezdi dicsérni ezt a táplálkozást. Nemrég megjelent egy folyóiratban egy érdekes tanulmány, összefoglalja tulajdonképpen a táplálkozásnak a fejlődését. És négy szakaszt állapít meg a táplálkozás fejlődésében. Az első szakasz, a kezdetleges szakasz, a növényi eredetű táplálkozás. A második szakasz, a mutat képviselő tulajdonképpen a túl sok zsíros étel, a hús használata. A harmadik szakasz a jelen, a szupermarket ételnek a szakasza, és a jövő, a negyedik szakasz pedig, be fogunk látni az előadásnak a végén. Mi jellemzi a mai korszak, a 21. századnak a táplálkozását? Ahogy mondtam, a szupermarketnek a táplálkozása, túl zsírosan, túl sósan, túl finoman, túl édesen eszünk, és a következmény, hogy így eszünk, és akkor így nézünk ki. Valaki nagyon megállapította, hogy jön, hogy sírjak, de nem tudok a kacagástól. Az eredmény, az egészségügyi világszervezet utolsó kiadása szerint körülbelül ennyien betegednek meg krónikus betegségekben. És a statisztika azt mondja, hogy a lakosság 80%-a valami betegségbe szenved. A dilemma, mit csináljunk? Milyen táplálkozást válasszunk? Az 1900-as évektől kezdve különböző táplálkozási modellek jelentek meg, amelyek különböző ételeket helyeztek fontossági sorrendbe. Szeretnék hármat bemutatni ezek közül. 1916, 1946 és 1950-es években ezeket az jellemezte, hogy mindegy táplálkozási modellnél az első helyen a növényi eredetű állati eredetű ételek álltak. Azt mondták az emberek, a tudósok akkor, ha elég húst és tejet esznek az emberek, akkor minden elégséges. De úgy látszott, hogy nem volt elégséges ez, és akkor kezdtek megjelenni a következő táplálkozási modellek. A 92-es évtől kezdve megjelentek a piramisok, a házak, a pagodák, a szivárvány és végül a tányér. Úgy tűnt, hogy ezzel megoldódott a táplálkozásnak a kérdése. De az eredmény ugyanaz volt. És akkor mi a megoldás? Nincsen jobb megoldás? De van. A megoldás az, ami 1920-ban megjelent táplálkozási könyvben, orvosi könyvben jelent meg. És szeretném idézni ezt, amit mondtak 1920-ban. Sok millió ember él a nagyvilágban, aki soha életében nem evett húst. A hindu vallás parancsolata szerint a húsevés tilos. És mégis a csodás Indiában nagyszerű építmények tesznek tanúságot a lakosság óriási munkakészségéről és munkahelyéről. Anélkül, hogy ezen erejeket a húsevésből merítették volna. Sokféle vegetáriánus szekta létezik szétszórtan a világon. És minden atlétikai verseny alkalmával pontosan gyűjtik és világá hirdetik adataikat, valamint, hogy tagjai közül hányan nyertek nehéz fáraszt a versenyeken díjakat és kitüntetéseket. Ez a néhány példa világosan mutatja, hogy mennyire nem okvetlenül szükséges az ember szervezetének a hús fogyasztása. Majd egy tovább folytatja az idézet, kétségtelenül a hús a táplálkozásban teljesen mellőzni lehet. Európában 100 000-nyien vannak vegetáriánusok, akik sohasem esznek húst, sőt állati származású termékeket sem. Nagyon sokan vannak olyanok is, akik csak nyers táplálékot fogyasztanak, és mindezek egészségesek. Szívósak és mentesek sok mindenféle emésztési zavarótól. Vegetáriánusoknál még sohasem lehetett Carlsbadba menni. Ez lenne a megoldás? Valóban tényleg így állnak a dolgok? Hogy valóban ez az igazság, 3000 ezelőtt megjelent az amerikai és a kanadai dietetikus társadalmak a megalapítása, amely megalapítja határozottan, hogy a jól megtervezett vegetáros táplálkozás minden szempontból kielégíti az emberek a szükségletét. Említettem azt, hogy akkor, amikor a tanulmányokról beszéltek eddig, nagyon sokan felhozták azt a bírálatot, igen, nem lehet összehasonlítani Amerikát Európával. Ami Amerikában nagyon jó, az Európában lehet, hogy nem megy. Valóban egészen másképp esznek ők, másképp táplálkoznak ők, másképp táplálkozunk mi. Amikor megjelentek az első európai tanulmányok, akkor megjelentek újra a bírálatok. És a bírálat abból állt, hogy egészen más helyzet Norvégiában, egészen más a spanyol szigeteken, mediterrán országokban, mint a közép-európai országokban. Ez volt a kiinduló pont, ami arra készített és arra indított, hogy próbáljam áttekinteni, hogy lehetséges-e vegetáriánus életmód folytatni, és egészségesen élni Erdélyben és Közép-Európában. A leghíresebb tanulmányok a vegetáriánusokról, az utolsó szeretném megemlíteni, ami Kolozsváron folyt le, tulajdonképpen 1988-ban kezdődik, és még most is tart az utolsó szakaszai. Az első eredményeket 2002-ben Loma Lindán mutattuk be. Az eredmények, az összes tanulmányt összefoglalva, a vegetáriánusok csökkent az elhízás, szívbetegsége, cukorbetegség, rák, csontritkulás, vesebetegség, diverkulózis, epekő, artritis és demenciának a gyakorisága. Különböző típusú vegetáriánusok léteznek, általában mi hármat említünk meg, a laktóvegetáriánusok, a laktó és a teljes vegetáriánusok. Szerintem jó lenne, hogyha kerülnénk a vegán kifejezést, inkább használjuk a teljes vegetáriánusok kifejezést, mert a vegán kifejezés egy bizonyos filozófiai töltettel is létezik. A tavaly évvégén jelent meg az összefoglaló tanulmány az összes tanulmányal kapcsolatban, hogy milyen pozitív hatásai vannak ennek a táplálkozásnak a különböző életkorban. Csecsemőkortól kezdve egészen az időskorig megelőzi az elhízást, csökkenti az alkoholfogyasztást, alacsony vérzsírszintet, alacsony a vérnyomást és jó bélműködést. Tehát gyakorlatilag mindenbe pozitívan hat a szervezetre. Egy másik nagyon érdekes tanulmány, ami kitűnt ezekből a tanulmányokból, diuretikus hatása van ennek a táplálkozásnak, csökkent nátrium és kálium hatása van, csökkent zsírokat tartalmaz, tehát minden szempont pozitív hatása van. Az élettartam, erről is már beszéltünk, a világon mindenütt a vegetáriánusok többet élnek. És nem csak, hogy többet élnek, de azok az élek, amit hoznák az élethez, egészségesebb élek. Azt mondta Balázsházi János, hogy egy másik praktikus elv és ismeret többet ér egy mázai teóriánál. Hát eddig mint teória volt, most lássuk egy kicsit a gyakorlati ismereteket. Tehát ezek az eredmények, amiket Kolozsváron végeztünk el, tulajdonképpen Erdélyből származtak a tanulmányozott személyek. 120 szemét vettünk tanulmányozás alá, ebből 60 vegetáriánus volt és 60 nem volt vegetáriánus. A vegetáriánusokat két csoportra osztottuk, és itt volt a legérdekesebb, érdekebb pont számunkra, hogy tehát voltak vegetáriánusok, a nem vegetáriánusok fele 30 adventista volt, fele nem volt adventista. Tehát pontosan olyan iránykörülmények között éltek, az adventisták csak egyik része vegetáriánus volt, a mások nem voltak vegetáriánusok. A férfiaknál 60 férfi volt és 60 nő volt, akit tanulmányoztunk. Tehát teljesen úgy választottuk ki, hogy megfeleljenek a statisztikai adatoknak, hogy lehessen hitelesen elfogadni. A vegetáriánus tartalma nagyon érdekes volt. Azokat vettük, akik legalább 2 éve voltak vegetáriánusok, és érdekes, hogy 16%-a több mint 50 éve volt vegetáriánus. A legtöbb 2 és 5 év között a vegetáriánusnak a tartalma. Tehát eltelt egy bizonyos kor, amíg vegetáriánusok voltak. Egy nagyon érdekes családot is sikerült megvizsgálni, 4 generációt, kezdve az ők nagynamától, egészen az ők unokákig sikerült megvizsgálni az egész családot. Az első a szívbetegségeknek a problémája. A legfontosabb betegségeket vizsgáltam, órákat lehetne beszélni, minden témát külön lehetne elemezni. Először is a vérnyomás. Tehát 3 csoport létezik, vegetáriánusok, adventisták, nem vegetáriánusok, és nem adventisták, nem vegetáriánusok. A szisztol és a diasztolés vérnyomás minden esetben lecsökkentebb a vegetáriánusok esetében. A koleszterin szintén, a trigliceridek szintén, a zsírok szintén. Ami érdekes, kiszámítottunk az úgynevezett aterogon indexet, egy új számítási adat, ami bemutatja, milyen veszélyeztetett az illető személy, hogy szívinfarktust csináljon. Tulajdonképpen kiszámítja az arányt a jó, a total koleszterin és a jó koleszterin között. A normális érték 4. Minél kisebb, annál jobb, minél nagyobb, annál rosszabb. A vegetáriánusoknál 3,52 volt, 4,73 volt a nem adventistáknál, és a nem adventistáknál volt 5,3. Egy másik lépést, amit először csináltunk egy ilyen tanulmányozás folyamán, még ilyen nem találtam, kiszámoltuk a szívinfarktusnak az eshetőségét a következő esztendőkben. Egy egész komplex táblázat segítségével a Fremingen tanulmány alapján készítettük el ezt a modellt, és milyen következtésre jutottunk. A kockázata, hogy szívinfarktus csináljanak az illető személyek, következő 4 évben. A vegetáriánusnak kockázat 1,3% volt, a nem vegetáriánus adventistáknál 2,9, míg a nem vegetáriánusnál 6,9. A következő 10 évben a szívinfarktusnak a kockázata 3,4 a vegetáriánusoknál, 4,3 a nem vegetáriánus adventistáknál, és 11,4 a nem vegetáriánusoknál. Tehát minden esetben a vegetáriánusok állnak a legjobban. És még egy nagyon érdekes dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. A szívintézettel és a cukorintézettel együtt végezték a tanulmányt. Amikor nekifogtam, az igazgatónő azt mondta, hogy egy hülyeséget akar csinálni, mert az egésznek nincsen semmi értelme, nincsen semmi különbség. 3 hétben felhívott, azt mondta, baj van a vegetáriánusokkal. Én megijedtem, tényleg olyan rosszak az eredmények. Azt mondta, igen, jók az eredmények náluk. És az eredmény, ez a nő, aki nem akárki, egy legismertebb orvos Kolozsváron, azóta a vegetáriánus lett, mióta látta a tanulmánynak az eredményét. Egy következő lépés, amit megtettünk, kiszámítottuk a szívnek az életkorát. Ezt sem végezték el, még egyik tanulmány keretében sem. Kiszámítottuk, mennyi a biológiai életkor, és mennyi a szív életkora. És nagyon érdekes, hogy a vegetáriánusok az életkoruk 41 év, és a szív életkora 36 év. Tehát a szívük 5 évvel volt fiatalabb, mint a biológiai életkoruk. Az adventisták, nem vegetáriánusok, 41, 38,1, az ő szívük is fiatalabb, ellenben a nem vegetáriánusok 41 év az átlag életkor, és 53 év a szívnek az életkora. A cukorbetegség kockázata, ebben az esetben is a legjobban álltak a vegetáriánusok. A vegetáriánusok körében 2 cukorbeteget találtunk, míg a többieknél 10-10 felül a cukorbetegeknek a száma. Az elhízás kockázata, ebben az esetben is a vegetáriánusok álltak a legjobban. Az átlag testtömegindex 23,4 volt a vegetáriánusoknál, az adventis nem vegetáriánusoknál 27, míg a nem vegetáriánusoknál 31. A derékbőség ugyancsak ők álltak legjobban. Egy másik lépés, amit tulajdonképpen ezt a tanulmányt most végezzük és most folytatjuk, egészen új ez a tanulmány is, a metabolikus szindrómával van kapcsolatban. Tudjuk, hogy milyen modern betegség, de mi vettük a úgynevezett magas vérnyomásos derékbőséget. Tehát milyen kapcsolat létezik a derékbőség és a vérnyomás között? A normális értékek, amit az Egészségügyi Világszervezet elfogadott a tavalyi évben, és észrevettük azt, hogy mind a férfiaknál, mind a nőknél ez az úgynevezett vérnyomás és derékbőség 3-szor olyan nagy a nem vegetáriánusoknál, mint a vegetáriánusoknál. És a következő lépés, amit nekifogtunk most januártól, kiszámítjuk az úgynevezett pulzusnak a nyomását, hogyha ez nagyobb 5-nél, tehát tulajdonképpen a szisztolikus, a diasztolikus vérnyomás közötti különbség, hogyha nagyobb 5-nél, akkor minél nagyobb, annál jobban növekedik a szívinfarktusnak, a szívbetegségnek a kockázata. Tehát ez a 2 lépés, amit még az amerikaiak sem csináltak, és most mi kezdtük ezt folytatni Erdélyben. Egy másik része a tanulmánynak, amit folytattuk, a hematológiai értékek. Honnan indultunk ki? Nagyon sokan azt mondták, hogy a vegetáriánusok általában vérszegények. A legnagyobb meglepetés volt, hogy a legvérszegényebbek a nem vegetáriánusok voltak. Tehát mindhárom esetben elvégeztük az eredményeket, teljes vérképet csináltuk, kezdve hemoglobintól hematokrit, a vörös vércejszám, csak néhányat említettem meg ezek közül. Tehát a vörös vércejszám egyforma volt mind a három csoportnál, ellenben a hemoglobin és a hematokrit sokkal jobb volt a nem vegetáriánusoknál. És itt szeretném megemlíteni még egy dolgot. Azt mondják, hogy a vas mennyisége kevesebb, csökkentem a vegetáriánusok esetében. És az utolsó tanulmányok szerint nagyon jó, hogy így van, mert a magas vas tartalom és vas lerakat hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen a ráknak a kockázata. Az első lépéstel elvégeztük ezeket az antropológiai méréseket és a felmérést. A következő lépést mi adja a különbséget tulajdonképpen, hogy ezek az eredmények megjelentek. És akkor végeztünk egy táplálkozási felmérést, mit esznek és mit nem esznek a vegetáriánusok, vagy milyen mértékben eszik. A kenyértípus használata. A vegetáriánusok 65%-a fekete kenyeret használ, vagy teljes tápértékű kenyeret. A nem vegetáriánusoknak csupán 11%-a használ fekete kenyeret. A hüvelyesek használata, és meglátjuk miért nem fontos a következőkben, a vegetáriánusoknak 8,3%-a naponta használ valami hüvelyest, bab, lencse, szója. A nem vegetáriánusoknak csupán 1,3%-a használ naponta, a vegetáriánusok 3 naponként 31%-a használ 3 naponként hüvelyes, hetente a nem vegetáriánusoknak 40%-a használ hüvelyes, tehát nagyon keveset használnak. A zöldségek használata nagyon érdekes volt itt is, a vegetáriánusoknak 24%-a naponta legalább kétszer használ zöldséget. Nem találtunk olyan nem vegetáriánus, aki naponta kétszer használjon zöldségeket. Naponta 66%-a használ vegetáriánusok a zöldségeket, és az utolsó sor a nem vegetáriánusoké, és ide értem, tehát az adventisták a nem vegetáriánusoknak, 45%-a csak 3 naponként használ zöldségeket. A gyümölcsök használata, a vegetáriánusoknak 17%-a legalább 3-szor használ naponta zöldséget. Naponta használ 60%-a, és 3 naponként 20%-a. A nem vegetáriánusoknál csupán 1%-a használ 3-szor, 37%-a naponta, és 60%-a hetente 3-szor használ zöldségeket. A dió használata, annyiféle dió létezik, és mindig vitatkozok, hogy melyik a legjobb dió. Az utolsó kutatások szerint a legegészségesebb, legjobb dió az, ami Európában található. Sokkal egészségesebb, mint az amerikai dió típusok. Itt is nagyon érdekes, a vegetáriánusoknak 11%-a naponta használ diót. Hetente 50%-a és havonta 13%-a. Nem találtam olyan nem vegetáriánust, aki naponta használjon diót, és csupán 3%-a használ hetente diót. Rengeteg tanulmány van, bemutatja azt, hogy a naponkénti dió használata milyen pozitív hatással van szívetes megelőzésére. És akkor melyik a legegészségesebb táplálkozási piramis? Nagyon sok táplálkozási piramis jelent meg eddig. Egy párat bemutattam, ez érvényes a vegetáriánus piramisokra is. Az utolsó típus, ami a legelfogadottabb, és szerintem a legegészségesebb is, és ez sikerült elfogadtatni másokkal is. Az a piramis, ami tulajdonképpen 97-ben jelenik meg, a Romalinnán adják ki, és két alapvető változás van a többi piramissal szemben. Először is megjelenik egy vonal, ami az egész piramis két részre ossza. A piramis alsó része, ami szükséges és kell a táplálkozáshoz. Ami felül van a piramison felül, az opcionális. Tehát nem azt jelenti, hogy tilos használni, vagy vétek használni, de nem szükséges az élet fenntartásához. A második változás, ami megjelent, a piramis alapja kettőben van oszva. A hüvelyesek, amelyek eddig fenn voltak az utolsó előtti szinten, lekerülnek a piramis alapjára. Tehát el kellett teljen annyi száz évnek, hogy rájönnek a tudósok arra, hogy azt, amit a Biblia ír, hogy mi a táplálkozásunk legyenek, a maghozó füvek, gyümölcsök, zöldségek, tulajdonképpen ide tartoznak a hüvelyesek is. Tehát a piramis alapja minél többet használni gabonafilét és hüvelyeseket. Tehát ezért van ez az étrend a pozitív hatása vegetáriánusok esetében. Gyümölcsök, zöldségek, dió és magmag. És itt következik az elválasztó vonal, tehát ez elégséges a táplálkozás az étrend fenntartásához. Megkérdeztek, hogy hol vannak akkor a zsírok, honnan veszük, a diókból és a magmagból. Tehát még egyszer alá szeretném húzni. Ez a vonal opcionális. Nem azt jelenti, hogy tilos használni, de nem föltétlenül szükséges az élet fenntartásához. Vannak a növényi olajak, tej, tojás, só és cukor. Ezeket lehet használni, de lehet nyugodtan élni ezek nélkül is. A következő lépés, ami egy újdonság, Korozsváron állítottuk össze ezt, összeállított egy vegetáriánus piramis a cukorbetegeknek a számára. Hallottuk, hogy milyen veszélyes és mennyire nő a cukorbetegeknek a száma. És akkor arra gondoltunk, hogy valamit kéne kitalálni, tehát a számokra is szükség lenne egy táplálkozási piramisra. És a tavaly novemberben egy kongresszus mutattam meg Korozsváron először ezt a piramist, és ez is az ételeket felosztja két csoportja. És amit szeretnék elmondani, még a többi foglalkozásom mellett van egy öreg otthonom is, 75 időszemély van, és ezek közül 16 cukorbeteg, és sikerült ezen piramis segítségével felére csökkenteni használt gyógyszereknek a számát. Tehát ez a piramis is két részre osztottuk, az alsó rész az opcionális, a felső az opcionális, és az alsó rész az, ami szükséges a cukorbetegeknek a számára. Tehát, ami szükséges naponta, gabonafélék, zöldségek, hüvelyesek, gyümölcsök és magmag. És ez teljes mértékben a szervezet számára biztosítja mindazt, amire szükséges. Nyugodtan ki lehet próbálni, igaz, a másik típusú cukorbetegségről beszélek, a kettes típusról beszélek, tehát ezt tökéletesen lehet kezelni és normális szinten tartani a vércukor szinten. És felül lehet csökkenteni a gyógyszerek használatát. Opcionálisak a tejtermékek, tojás, cukor, zsírak és olajak. Tehát íme lehetséges az úgynevezett súlyos betegségnek és a vegetáriánus táplálkozással helyesen táplálkozni. Néhány következtetést. És ezt, amit szeretném mondani, ez a következtetést nemrég találtam egy amerikai folyóiratban. Az amerikai kardiológusoknak, a szövetségének az elnöke mondta a következőket. Ha azt a pénzt, amit arra használunk fel, hogy marha, disznó, halhúst vásároljunk, arra használnánk fel, hogy zöldséget és gyümölcsöt vásároljunk, egészségünk hihetetlenül javulna. A holokauszt nem érné véget. Kérdezzétek meg a naponta leült 100 000 marhát, 250 000 disznót, vagy 15 millió csirkét. Annyira többet élnek állataink, annyival egészségesebb az emberek. Mi megöljük őket, ők megölnek minket. Akkor, amikor ezt a kémát készítettem, egy nagyon érdekes anyagot találtam. És szeretném felhasználni ezt az anyagot. Ennek az anyagnak a címe táplálkozásunk törvénye. És a fő cím ne ölj. 1894-ben adta elő németi Kálmán Budapesten az Országos Magyar Nájp Egyesület által rendezett eladási estén. És ebből szeretném néhány idézni összefoglalásul. És így kezdi, jó akaró embertársaim. Ha magyarázatom bármelyik műkifejezését valaki személyeskedő sértésnek értené félre, előre bocsánatot kérek. Táplálkozásunk törvénye tudni illik az életelv, ne ölj! És bemutat néhány elvet, a táplálkozásunkat illeti. Az első, a közgazdaság elve. Az állandó hús eredel mellett az ember előbb-utóbb tönkre megy, mert ez a növényi eredelnél legalább 10-szer drágábbá tesz a táplálkozást. Eltekintve a mellékes kiadástól, miszerint a húsevés szükségképpen torkosságra, az epe kiválasztás erősegítő iszákosságra, dohányzásra vagy bagózásra, végül fajtalanságra kényszerít és előbb-utóbb megbetegít. A második, a harmadik elv a közegészségnek az elve. Számtalan betegséget okoz a zsíros hústáplálék, hagymás, torokpénz, penész, rák, tüdővész, gyomor és bélhurút, kolera, végül pedig mentetlenül elvész, aki marhaságot eszik. Végre tudnivaló, hogy a megemésztett döggel megelveni bennünk nem az őrangyal, hanem az ördög, a torkosság, iszákosság, füstökádás, bujálkodásnak a betegsége. A következő, a közegészségnek az elve volt, hogy Isten az embert a növényerésre teremtette. Tehát a közművelés elve, Isten az embert kizárólag magevőnek és gyümölcsevőnek teremtette. A kert minden fájáról ehettek, szabad edni, Íme nektek kaptam minden makkozófüvet és minden gyümölcstermű makkozófát. Tehát a húsevés okvetlenül bűnre vezet, és előbb-utóbb elkárhoztatja a lelkünket. Ellenben a gyümölcsevő emberben kifejlődnek a jó erények. És akkor válasz keresve az a táplálkozásnak a fejlődését, tehát kezdetben növényeredő táplálkozás, a múlt húsfogyasztásos étrend, a jelen szupermarket étrend, és a jövő vissza az eredeti étrendhez, vissza a növényi eredetű étrendhez. Nem adventisták mondták, nem szubjektív emberek mondták, hanem az egyik leghíresebb táplálkozási tanácsra jutottak erre a következtetésre, ha az emberiség fenn akar maradni, vissza kell térni erre a táplálkozásra. Gondoljatok csak a madarak vírusára, a madarbetegségre, a kerge marhakorra, az összes betegségekre, csak a kérdésre, hogy mi lesz az ember táplálkozása, egy választ lehet adni, mert a 21. századnak az embere vagy vegetáriánus lesz, vagy pedig el fog veszni. És újra visszatérek idézni abból a könyvből, az eladásból, amit idéztem. Természetes táplálék mellett egyéni életünk nem csak csodálatosan meghosszabbítható, fejlődni fog magzatainkban úgy, hogy fajunk nemesbítésével nem századokon, de ezer éveken át életünk nemzetünkben. Bizony-bizony mondom, természetes életmóddal egy század alatt 70 millió magyar, 70 millió fog növekedni. Egy kicsit változtassuk át, de nem lehetnék igazságosak, ha csak a pozitív oldaláról tekintenék a vegetáriánus táplálkozást. Van egy negatív vonása ennek a táplálkozásnak. És ez George Bernard Shaw mondta. Egy húsevő átlag életkora 63 év. Én elértem a 85 évet, és még mindig olyan keményen dolgozok, mint mindig. Éppen elég sokat éltem, és próbálok meghalni, de egyszerűen nem tudom megtenni. Egyetlen szelet hús végezze velem. Nem tudom rávenni magam, hogy lenyeljem. Nyomaszt a félelem, hogy örök élni fogok. Ez az egyedüli hátránya a vegetarizmusnak. Tehát az a hátrány, hogy 90 éves korunkban is nyugodtan fogunk biciklizni, és egészségesen fogunk élni.

0: Élet és egészség.
1: Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai szekciónak a témája a humor és egészség. Azt is el kell mondjam, hogy hogy jutott rám ez a szerep. Ez ilyen halmozati büntetés, mint utólag kiderült, mert amikor beszélgettünk, milyen szekció témák legyenek, akkor feltétlenül azért, mert mindig végig szoktam poénkodni egy-egy ilyen nagyon hosszú megbeszélést, közölték, hogy jó lenne, ha beszélnék egy kicsikét a humor és egészség kérdéséről, ami első hallásra egész jó ötletnek tűnt. Aztán elkezdtem kutakodni kicsikét, hogy hát mi az, ami kézzelfogható és megtalálható, mondjuk úgy a szakirodalomban, hogy tényleg lehessen is adni erről valamit, és egyre inkább megerősödött bennem az az elhatározás, hogy lehet, hogy vicceket kéne mesélni ez alatt az egy óra alatt, de azért félretéve a tréfát. Vannak azért nagyon nehéz téma, mert vannak dolgok, amik megfoghatóak, vannak dolgok, amik egyáltalán nem bizonyítottak, csak sejteni lehet róluk valamit. Az az érdekes az egész humor és egészség kapcsolatban, hogy nagyon sok helyen használják a humorterápiát, például Amerikában. Ugyanakkor az orvostudomány a humor vagy nevetés terápiát körülbelül olyan szinten kezeli, mint mondjuk a zeneterápiát. Tehát nagyjából így lehetne felvezetni ezt a témát. Azt elmondhatjuk, hogy a humorhoz nagyon szorosan hozzátartozik a nevetés, igaz? Tehát ha valami humoros, akkor nevetni szoktunk. Az is igaz, hogy a szervezet egészen komplexen reagál a humorra, hiszen nem pusztán egyfajta csatornán keresztül érkező ingerek tudnak bennünket mosolyra fakasztani, hanem van, amikor hallunk egy jó pofa viccet, és akkor kezdünk el nevetni, van, amikor látunk egy karikatúrát, és ez fakaszt bennünket mosolyra, és hát van ugye mondjam azt, hogy a legősibb, vagy a gyerekkorunkra visszatekintve a legelső ilyen nevetésre való inger, az ugye nagyon sok esetben a csiklandozás, tehát a tapintás, az, ami mosolyra fakaszt bennünket. Azért a humorral kapcsolatban készültek vizsgálatok. Ha ezek nem is olyan nagyon nagy esetszámú vizsgálatok, de mégis próbáltam azokat összeszedni, azt az egy-kettőt, ami hát olyan képalkotó eljárásra, vagy olyan vizsgálati módszerekkel készült, amelyek úgymond objektív, vagy kézzelfogható eredményeket adnak. Az egyik az ilyen a Stanford Egyetemnek az egyik tanulmánya, amelyben arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy vajon milyen agyi folyamatok játszódnak le akkor, amikor nevetésre ingerel bennünket valamit. Erre a legegyszerűbb módszert választották, kiválasztottak önkénteseket, befektették őket egy MRI készülékbe, ugye ez a mágneses rezonancián alapuló készülék,

egy szintén az előbb általam nagyon csúnya szóval említett neurotranszmitter, ami az idegsejt-idegsejt közötti kapcsolatok információ áramlásában játszik jelentős szerepet. Tehát a dopaminerg rendszert stimulálták, ami olyan érzésekért, folyamatokért felelős az agyban, amelyek az örömérzettel kapcsolatosak. Tehát ugye ilyen dopamin stimuláció ér bennünket, amikor például egy jót eszünk, vagy pedig mondjuk ilyen örömet okozhat mondjuk a szexualitás, vagy a szexuális élmény is. A másik ilyen vizsgálat, a Vanderbilt Egyetemnek a vizsgálata, ahol azt nézték, hogy milyen élettani reakciókat válthat ki mondjuk a nevetés, vagy a humor. 45 olyan önként jelentkező baráti házaspárral, vagy párossal vidám jeleneteket nézegettek, akik erre hajlandóak voltak, és közben mindenféle készülékeket aggattak rájuk, és mérték egyrészt az elégetett kalóriákat, illetve nézték azt, hogy például a szívfrekvenciában, púzusban milyen változások következnek be. Egyrészt mondjuk, ha megnézünk egy komédiát, vagy egy humoros műsort a televízióban, vagy hallgatunk a rádióban, akkor az tapasztalható, hogy a nevetés az 10-20%-kal megemeli a pulzusszámot, tehát gyorsabban fog verni a szívünk, és hát percenként, ugye a nagyon pontos mérések szerint 1,3 kalóriát égettek el ezek az emberek. Itt az összehasonlítás kedvéért a dián szerepel az, hogy ha elmegyünk kocogni, akkor percenként 10 kalóriát égetünk el. Tehát ez nagyjából azt jelenti, hogy durva számítások szerint, hogy vagy választunk egy 10 perces kocogást, vagy egy negyedórás röhögést, ugye? Tehát ez ismét egy új információ az egészséges életmód felé. No, van azért, ők is lebontak azért egy következtetés, az előbbi az csak az én fals következtetésem volt, de amit a kutatók találtak, az az volt, hogyha valaki egy éven át napi 15 percek, hát ők így fogalmaznak, hogy kuncog, akkor 2 kilót adhat le a kuncogás által, ugye? No, nézzük azért meg azt, hogy tulajdonképpen a nevetésnek milyen testi hatásai vannak. Hát ugye egyrészt, amikor nevetünk, akkor az arcunk mosolyra húzódik, ahol nagyon-nagyon sok kis izom dolgozik, izom zódik össze, ezzel is ugye hát a mimikánkat nagyon jól tudjuk fejleszteni. Végeztek olyan vizsgálatokat, ahol mérték a nyálban az immunglobulinok szintjét. Ugye az immunglobulinok felelősek azért, hogy a szervezet bizonyos számára veszélyesnek ítélt anyagokkal szemben fel tudja venni a versenyt, és azt találták, hogy a nevetés hatására ezeknek az immunglobulinoknak a szintje mérhetően megnő a nyálban. Ez azt jelenti, hogy a nevetés, a jó kedv az tulajdonképpen az immunműködést is javíthatja az emberi szervezetben. El lehet azt is mondani, ugye, hogy, és ez mindenki számára nagyon jól látható külső tünet, hogy vannak, akik úgymond sírva nevetnek, tehát a jó kedvükben elindul a könnyük. Ez azért van, mert egyrészt ugye az előbb beszéltünk arról, hogy nagyon sok arcizmunk dolgozik, miközben nevetünk, és ezáltal a könnycsatornák elzáródnak, viszont a könnytermelés fokozódik, tehát ezért van az, hogy nagyon sok esetben elkezd folyni a könnyünk ugye nevetés közben. Függetlenül attól, hogy a nevetés miatt vagy bánatunkban sírunk, egy dolog nagyon-nagyon, egy dolog biztos, a maga a sírás, függetlenül attól, hogy örömünkben vagy bánatunkban csináljuk, stressz csökkentő hatású. Erről is majd fogunk a későbbiekben egy kicsikét beszélni. Nagyon-nagyon ritka az, amikor magunkba tudunk nevetni hangtalanul, tehát legtöbbször ugye hát ez a kuncogástól az egészen durva hangos röhögésig, tehát egészen széles ugye az a skála, ami jelentkezik ilyenkor, amikor ezen már humoros dolgokat lát, vagy hall, vagy tapasztal. Emiatt a hangképzés miatt is számos más izmunkat is dolgoztatjuk. Egyrészt a rekeszizom ilyenkor, ami nagyon erősen dolgozik, ugye nevetés hatására, hiszen ahhoz, hogy ilyen hangokat ki tudjunk adni, ami sokszor a normál hát decibel szintek fölött jóval van, ahhoz egy nagyon erős hasprés kell, hogy a hangrésen keresztül, ugye a gégefőn és hát ugye a hangszalagokon úgy tudjuk keresztül préselni ezt a levegőt, hogy tényleg nagy hangot adjon. Nyilvánvalóan a fokozott
belégzés, kilégzés miatt ugye a tüdő szellőzik, több oxigén kerül a vérbe, tehát azt is lehetne mondani, hogy ugye javul a vérkeringésünk mind a testben, mind az agyban. Tehát a nevetés

és okosít is. Bár ez egy megint általam, hát levont, talán nem egészen adekvát következtetés. Mi történik az ereinkben? Az előbb említettük, ugye az egyik vizsgálatban nézték azt, hogy megnő a pulzusszám nevetés hatására. Tehát egyrészt ugye nő a pulzusszám, ezt már tudjuk. Megnövekszik a vérnyomás is az érben, csökken a vércukorszint, és a vizsgálatok, amiket végeztek, szerint felszabadul egy vegyület, az úgynevezett nitrogénoxid, amely értágulatot okoz. Tehát ez egy elég komplex folyamat, ami lejátszódik ugye az eregben. Viszont ami, hát főleg azok, akik talán már stressz tanfolyamon részt vettek, azok emlékeznek arra, hogy a Győzelem a stressz felett című tanfolyam is foglalkozik a nevetésnek, vagy megemlíti a nevetésnek a fájdalomcsillapító hatását. Ugye ott is megemlítik a Norman Cousins írót, akinek ugye van ez a bizonyos bestsellere, amit nagyon-nagyon sok, meglepően sokan idéznek egyébként az interneten. Ez az Egy betegség anatómiája című könyv, ami azért volt úttörő a maga nemében, mert tulajdonképpen először írta le Cousins, aki kapott egy ilyen elég nagy fájdalommal járó degeneratív betegséget, hogy azt tapasztalta, hogy ha naponta 20 percen át intenzíven nevetett, tehát nyilvánvalóan ez azért a nevetés ez nem úgy történik, hogy fekszek az ágyban nagyon súlyos fájdalmak között, és egyszer csak elkezdek nevetni, hanem ugye ezért valamit tenni. Van olyan is, de az már egy másik korkép. Tehát, hogy valamit azért ezért tenni kell. És azt figyelte meg, hogy ha naponta 20 percet intenzíven nevetett, akkor egy olyan 2 órán keresztül nyugodtan tudott utána aludni. Való igaz, hogy a nevetésnek vannak fájdalomcsillapító hatása is, hiszen egy orvos végzett egy vizsgálatot Texasban, ami arról szólt, hogy a betegeivel 20 percen át valami nagyon komikus és nagyon vidám műsort nézegetett, amin hát ugye hahotáztak, és azt nézte, azt vizsgálta, és természetesen volt kontrollcsoport is, akikkel mondjuk nem vidám műsort, hanem valami hát ilyen szomorú, melankolikus műsort nézegetett, és azt tapasztalta, hogy azok, akik a vidám műsort nézték, azok lényegesen jobban bírják, vagy tűrik a fájdalmat. Azért hívják ezt ilyen manzsettás vizsgálatnak, mert hát a legegyszerűbb az volt, hogy a vérnyomás mérőnek a manzsettáját tette a karjukra, és hát a manzsetta felpumpálásával okozott tulajdonképpen nyomás vagy fájdalomérzetet, és ezt vizsgálta, hogy azok, akik vidám műsort néznek, azoknak a fájdalom küszöbb ingerük is nő, legalábbis jobban képesek elviselni a fájdalmat. Hát most már tudunk egy csomó mindent arról, hogy a humor mit okoz a testünkben, mi az, amire talán lehet használni. Azonban mindenféleképpen el kell, hogy mondjuk, hogy a humor az a gyógyítás kezében, vagy az orvostudomány kezében lehet egy nagyon-nagyon jó eszköz. Ha nem is a végső terápia, de egy nagyon jó segítség arra, hogy hogyan lehet elmozdítani embereket a holtpontról, és itt azért gondoljatok mondjuk akár a szorongó vagy a depressziós, a félelmektől teli emberekre, hogy hogyan lehet elmozdítani őket a holtpontról, illetve nagyon-nagyon fontos, és erről lesz egy kicsit később szó, hogy hogyan lehet az életminőséget javítani vele. Egy idézetet szedtem, illetve tettem ide. A mosoly egy olyan fény az arcodon, ami arról beszél, hogy a szíved a helyén van. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a mosoly és a jókedv, ez az idézet is arról szól, hogy a mosoly és a jókedv az nem a külső körülményektől függ. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ha a mosolyt, mint terápiát, vagy a jókedvet, mint terápiát akarjuk alkalmazni. Hiszen nagyon sokan úgy gondolják, hogy attól függően vagyok jókedvű vagy rosszkedvű, hogy körülöttem a dolgok hogyan alakulnak. Na most az is egy nagyon érdekes megfigyelés, és ez is erről is volt részben szó, vagy van részben szó a Győzelem a stressz felett című anyagban, hogy a dolgok attól válnak humorosakká, vagy kevésbé humorosakká, hogy hogyan éljük meg őket. Nagyon fontos kérdés például, amikor egy külső helyzet van rád kényszerítve, hogy ezt hogyan éled meg. Tehát megtehetem azt is, hogy ütöm a kormányt, meg közben kiabálok, meg hadonászok, meg szidok mindenkit,
kezdve a főpolgármestertől lefelé vagy fölfelé, de tehetem azt is, hogy miután azt mondom, hogy a körülmények hozták így, és nem tudok mit tenni, elkezdem egy kicsikét figyelni az embereket, hogy ők mit csinálnak ebben a helyzetben. Hihetetlenül vicces dolgok szoktak lenni, mert vannak, akik tényleg ütik a kormányt és üvöltöznek, ez önmagában vicces, nem nekem, nekem igen, nekik nem. Vannak, akik elkezdenek énekelni, vannak, akik keresztrejtvényt fejtenek, nagyon-nagyon jópofa dolgok sülhetnek ki ebből. Tehát lényeg az, hogy amit meg kell, hogy tanuljunk, hogy a dolgok tényleg attól válnak sokszor humorosaká, hogy ezt hogyan éljük meg. Az is nagyon érdekes, és ez is arra világít rá, hogy mennyire nem a körülmények határozzák meg, hogy mennyire vagyunk humor szempontjából jól vagy rosszul, hogy végeztek olyan vizsgálatot, ahonnan kiderült, hogy az amerikaiak, bár hát lényegesebben jobban él az átlag, mint 50 évvel ezelőtt, tehát az életszínvonal magasabb, mégsem vallják magukat boldogabbaknak. Elmondhatjuk azt, hogy a boldogság legalább 50%-ban elhatározás kérdése. Ezt már Abraham Lincoln is megállapította, hiszen ez az idézet ez tőle van, hogy az emberek olyan boldogok, amilyen boldogok akarnak lenni. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a humor és öregedés kapcsolatával. Végeztek szintén egy vizsgálatot, ahol megállapították, hogy a 6 éves kor alatti gyerekek naponta átlagosan 300-szor nevetnek. Tehát a nagyon türelmes és kitartó anyukákat és apukákat, nagymamákat szeretném erre kérni, hogy csatlakozzanak ehhez a vizsgálathoz, és kis jegyzettömbbel menjenek a gyerekek után, és strigulázzák, hogy hányszor nevetnek. De egy dolog biztos, tehát én ezt nem ellenőriztem le, hogy 300-szor nevetnek-e a 6 éves kor alatti gyerekek, de egy biztos, hogy mi felnőttek sokkal-sokkal ritkábban. Miért van ez? Azért van ez, mert ahogy öregedünk, a körülöttünk lévő dolgok egyre kevésbé lesznek humorosak. Ennek a fő oka az, hogy mi általában is rendszeresen globálisan nézünk dolgokat. Tehát, ahogy az előbb említettem, maradjunk a forgalmi dugó példájánál. Ha a forgalmi dugót nézem átlagosan, akkor azt mondom, hogy az egy borzasztóan idegesítő dolog, hiszen valahova haladok, oda szeretnék érni, és nem tudok, rajtam kívülálló okok miatt. A tanács az, hogy ha a körülöttünk lévő dolgokat, ugyanúgy, ahogy a forgalmi dugót megpróbáljuk részleteiben nézni, ha megpróbálunk figyelni azokra az apró dolgokra, amelyek nevettetni tudnak, akkor lényegesen jobban tudjuk átvészelni az öregedéssel járó humor vesztésünket. Én természetesen nem akarok itt ilyen olyan tanácsokat adni, hogy most akkor a 6 éves kor felettieknek hányszor kell nevetni naponta, mert hajlamosak vagyunk elmenni olyan irányban, hogy a számok bűvöletében éljünk. Tehát nekem ugye annak idején az volt nagyon furcsa, amikor hát voltak, akik elmesélték, hogy igazából csak akkor egészséges a táplálkozás, ha 36-szor rágom meg az ételt, mielőtt lenyelem, és ez nekem olyan furcsa volt, mert ugye számomra magának az étkezésnek az örömét veszi el, mert én általában 24-nél mindig eltévesztettem, és akkor el kell döntsem, hogy most ezt új falattal próbálkozzak, vagy hát akkor most ugye ilyenkor mi is legyen tulajdonképpen. Nagyon fontos az, hogy önmagunkon tudjunk nevetni, hiszen aki önmagán tud nevetni, az hamarabb felépül és tanul a saját hibájából, és amit már említettünk nagyon-nagyon sokszor, nagyon fontos, hogy az apró dolgokra figyeljünk. No, amiről én még gondoltam, hogy ennek kapcsán szeretnék veletek egy kicsikét beszélgetni, azért gondoltam, hogy kicsit beszélgessünk, mert a szekcióknak az egyik legnagyobb lehetősége az, hogy ne csak én kiálljak, vagy valaki kiáll és beszéljen, hanem legyen ez egy kicsikét interaktív. Engem az a kérdés foglalkoztat, nagyon sok ismerős arc van, hogy vajon, ugye beszéltünk a humorról, beszéltünk a mosolyról, beszéltünk a nevetésről, hogyan éljük, vagy hogyan élitek meg ezt a vallásos életben? Mondjuk a szombati nap kapcsán, ezt a mosolyt és ezt a humort, és ez azért foglalkoztat engem ez a kérdés, és nem könnyű, azt hiszem, de amíg gondolkoztok a lehetőségeken, vagy a válaszokon, addig azt szeretném elmondani, hogy nekem még most is a fülembe cseng, a Szigeti Jenő mondta annak idején, még a főiskola levelező szakán
amikor véletlenül rossz buszra szálltam, és valahogy ott tett le, hogy ő mondta ezt, hogy nagyon jól lehet látni mondjuk például szombaton délelőtt azt, a Székely Bertalan utca környékén járva, ugye a központi kápolna környékén járva, hogy ki az, aki adventista, és ki az, aki nem. Azért, mert aki a kutyáját sétáltatja, meg aki boltba megy, vagy csak a barátjához, az mosolyog, az jókedvű, az olyan látszik, hogy happy. Aki meg Isten tisztelte, az ugye nagyon szépen föl van öltözve, de nagyon komoly, nagyon kimért, és nagyon szomorú arccal közelíti meg, ugye, hát azt a helyet, ahová öröm céljából fog érkezni. Hiszen itt mondjuk nyilván a mit tehetek kérdéstől még oda lehetett volna írni ezen kívül azt, hogy nagyon-nagyon fontosak a baráti vagy kapcsolatok. És az embertársi kapcsolatok, hiszen nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni. Én számtalanszor jártam úgy, és hát talán ezt most elmondhatom, mert a feleségem is itt van, vagy lehet, hogy ezért nem mondhatom el, hogy a házasságunk kezdetén, mint hát minden fiatal párnak azért vannak nézeteltérései, amíg össze nem csiszolódnak. Főleg azért, mert a fiatalok ugye mindenki hoz otthonról egy apaképet, meg egy férjképet, meg hoz egy anyaképet, egy feleségképet, és ez nálunk nem mindenben egyezett. Tehát amikor kiderült, hogy nekem kéne vasoljam az ingeimet, meg a cipőtisztítás az én feladatom, kizárólag, és ezt más nem csinálhatja, akkor ez úgy, az nekem úgy furcsa volt ez a dolog, és hát nyilvánvalóan nekem is voltak hát olyan elvárásaim, ami neki volt furcsa, mert otthon nem itt szokott lenni. Na most ezek az életnek az apró dolgai, ezek nagyon idegesítőek tudnak lenni. Főleg akkor, hogyha az ember nem tudja a másikra, nem azt mondom, hogy rákényszeríteni az akaratát, de nem tudja meggyőzni. És akkor nekünk a szomszédunkban lakott szintén egy hasonló korú fiatal házaspár, és én emlékszem arra, hogy a Béla barátomhoz többször volt, hogy, és erről talán az Évi nem is tud, hogy amikor már nagyon ideges voltam, akkor átmentem a Bélához, és akkor elmondtam neki, hogy Béla, mondom, én nem tudom, hogy van ez, de hát mondom, ez katasztrófa. És akkor elmeséltem azt, hogy mit tudom, nem abszolút lényegtelen dolog, ma már tudom, de akkor engem nagyon idegesített, és akkor Béla rám nézett, és azt mondta, hogy de figyelj, ez tényleg probléma. És akkor belegondoltam, és elnevettem magam, és mondtam, hogy nem. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogyha az ember mellett vannak, vagy van körülöttetek olyan emberek, akik néha meggyőznek arról, hogy azok a dolgok, amik idegesítenek, amik a halálosan hát esetleg gyűlölni tudtok, vagy utálni, azok nem lényeges dolgok. Azok az életnek a lényegtelen dolgai, csak nyilván az emberbe rakódik hosszú-hosszú hónapokon vagy éveken keresztül, és egyszer csak minden elkezdi idegesíteni. Ami a mindennapi életben is működik olyan szinten, hogy próbáljátok ki, hogy bementek mondjuk egy postára, vagy egy boltba, köszöntök, és rámosolyogtok a pénztárosra, vagy a postás kisasszonyra, vagy teljesen mindegy, vagy a nővérkére, aki az orvos mellett van. És a mosoly egészen egyszerűen, természetszerűleg egy olyan reflexet vált ki a másikba, hogy még ha előtte úgy is nézett ki, hogy vagy úgy nézett vissza rád, hogy nem voltál benne biztos, hogy nem ültem már többszörös emberölésért, ugye valamelyik műintézetbe, de ha rámosolyogsz, akkor visszamosolyog. Na most igazából a nevetéssel kapcsolatban is van egy ilyen törvényszerűség, hogyha biztos jártatok már ti is úgy, hogy valaki mondott egy vicces dolgot, és akkor elkezdett nevetni a társaság. És úgy önmagát gerjesztette ez az egész, mert utána valaki mondott egy hétköznapokban egyáltalán nem viccesnek tűnő dolgot, és mégis dőlt mindenki a nevetéstől. Tehát inkább ezeknél a show műsoroknál én azt hiszem, hogy ezt a fajta reflex reakciót használják ki, amikor a mosolyt a nevetés fakaszt. Tehát gyakorlatilag ez amit áll inkább.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjük!

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

0: reménységünk Krisztus.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus adássorozatunk egy újabb adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő László Varga Zoltán lelkész. Nézzük át röviden mai adásunk tartalmát. Amint ahhoz már bizonyára hozzászoktunk, pillanatképek Krisztusra rovatunkkal kezdjük. Vajon mi történt az alatt a 40 nap alatt, amikor Jézus Krisztus a pusztában egyedül volt és a gonosz megkísértette? Hogyan volt neki ereje szembeszállni a gonosszal? Erre keresünk választ az evangéliumi történetben. Ezt követően Krisztus ma sorozatunk második részével jelentkezünk. Vajon Jézus hogyan boldogulna a mai világban? Mit tenne a mai világ megpróbáltatásai és kísértései között?
2: Pillanatképek Krisztussal.
1: Jézus életének egy kevésbé látványos, kevésbé eseménydús, de annál jelentőség teljesebb része az a 40 nap, amelyet a pusztában töltött. Egészen pontosan arról az időről van szó, amikor keresztsége után visszavonult, böjtölt, és a gonosz őt megkísértette. Olvassuk Lukács evangéliumának 4. fejezetéből, az első, a 14., a 17., 18. és végül a 21. verset.